0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, jelentette be a kormány szóvívő sajtótájékoztatón Budapesten. Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Mint mondta, jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Jelenleg arra nincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány szóvivő közölte, a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban felülvizsgálat, fogalmazott Szondi Vanda hozzátéve. Első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerőkölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat a három országból. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Idén a tavainál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP

0: Bank országos reprezentatív kutatásából. A közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csak nem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralás tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 000 forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csaknem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Interclan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Elhatározta, hogy bizonyságot szerez. Tudni akarta, hogy van-e Isten, vagy nincs. A bizonytalanság félelemmel töltötte el. Nekem így fejezte ezt ki akkor. Nem lehet élni úgy, hogy az ember tudja is, meg nem is, hogy van Isten, és tudja is, meg nem is, hogy nincs. Érdekes, ugye? És mindezt az önök csónak balesete váltotta ki belőle. Érdekes, bólintott a professzor. Igazán érdekes. Soha nem gondoltam volna. Látja, ez a láncolat törvénye, amiről beszéltem. Minden láncszem kivált egy másik láncszemet. Nem csak bennem, akivel történik, hanem másból is, akit esetleg nem is ismerek. Nagyon bonyolult hálózat ez. Igen, szóval a halász, az öreg így okoskodott. Ha én is beleülök egy csónakba, és én is oda tereltetem magamat a vízzel, akkor megoldódik a titok. Ha velem is megakad ugyanott a csónak, akkor nincs Isten. Csupán egy természeti törvény van, mely szerint a csónakok meg kell akadjanak azon a helyen. Ha pedig lesodor a víz és meghalok, akkor van Isten. Egy olyan Isten, aki fölül áll természeti törvényeken, ok és okozati összefüggéseken. Ért engem? És mi történt azzal a halásszal? Kérdezte a professzor felelet helyett, és az arca feszült volt és figyelő. Meghalt. A víz besodorta a csónakkal együtt a vízesés alá. Egy ideig hallgatott, és a professzor arcát figyelte, aztán lassan tűnődve hozzátette, de volt az életében egy pillanat, az a bizonyos legutolsó pillanat, amikor tudta, hogy van Isten. És talán ezért kellett éljen 70 évig, hogy ezt megtudhassa. Egyedül csak ezért, az egyetlen pillanatért. Nem gondolja, hogy ez lehetséges? A professzor néhány pillanatig maga elé bámult, aztán ránézett az ismeretlen öreg papra egyenesen a szemébe. És ön ezért jött át Amerikából Európába, és ezért kutatott föl engem ebben a bódéban, hogy ezt elmesélje? Az öreg pap apró kék szeme visszamosolygott rá. Ezért, felelte csöndesen. S fél évre rá, 1950. június 13-án este, Herbert Habich professzor ott állt a hannoveri állomáson, és várta a München-brémai gyorsot. Krista reggeli vonattal beutazott Hamburgba egy divat bemutatót megtekinteni, és hogy néhány rajzot megszerezzen, amiről azt gondolta, hogy oda át használni tudja majd. Úgy beszélték meg, hogy onnan egyenesen utazik tovább, és Brémában találkoznak a pályaudvaron. Krista lelkes örömmel készült Amerikára. Nagy tervei voltak, és ez a lázas lelkesedése az apjára is átragadt. Ott áll tehát a professzor az állomáson, egy olcsó kis kofferrel a kezében is várta a vonatot. Este volt, langyos jószagú nyár elejé este. Néhány órával azelőtt zápor futott át a város fölött, és tisztára mosta a levegőt. Az állomásépület körül virágoztak a vadgesztenyék, és fehér gyertyáik csillogni látszottak az ívlámpák fényében. Amerikára gondolt, és a laboratóriumra, amelyikben annyi elveszett év után újra elkezdheti a munkát. Békés, hasznos, tudományos munkát az egyetlen nagy komoly célért, az emberiség boldogulásáért. Egy pillanatra eszébe jutott a szegény, jó kis szemüveges Bömke kisasszony, és érezte, hogy hiányozni fog. Sok évig nem hiányzott, de abban a pillanatban, amikor újra belép egy laboratóriumba, fájni fog, hogy nincsen ő is ott. A pályaudvar fölött megszólalt a hangszóró, és akkor már látni lehetett a mozdonyt, ahogy mint egy nagy fekete szörnyetek füstöt lihegve feltűnt a váltóház mögött. Ezt is a tudomány adta a világnak, gondolta a professzor. Mindent a tudomány adott, jót és rosszat, vegyesen. De lehet az is, hogy a tudomány csak jót adott, és az emberek csináltak rosszat belőle. Ki tudhatna ezeket? Ki láthat be tisztán és világosan a nagy összefüggések hálózatába? A gyors vonat megállt. Emberek kiabáltak, hordárok rohantak, egy szürke ruhás nő hangosan veszekedett valakivel. A professzor megindult a vonat mentén, kezében a táskájával. Sovány testén lötyögött a ruha, kitaposott cipőjében, sántított egy kicsit, egy pillanatig arra gondolt, hogy a botot mégiscsak el kellett volna hozni. Aztán a leghátulsó kocsi egyik ablakában meglátott egy integető kezet. Baradlai volt a pap. Kihajolt az ablakon, és vidáman integetett feléje. Ide, professzor, ide! Kiáltotta, és elégedett nevetés volt az arcán. Egy újságárus hangos kiabálással tolt a kocsiját, valaki éles rikácsoló hangon narancsot, cigarettát, cukorkát kínált, emberek jöttek-mentek ideges sietséggel, és ahogy a professzor bicegve haladt a vonat mellett, az integető kéz felé valami megnevezhetetlen furcsa érzés fogta el. Mintha egy ismeretlen, idegen világ borzongató lehelletét érezné az arcán. A vonat. Füstöt zihálva rohant a fekete vasszörnyeteg az éjszakán át. Városok, falvak, tanyák maradtak el mögötte, szántóföldek, rétek, erdők, folyók, magányos fények, utcalámpák, virrasztó ablakok, gépkocsik reflektorai. Jöttek a semmiből, és elvesztek újra a semmiben. A mozdonyvezető az órájára nézett. Még 16 perc késést kellett behozni. Fog az menni, gondolta, és egy pillantást vetett a feszültségmérőre. Füle a hatalmas gépszív dobogó lüktetését figyelte, és keze kinyúlta a teljes üveg után. Lassú kortyokban ivott, élvezte a szájában a tej édes ízét. Közben a kertre gondolt, és a frissen ültetett almafákra benne, s hogy holnap után meg kell öntözze őket. A fűtő a lapátjára támaszkodva nézte a kazánajtót, mely mögött szikrázva lihegett a tűz, és arra gondolt, hogy mégis össze kellene esküdni azzal a leánnyal, mielőtt megszületik a gyerek. Ha nincs is még együtt a pénz, majd összegyűl rendre később. Rohant a vonat keresztül az éjszakán. Az első személykocsi egyik ablakában egy IRO egyenruhás férfi vakon bámult ki a sötétségbe, és egy érzéssel küzdött. Ugyanaz a bizonytalan szorongó érzés volt, ami annak idején a Rosengasséban fogta el néha iskolába menet. Valamit elfelejtettem, de nem tudott rájönni, hogy mit. Valamit talán tenni kellett volna, valami fontosat, de lehet, hogy nem is most, hanem valamikor régen. Igen, tisztán érezte, hogy valamit tenni kellett volna még. Ott volt hozzá a pénz, a lehetőség, minden, csak nem jutott az eszébe. Akkor sem, most sem. Hogy mi az, amit tenni kellett volna? Szemben vele a másik ülésen egy chicagói csapos legény aludt zsebében a szabadságos levéllel, és egy szőke Bettyről álmodott talán, aki vár majd rá a repülőtéren. Reám senki sem vár sehol, gondolta az IRO egyenruhás ember ott az ablakban, és sóhajtott. Rá akart gyújtani a cigarettára, de a doboz üres volt már. Összegyűrte a markában, és bedobta az ülés alá. Nincs több, gondolta, vége. És abban a pillanatban egészen váratlanul a napfényben úszó szigetet látta maga előtt. Szamoszt. Olyan vakító elevenséggel, hogy a szíve összerándult tőle, és be kellett hunnia a szemét. Jaj, nyögte belül egy hang, jaj. Hirtelen valami ideges nyugtalanság fogta el. Pánikszerűen szakadt reá. Olyan volt, mint a halálfélelem. Felugrott az ülésről. Egy pillanatig állt ott, és a vonat kerekek kattogásán keresztül hallotta verni a saját szívét ilyetten nyugtalanul. Végig simított a homlokán. ideges vagyok, gondolta. Érezte, hogy a homloka izzadt. Nem lenne szabad annyit gondolkodnom. Emberek közé kellene menni. És akkor hirtelen eszébe jutott a különös öreg pap. Meg kellene keresni, gondolta. Még egy óra van Brémáig. Elbeszélgethetnénk. Talán elmúlna az idegességem is. Kilépett a fülkéből, és betette maga mögött az ajtót. Még egy pillantást vetett a hálóban lévő böröngyére, aztán megindult a vonat folyosóján hátrafelé. Rohant a vonat. A fülkében emberek ültek, aludtak, olvastak, vagy bámultak maguk elé a semmibe. Emberek, életek, sorsok. Egy gyermek álmosan nyöszörgött, és érthetetlen szavakat gügyögött hozzá. Egy asszony hosszadalmasan mesélt az utitársnőjének valamilyen bonyolult családi ügyet. Két kereskedő megpróbált egy üzletet nyílbeütni, valaki keresztrejtvényt fejtett. Néhányan politizáltak, és szitták a bonni kormányt. Három fiatalember az Egyesült Európáról vitatkozott. Valaki horkolt. Az egyik fülkében ingújra vetközött vasutasok kártyáztak. Rohant a vonat. Az utolsó kocsi egyik fülkéjében 6 férfi utazott. Egy magas barna úr kinézett az ablakon, és lassan megfontoltan mondta, ahogy ezeket az elszórt lámpákat nézem az éjszakában, arra kell gondoljak, hogy ha mi is meggyújtottunk volna mindenütt egy lámpát, ahol jó akarat, becsület és tisztesség volt az emberekben, talán világosságot tudtunk volna teremteni a ködben, és akkor sok minden másképpen történhetett volna. Akkor nem árthattak volna a jelszavak sem. Az egymás felé sugárzó jó akarat és tisztesség jó akaratúvá és tisztességessé tette volna a politikát is, és nem lett volna szükség háborúra. De mi megszerveztük a növénynemesítést, megszerveztük a fajállatnevelést, elmulasztottuk megszervezni gazdasági alapon a jó akaratot, a becsületet és a tisztességet. Szomorú, ha az ember jót akar, de elkésik vele. Egy ideig csönd volt a fülkében, csak a kerekek kattogtak. Tudja, kedves herceg, szólalt meg egy idő múlva a túlsó sarokban egy kopott sovány, vékony nyakú szemüveges ember, én sokszor arra gondolok, hogy a világ is olyan, mint egy nagy laboratórium. Valaki dolgozik benne, érti? Valaki. Nevezzük úgy, hogy természeti erő, teremtő törvény, de mondhatjuk azt is, hogy Isten. Nem a szavakon múlik. De tudja, az úgy van egy ilyen laboratóriumban, hogy ezer és ezer kísérlet nem sikerül, amíg végre egy, amíg összejön az, amit akarunk. Mert nézze, ahhoz, hogy valami létrejöjjön, valami olyasmi, ami a világot előbbre viszi, mondjuk egy orvosság, mondjuk a penicillin, ahhoz különböző elemekkel összekerüljenek egy lombikba egy bizonyos feltételsorozat szerint. Az elemek jelen vannak sok ezer év óta már, csak éppen nem kerültek még soha úgy össze olyan feltételek szerint. Érti, mire célzok? Nézze, kérem, itt van például ez a dolog a csónakkal. Lehetséges, hogy mi külön-külön egy-egy elem voltunk abban a bizonyos laboratóriumban, és talán az volt a feladatunk, hogy együtt képezzünk mondjuk egy olyan penicillinfélét az emberiség számára, érti? Mit tudom én hogyan? Találmánnyal, pénzzel, szervezéssel, együttes munkával, érti? Csak éppen, hogy nem kerültünk össze. Nem kerültünk össze akkor is úgy, amikor és ahogy kellett volna, érti? Azt hiszem, hogy értem. Felelte lassan a másik az ablaknál, és aztán hallgatva kinézett a sötétségbe. Azt hiszem, én is értem, szólalt meg egy ilyet hangon a középső ülésen egy kis ráncos arcú emberke, aki valamikor boltos volt Prágában. Csak azt nem tudom, de nem fejezte be a mondatot. Talán nem találta meg a szavakat ahhoz, amit mondani szeretett volna. Az ember sok mindent nem tud, felelte egy idő múlva a sarokból a volt egyetemi tanár fáradt hangja. Az ember nagyon sok mindent nem tud. Rohant a vonat. Lámpák csillogtak valahol messze a ködös sötétségben, távol egymástól, nagyon távol, kis magányos fényszigetek. S a vonat rohant tovább. A fények elvesztek. Éjszaka volt. Látják, egy kicsit én is olyan vagyok most, mint az a hiribi volt, az a halász, akiről beszéltem. Szólalt meg egy idő múlva halkan az öreg papa másik oldalon. Összeszedtem magukat újra egy csónakba, hogy megtudjam, van-e Isten. Mert a hitbe belefárad az ember, mire az élet végére jut, és tudni akar. A szomszédja maga elé nézett a vasúti kocsi szennyes padlójára, és bólogatott. Értem ezt, mondta halkan. Nálunk a hegyek közt élt egy öreg ember. Bács Trajannak hívták. Azt mondta volt egyszer, csak az igazság az élet, ami nem igazság, az pusztulás. Ezt mondta, és másnap meghalt. Nagyapám volt az az ember. Látja, ő tudta, hogy van Isten. Ő csak így nevezte ezt, igazság. Mindenki másképpen nevezi, de végül is mindenki ugyanarra gondol. Egy ideig hallgatott, mintha a vonat zaját figyelte volna, ahogy a kerekek láthatatlan váltókon csattogtak át, aztán folytatta lassan. Mi görög katolikusok vagyunk, és mi hiszünk az ördögben is, éppen úgy, mint az Istenben. A különbség legfeljebb az, hogy az ördögöt tudjuk, mert ott van, és látjuk naponta sok rosszat, amit elkövet. Istent pedig csak hisszük. De nagyapám ő tudta is. Azt mondta, csak az igazság az élet. Aztán meghalt, mint a halász. Vajon akik tudják az Istent, azok meg is halnak mindjárt? A kérdésre nem felelt senki, a pap sem. Csak a vonat dübörgése felelt, de nem lehetett megérteni, hogy mit. Jan Burszanó egy idő múlva újra megszólalt, de most csak ennyit mondott még. Talán, ha többet gondolkozom annak idején azon, amit a nagyapám mondott, akkor talán sikerült volna megőriznem az igazságot és megtartanom az életet népem számára, de nem biztos az sem. Aztán később még egyszer. Látja a lámpákat ott kint az éjszakában? Olyanok vagyunk mi is, mint azok a lámpák. Világítunk, de a köd lefolytja a fényünket, és így nem világíthatunk elég messzire. Mert amire rávilágítunk, az sohasem az igazság, csak a köd, a politika, köd. Legyintett, aztán végleg elhallgatott, és nem hallatszott más, csak a vonat ziháló dübörgése, ahogy rohant velük. Rohant az ismeretlen idegen éjszakán keresztül. Szóval együtt vagyunk újra mind a csónakban, szólalt meg hirtelen a hatalmas termetű őszhajú festő, aki eddig szótlanul ült a helyén és a térdére csapott. Ez igazán érdekes. Az embernek határozottan babonás érzései támadnak, ha mélyebben belegondol. Valami furcsa ideges nevetéssel mondta ezeket, valamennyien felfigyeltek rá. De valaki még hiányzik, vetette közbe félénken Vrana, a boltos. Tulajdonképpen nem fejezhette be, mert az öreg pap hirtelen felállt. Idehozom őt is, mondta gyorsan és határozottan. A legelső kocsiban ül. Mégiscsak meg kell értse, hogy közénk tartozik. Bizonyára nem vagyunk neki elég előkelők, mert európaiak vagyunk, jegyezte meg a festő gúnyosan, és újra ott volt az arcán az a különös ideges nevetés. A pap nem felelt, hanem kinyitotta a fülke ajtaját, és kilépett a folyosóra. Az ajtót behúzta megint. Csönd nehezedett a fülkére. A vonat rohant vakon az éjszakába. Dübörögtek a kerekei, sípolt, fütyült a szél az ablak repedéseiben, s az éjszaka odakint siket volt és sötét. Hiribi, szólalt meg valaki a félhomályban. A szemek szótlanul fordultak a hang felé. Burszanu volt, aki a hajdani öreg halász nevét kimondta szinte babonásan. Az ajtó felé fordulva mondta, mely néhány perccel azelőtt bezárult az öreg pap mögött. Lélek halász, dünnyögte maga elé a festő, mintha egy önmagával folytatott párbeszédet fejezett volna be. Istent akarja kísérteni, ő is. Azért hozott minket újra össze. Elsüllyed-e velünk a hajó, vagy nem? Arra kíváncsi talán. Ha nem süllyed el, az mit jelent? Kérdezte a román félig tréfásan, félig komolyan. A festő fölnevetett, de nevetése ideges volt és erőltetett. Az én számomra semmit, csupán statisztikai adatot. De az ő számára valószínűleg azt, hogy Istennek még mindig van valami terve velünk. A papok ebben az egyetlen gondolatkörben élnek. A többiek komoran ültek, mintha meg se hallották volna a cinikus szavakat. Talán újra kell kezdjük az életünket, szólalt meg a román ügyvéd egy idő múlva halkan. Együtt, nem külön-külön. Talán ez van megírva valahol a sors könyvében. Együtt? Riadt fel Vrana a boltos az ablak mellett. Hogyan? Miért ne? Felelte a herceg. Én már háromszor is elkezdtem az életemet előről, de mindig csak egyedül. Miért ne együtt? Ide figyeljenek. Hajolt előre a német tanár, és sovány fehér arcában szinte izzottak a szemek valami belső tűztől. Erre gondoltam én is. Együtt kezdeni el, mi hatan, akik együtt voltunk a csónakban is valami oknál fogva azon a napon. Egy csónakra való kis Európa. Nem egymás ellen, hanem együtt. A rászegeződő szemekben megérezte a döbbenetet, mert halkan elnevette magát. Fantasztikusan hangzik, amit mondok, tudom, de ennek a papnak igaza lehet. Persze nem úgy, ahogy ő teszi szavakba, hogy Isten kinyújtja a kezét, meg ilyesmi, de a világrendnek megvannak a maga törvényei, és ezek a törvények valamennyien és kivétel nélkül egy nagy központi alapelv körül helyezkednek el. Mi nem ismerjük magát az alapelvet, csupán a törvényeit. Azokat sem mind, csak néhányat. De feltétlenül logikusnak tűnik az a föltevés, hogy mindennek és mindenkinek, akit életre hív a törvény, van valami előre meghatározott funkciója ezen a világon, és amíg ezt a funkciót el nem végzi, addig élnie kell, bármi történjék is körülötte. Értik, mire gondolok? Talán a mi feladatunk az, hogy együtt keressünk meg valamit, egy utat talán, amit még eddig nem talált meg senki, egy új utat, amelyen a cseh, a magyar, a román, a lengyel, a német együtt mehet majd egy békésebb jövendő felé. És a zsidó? Szólt közbe a festő mély hangja. Vele mi lesz? Ő is a csónakban volt, ne feledjük, felelte csöndesen a német tanár, s a világrend nem ismer véletleneket. Uraim, ne nevessenek ki, de én határozottan érzem. Az ajtó nyílása szakította félbe a szavait. A rosszul világított folyosón ott állt Pohris Gottfried, és mellette a fehérhajú öreg pap. Uraim, szólalt meg Baradlai tiszteletes remegő hangon, és valami különös mosolyjal az arcán, életem vágya beteljesedett végül is. Ennyi sok év után újra együtt vannak önök, mind a hatan, mint annak idején a csónakban. Az Úristen útjai csodálatosak. Valami szörnyűségeset csattant valahol, és az öreg pap szavai elvesztek az ajban. A vasúti kocsi nagyot zökkent, megrázkódott, s fölemelkedett a levegőbe. Csomagok röpültek minden irányba, recseget ropogott minden. A lámpák kialudtak, és sötétség nyelte el a felfordult világot. A sötétség mélyén emberek sikoltoztak, acél csikorgott, vaslemezek hasadtak. Aztán minden megállt. a rémület sötét, feneketlen mélységében. Fél órába is belekerült, amíg a vasutasok és a közeli kisvárosból odasereglett rendőrök, mentők és tűzoltók kimentettek mindenkit a kisiklott és egymásra dőlt vasúti kocsik roncsaiból. Sebesülteket begyűjtötték a kis állomásépület egyetlen várótermébe, ahol egy a vonaton lévő orvos és néhány önkéntes ápolónő gondozásba vették őket, amíg a mentőkocsik odaérkezhettek. A katasztrófa méreteihez viszonyítva meglepően kevés sérülés történt, és halott csak egy volt. Egy rögtönzött hordágyra fektetve hozták be, pokróccal letakarva a vasúti őr bódéjába, hogy a megrémült utasok ne lássák. Hat férfi utas ott maradt a halottal a bódéban, míg az orvos és a vasutasok a sebesülteket vették gondozásba. Hamarosan megérkeztek a mentőkocsik is, és kórházba szállították azokat, akiknek kezelésre volt szükségük. A többi utast autóbuszokon vitték be a városba, hogy ott várják meg, amíg a pótszerelvény megérkezik. Amikor minden elcsöndesült, a szerencsétlenség színhelyén az orvos, az egyenruhás rendőrtiszt és egy fiatal újságíró átmentek a megüresedett váróteremből az őrbódéba. A hat férfi ott ült szótlanul egymás mellett a bódé padján. Előttük a pokróccal letakart halott. Az orvos szótlanul odament a hordágyhoz, fölhajtotta a pokróc sarkát, nézte néhány pillanatig a halottat, aztán ráhúzta újra a pokrócot. Önök rokonai? Fordult a rendőrtiszt a padon ülőkhöz. Ismerősei vagyunk, felelt az egyik, egy sovány tanárforma ember. Együtt utaztunk volna vele Amerikába. Amerikába? Lepődött meg a rendőrtiszt. Önök amerikaiak? Nem, rázta meg a fejét az ember ott a padon. Csak ő volt amerikai. Pap. Az útlevelét valószínűleg megtalálják a kabátja zsebében, egyéb papírjaival együtt. A rendőrtiszt odalépett a halotthoz. Felhajtotta a pokróc sarkát, és kutatni kezdte a fekete kabát zsebeit. Meg kell állapítsuk a személyazonosságot, mondta szinte bocsánatkérőleg a hivatalos formaságok miatt. Ki értesíti a hozzátartozókat? Tudtam, ma nincsenek hozzátartozók, felelte az ember a padon. Elég lesz, ha a konzulátust értesítik, majd onnan gondoskodnak a többiről. A rendőrtiszt összeszedett, amit talált, pénztárcát, útlevelet és egyéb papírokat, visszahajtotta a halottra a pokrócot, és odament a bódéban lévő kis rozoga asztalhoz, hogy kitöltse a hivatalos űrlapokat. Az orvos sóhajtott. A mentőkocsi visszajön hamarosan és beviszi a városba, mondta a padon ülők felé. Maguk közül is bemehet vele két személy, a többi elfér a rendőrkocsikon. Azzal begombolta mellén a kabátot, és kiment. A fiatal újságíró előhúzott a zsebéből egy kis kockás födelű füzetet, megköszörült a torkát. Szóval amerikai pap volt az illető, mondta, és jegyezni kezdett a füzetbe. Valamilyen hivatalos küldetése volt? Menekültek segélyezése, vagy ilyesmi? Nem, felelte valaki a padról. Nyugdíjban volt már, csak utazott. Aha, emelte föl a fejét meglepetten a fiatalember. De maguk nem amerikaiak? Nem. Akkor ő is csak bevándorló volt ott, ugye? Aki öregkorára visszatért, hogy még egyszer fölkeresse szülővárosát, mi? Kint léptek, hallatszottak, az ajtó megnyílt, és két egyenruhás ember lépett be a bódéba. Szó nélkül a hordágyhoz léptek, és fölemelték. Maguk is hozzátartozók? Fordult egyikük a padon ülők felé, aztán választ sem várva hozzátette. Ketten elkísérhetik a holttestet, a többi elfér a rendőrkocsin. Már mentek is a hordággyal, és a hordágyon a pokróccal letakart emberi testtel. A hat ember egyszerre állott föl a padról. Hat láb lendült lépésre egyszerre az ajtó felé. Az újságíró szinte ijetten lépett félre, hogy utat adjon nekik. A rendőrtiszt még mindig a papírok fölé hajolva állt a kis rozoga asztal mellett. A neve? Mi volt a neve? Kérdezte izgatottan az újságíró, mint aki csak az utolsó pillanatban döbben rá, hogy a legfontosabbat elfelejtette megkérdezni. De a hat idegen ember már tódult kifelé a bódé szűk ajtaján, egymás sarkában, szorosan. Csak a leghátulsó fordult hátra, egy hatalmas termetű széles vállú ember, akinek hosszú, őszülő haja borzoltan csüngött napbarnított arcába. Hiribi! Mordult mély torok hangon az újságíró felé. Ez volt a neve, Hiribi! Mindegy, hogy mit írtak azokra a papírokra. Aztán ő is kilépett az ajtón a többi után. És a hideg, fekete éjszaka elnyelte nyomban.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus munkatársaival Budapesten, a Hunren Evolúciótudományi Intézetben dr. Boros Gábor Zoltán tudományos főmunkatárs. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan kell ezt a kutatási folyamatot elképzelni?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni. És így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra adódása által történik, ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az oroszlánok az évmilliók során egyre erősebbek lesznek, vagy egy növényfaj egyre szárazságtűrőbbé válik. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, amelyben hasonlóan a baktériumokban kialakuló antibiotikum rezisztenciához, a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Munkájuk végső célja, hogy ezeknek az evolúciós folyamatoknak a jobb megértése által a daganatos megbetegedéseket hatékonyabban tudják kezelni. A riporter Takács

0: Ádám.
1: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év százmilliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
2: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
1: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
2: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
1: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
2: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
1: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik, ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor az gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot, és a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat. Ugyanezt történhet meg, illetve történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy bakteriális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye, ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél, gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokariota szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi, máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szer találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákelleni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben, nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
2: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
1: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásához egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldalon, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserépbe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal, ez tipikusan ugye a kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petri csészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár petri csészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot, kialakító a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára. A technológia, amit itt használunk, az gyakorlatilag kettős. Két célunk van. Az első cél az az, hogy ezeket a mutációkat létrehozzuk. Ebben egy hatalmas áttörés volt a sokak által, ha nem is részleteiben, de mint név sokak által ismerősnek hangzott a CRISPR technológia. Ez egy Nobel-díjat is adtak, nem olyan régen. A lényeg ennek az, hogy a korábbinál sokkal, de sokkal hatékonyabban lehet specifikusan géneket kikapcsolni. És a rákot okozó mutációknak egy nagy része az így történik, hogy olyan gének kapcsolódnak ki a tumorban. Ezeknek a feladata a korlátlan osztódásnak a megállítása. Ugye a korlátlan osztódás az egy gyakorlatilag egy evolúciós örökségünk. Minden ma élő élőlény, az egy közös őstől származik. Ez a közös ős, ez kezdetben egysejtű volt, mint mondjuk egy baktérium vagy egy élesztő kolóniát, hogyha elképzelünk. És minden egyes sejt úgymond magáért küzd, és a leggyorsabban próbál osztódni, ahogy csak tud. Ez a fajta gyors osztódási potenciál, ez benne van nekünk is minden sejtünkben, csak erre kiépült egy rendszer, hogy a több sejtű élőlényekben, amilyenek mi is vagyunk, mondjuk a tüdő epitéliumomban lévő sejtek, azok ne osztódjanak korlátlanul. Sok gén vesz részt ebben a rendszerben, akiknek mondjuk az a feladata, hogyha egy sejt úgy viselkedne, ahogy neki nem szabad, akkor például öngyilkosságra kényszeríti ezt a sejtet. Na most, hogyha ezt a gént mi kikapcsoljuk a laboratóriumban, akkor ez elő fogja segíteni azt, hogy az adott sejt, amiben ezt a gént kikapcsoljuk, az egy tumorrá növekedjen. Ez megtörténik a valóságban és a természetben, hogy különböző mutációk által ez a gén kikapcsolódik egy betegben, egy tumorban, és ezáltal a tumor mondjuk gyorsabban tud nőni, nagyobbra tud nőni, jobban tud áttétet képezni. Erre használjuk ezt a CRISPR technológiát, hogy ilyen géneket ki tudjunk kapcsolni, nem csak egyet, hanem akár több százat is.
2: De ugye, ahogy említetted, ez magát a tumor kialakulását és további fejlődését eredményezi. Arra nincsen mondjuk valami megoldás, hogy akár a környező szövetek, amiből táplálkozna ez a rákos sejthalmaz, hogy mondjuk azoknál ezt a gént felerősíteni, vagy akár bebiztosítani, hogy legyen egy gát, és mondjuk ne nagyon tudjon tovább szaporodni, vagy azokból tud táplálkozni is?
1: Igen, ez egy érdekes gondolat, a tumornak a mikrokörnyezete, az egy erősen kutatott téma, tehát gyakorlatilag egy tumor környékén, illetve magában a tumorban sem csak rákos sejtek vannak, és a sejtek azok nem egyedül nőnek, hanem interakcióban vannak. Az, hogy konkrétan a környező sejtekben, tehát a génterápiával küzdeni ezzel, ez sok szempontból nehéz feladat. Ilyen szempontból talán jelenleg szerintem megoldás nincsen, viszont az, hogy a növekedő tumort azt ne csak a rákos sejtekre fókuszálva vegyük figyelembe, hanem a környezetét is figyelembe vegyük. Ez egy nagyon valóságos, egy nagyon fontos kérdés. A laborban ez problémákba tud ütközni. Egy sejtenyészetben tipikusan egyfajta sejteket vizsgálunk. Például a közeljövőben tervezünk kialakítani egy olyan technológiát, meghonosítani a laboratóriumban, ahol már nagyobb, kevert sejtpopulációkat tudunk háromdimenzióban vizsgálni, és itt már lehetőség van különböző sejttípusoknak. Könnyebben össze tudjuk keverni, a természeteshez hasonlóbb környezetet tudunk létrehozni. Amikor élő állatokon, tipikusan egereken vizsgáljuk ezt, ahol ugye ezek mind megvannak. A mi kutatásaink konkrétan ezekbe a kérdésekbe még nem mennek bele, de alapvetően igen, tehát alapvetően ez befolyásolja, a tumor környezet az befolyásolja gyakorlatilag minden oldalát a rák progressziónak. Egy egyszerűsített világnézetben viszont azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott sejtekben mutációk jönnek létre, a mutációk rákos növekedést okoznak, és már ez önmagában egy olyan nehéz kérdés, hogy néhány mutációnak az összedolgozása végül milyen növekedést fog okozni, hogy még hogyha nem is megyünk bele azokba az ötletekbe, amiket te felvetettél, még akkor is egy meglepően komplex és egy problémával állunk szembe, és olyan kérdésekkel, amikre még mindig nincsenek tökéletes válaszaink.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúció Tudományi Intézetének tudományos munkatársával a rák kutatásról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabér letiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köbbel Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón. A szóvivő hozzátette, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A kormány szóvivő jelezte, a parlamenti változást követően megváltoztak a pártok közötti erőviszonyok, így változik a pártok és a pártalapítványok támogatása is. Ezt egy képlet alapján számolják ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső 1 méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12.000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128.000-et követően akár a 150.000-es szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúciótudományi Intézetének tudományos munkatársával, a rák betegségek evolúciós vonatkozásairól. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Alapvetően nagyrészt véletlenszerű folyamatok a mutációk. A rák kialakulásának két oldala van ilyen szempontból. Az egyik oldal az az, hogy maguk a rákot okozó mutációk létrejönnek-e, milyen rátával jönnek létre. A mi kísérleteinkben, amikor ezzel a CRISPR genomérnöki technológiával bevisszük a mutációt, akkor gyakorlatilag ezen átlépünk, hiszen mi hozzuk létre. A mutációt adott sejtben tudjuk, hogy milyen mutációt hozunk létre. Ugye a természetben viszont a rák kialakulásának a gyakorisága, illetve akár egy adott mutációnak a létrejöttének a valószínűsége, azt nagyon befolyásolja az, hogy a mutációs ráta mekkora. Ugye ilyen szempontból sok olyan életmódbeli tanács, például a dohányzásról való leszokás, és ebben tud segíteni, hogy gyakorlatilag a mutációnak a létrejöttének a valószínűségét csökkentjük azzal, hogy effektíve a mutációs rátát csökkentjük. Ha már létrejött a mutáció, vagy mutációk, akkor annak a megértése, hogy ezek viszont milyen hatással járnak, az a második kérdés. És mi gyakorlatilag ezen dolgozunk, létrehozzuk a mutációkat, és utána egy úgynevezett DNS vonalkód technológiával ezeknek a sejteknek az életútját tudjuk követni. Létrehozunk mutációkat, lenti vírussal bevisszük azt az általunk megszerkesztett DNS anyagot, ami két dolgot fog csinálni a sejtben. Egyrészt mutációt hoz részre, olyan specifikus rákot okozó mutációt, ami tumorképződéshez vezet. Másrészt az adott sejtnek a genomjába beilleszt egy úgynevezett DNS vonalkódot, ami igazából egy magasztos név arra, hogy egy viszonylag rövid, véletlenszerű szekvencia. Tehát az ATGC bázisokból áll a DNS, ami talán sokaknak még ismerős a gimnáziumból. Ezek általában egy jól meghatározott sorrendben alkotják a genomot. Amit mi beviszünk DNS-t, annak van egy olyan darabja, ahol ezek véletlenszerűen vannak. Azáltal, hogy véletlenszerűen vannak, azt érjük el, hogy a mi általunk használt mondjuk 10 000 vírusban mindegyikben ezek egészen egyéni szekvenciát fognak alkotni. És a kísérlet végén igazából egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy fogjuk a sejtjeinket, ezt mondjuk akár egy egér tüdőből, akár a petri csészéből veszük őket, ledaráljuk őket, a DNS-üket kivonjuk, és az egész genomjukból csak ezt a pici DNS darabot fogjuk és megszekvenáljuk. Nyilván itt vannak különböző technikai lépések, de a lényeg az, hogy csak ezt a rövid darabot, hogyha megszekvenáljuk, akkor abból egyrészt megtudjuk, hogy az adott sejtben milyen mutáció volt, azt is megtudjuk a DNS vonalkód segítségével, pontosan melyik tumorból jött az adott sejt, és a sejtek számát is tudjuk, tehát azt is meg tudjuk mondani, hogy mekkora volt a tumor. Mondjuk egy egyszerű kísérletet, ha most meg akarunk tervezni, akkor azt lehet mondani, hogy vegyük 10 olyan gént, ami az emberekben, az emberi tumorokban a leggyakrabban kapcsolódik ki rákos tumorokban, ezeket egyesével üssük ki különböző sejtekben, ezeket hagyjuk nőni, majd ezeket a sejteket kezeljük meg a 10 leggyakrabban használt rákellenes terápiával, és utána ezekből vegyük az adatokat, és látni fogjuk azt, egy adott terápiánál melyek azok a mutációk, amire az adott terápia a legjobban, vagy a legkevésbé működött. Nyilván ez egy nagyon nagy egyszerűsítés, és még nincsen benne az, hogy az adott terápia az hogyan fog hatni az egyéb egészséges sejtekre, a rezisztencia folyamata nincsen benne, tehát hogy ne képzelje senki, hogy ebből egy lépésben rögtön olyan eredmény lesz, amit a klinikumban lehet használni, de ez talán érzékelteti azt, hogy ezekkel a technológiákkal viszonylag egyszerűen és viszonylag gyorsan tudunk olyan nagy léptékű méréseket létrehozni, tehát olyan méréseket, amiből sok adatunk lesz, amiből meg tudjuk vizsgálni azt, hogy különböző genotípusú sejtek, tehát olyan sejtek, amiben különböző mutációkat hoztunk létre, hogyan viselkednek akár például egy élő egérnek a tüdejében, vagy hasnyálmirigyében, vagy valamilyen szervében. Ez egy nagyon hasznos módszer, egy nagyon hasznos szerszám arra, hogy korábban elképzelhetetlen lefedettséggel ilyen térképeknek szoktuk hívni, térképeket rajzoljunk arról, hogy a különböző mutációk, illetve akár különböző mutációknak a kombinációja, és az érződik, hogy azért itt már, ahogy itt a dimenziókban egyre feljebb megyünk, ez a tér, amit le kell fedni, egyre nagyobb, és ezért fontos az, hogy olyan módszertanáink legyenek, ahol nem 10, nem 100, hanem akár 1000 vagy sok ezer tumort, sok ezer ilyen sejtpopulációt tudunk lemérni.
3: Hol tart most a kutatás? Vannak konkrét eredmények?
2: Alapvetően ebben az irányban vannak eredményeink, hogy a különböző mutációknak az együttes hatásai, azok nagyon nehezen megjósolhatóak. Ja, ez nem egy egyértelmű probléma, bár evolúcióbiológiában ez régóta ismert. Ezt úgy hívják, hogy genetikai interakció. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy én kikapcsolom A-gént, és megnézem, hogy A-gén kikapcsolása miatt mennyivel nagyobbra nő mondjuk egy tumor. Nézhetnénk akármilyen más hatást is, hogy mondjuk milyen színű lesz a hajam, vagy milyen színezetű lesz a macska. Hogyha A-génnek a hatását megnézzük, A-mutációnak a hatását, és aztán megnézzük B-mutációnak a hatását is külön, tehát az egyik populációban. A-gént kapcsoljuk ki, a másikban B-gént, annak is van egy hatása. Ebből a kettőből lehetne egy sejtésünk arra, hogyha egyszerre kapcsoljuk ki A és B-gént, akkor mit fogunk látni? Tehát mondjuk A-génnek a hatása az volt, hogy 10%-kal nagyobb tumorokat látunk azokban a populációkban, ahol az A-gént kikapcsoltuk. B-gént kikapcsoljuk, ott is 10%-kal nagyobb tumorokat látunk. Mit gondolnál, mi történik, hogyha A-gént és B-gént is kikapcsoljuk egy harmadik populációban?
3: Na, hát jó kérdés, gondolom, hogy extra nagyobb tumorokat fogunk kapni. Gondolom így laikusként.
2: Igen, én is ezt gondolnám, ezt hívjuk úgy egyébként, hogy egy null modell, egy kezdeti modell, ami megpróbálja megjósolni azt, hogy mit fogunk látni. Tehát hát az egyik 10%, másik 10%, akkor mondjuk azt, hogy 20%, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, egy multiplikatív modell, akkor 21% nagyobb növekedést fogunk kapni. És akkor ehhez képest, amit látunk, az valamennyire meglepő lehet. Nyilván, ha pontosan 20%-ot vagy 21-et kapunk, akkor ez egy kicsit sem meglepő. Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nincsen genetikai interakció. Hogyha ennél nem nagyság rendekkel, csak egy picivel nagyobb vagy kisebbet találunk, az már egy interakció, csak még nem annyira érdekes. A nagyon érdekes akkor lesz, amikor egészen megfordul ennek az irányba. Tehát, hogyha azt találnánk, hogy A és B gént együtt kikapcsolva rosszabbul növekszik a tumor, az egy nagy meglepődést okozna. Ezeknek az ilyen genetikai interakciós térképeknek a feltérképezése, ugye az ezekről való gondolkodás az már nagyon régóta folyik. A kísérletes feltérképezése az néhány évtizede folyik. A rákban való feltérképezése az pedig most történik meg, és nekünk ezzel kapcsolatban vannak eredményeink, és igazából azt találtuk, ami sajnos nem túl bíztató, hogy viszonylag ritkák az ilyen esetek, ahol egészen megfordul ez az irány. Ugye el lehet képzelni, hogy ha azt találnánk, hogy van egy mutáció, ami segít a rák kialakulásában, nagyobb tumorokhoz vezet, és van egy másik, ami pedig ezt a hatást megfordítja, akkor az akár egy gyógyszer terápiának a célpontja is lehetne. Ugye ezeket ilyenkor mi a laborban kiütjük ezeket a géneket, kikapcsoljuk genetikailag. Nagyon sok gyógyszernek a hatásmechanizmusa az, hogy az adott génből létrejövő fehérjének az aktivitását csökkenti, ami gyakorlatilag egy nagyon hasonló hatást okoz. Ezeket úgy is hívják, hogy előjele pisztázis, mert a hatás előjele változik meg, tehát pozitívból negatívba, vagy negatívból pozitívba. Ezeket más evolúciós rendszerekben nagyon gyakran látni. A mi eredményeink azt mutatják, eddig nyilván ez bizonyos ráktípusokon néztük meg, hogy itt nagyon ritka. Ezeknek valamennyire érteni véljük az okát, mert a rák az egy nagyon specifikus evolúciós rendszer. Ettől függetlenül ezek új eredmények, és ugye nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy az ennek való megértése, illetve ezeknek a kölcsönhatásoknak a feltérképezése, az fontos lehet abban is, hogy meg tudjuk előre jósolni, hogy a rák progresszió az milyen mutációs útvonalakon tud haladni. Tehát mely mutációk fognak egymás után megtörténni, és milyen sorrendben. Ezt nagyon jó lenne megérteni, és ez bizonyos szempontból az evolúcióbiológiának a szent grálja, hogy az evolúciót, az adaptációt előre tudjuk jelezni. Ebben rákon kívül is ez egy nem véletlenül szent grál, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és igazából nagyon nagy pozitív eredmények nincsenek. De a rákbiológiában meg még fontosabb, hiszen itt egy adott az betegségnek a progressziójának a megértése és az előrejelezhetősége az nagyon-nagyon sokat segítene.
3: Egyáltalán a rák, meg ez a fajta sejtosztódás miért különleges, vagy miért érdekes kifejezetten evolúciós szempontból? Hol van ennek a témának az eszenciája? Ami miatt te azt mondtad, hogy márpedig te a rákos sejtekkel szeretnél foglalkozni. Egy olyan környezetben, ahol akármerre fordulsz, evolúciót látsz, fantasztikusabbnál fantasztikusabb növények vannak, úsznak a tengerben, gyönyörű, különleges állatok, az eget is meghódították, különleges fajok, de téged mégis a rákos sejtek foglalkoztatnak. Miért? Mit látsz ebben, ami szerinted, ami téged hajt, ami neked ennyire fontos?
2: Igen, ez egy jó kérdés, és kicsit olyan szempontból nehéz is róla beszélni, hogy ugye egyrészt ez egy szomorú téma, nyilván egy betegségről beszélünk, másrészt meg egy nagyon érdekes téma, aminek a fő motivációja egyébként ez nálam a ráknak az evolúciós aspektusa, egy nagyon érdekes evolúciós modell. Emellett nyilván nem mennék el amellett sem, és nyilván egy plusz motiváció, hogy a rák kutatás az nyilván segíthet embereken, még hogyha több lépésen keresztül is, nem közvetlenül is, de az emberi gyógyászatban fontos tud lenni. De emellett számomra egy nagy motiváció az is, hogy mint egy evolúciós rendszer nagyon különleges. Van ennek több olyan aspektusa is, ami miatt szerintem egészen különleges. Az egyik az, hogy gyakorlatilag a legtöbb evolúciós adaptáció az úgy történik, hogy az adott faj a környezetéhez alkalmazkodik, és mindig az új adaptív lépések, azok egy már viszonylag jól alkalmazkodott háttér egyed, de történik valamilyen változás, amitől még egy kicsit alkalmasabb lesz a túlélésre, a szaporodásra. A rák az ilyen szempontból egy nagyon fura rendszer, mert gyakorlatilag a többsejtűség kialakulásakor, akkor ott kialakul egy olyan munkamegosztás, hogy a testünk sejtjeinek döntő többsége annak nem feladata a szaporodás, hanem ugyanúgy, mint egy hangyabolyban a dolgozók, saját szaporodásukat, saját osztódásukat háttérbe szorítják a köz érdekében. A köz az nálunk a testünket jelenti, az összes sejtünket, a hangyakolóniában pedig a bojt. Így alakulhat ki a többsejtűség, hogy sejtjén csak nagyon kis része, tehát a herékben, a petesejtekben lévő néhány sejt az, akinek megengedett, mint a hangya királynőnek, hogy tovább szaporodjon és osztódjon. Igen, tehát tovább vigye saját magát. És ez a fajta többsejtűségi szerződésnek történik meg a megszegése a rák esetén. Egyébként amennyire én tudom, hangyabolyban is történnek lázadások, ahol a dolgozók elkezdenek osztódni, erről nem tudok sokat, de a rák kialakulásakor gyakorlatilag ez történik, hogy a dolgozó sejtjeink, akinek nem lenne dolga osztódni, ahogy csak bír, azok mégiscsak elkezdenek osztódni, ahogy csak bírnak. Ez azért érdekes, mert tehát amiből kiindul ez az evolúció, az adaptáció, az egy olyan sejt, ami egyáltalán, tehát ha a rák szempontjából nézzük, és abból a szempontból nézzük, hogy a korlátlan osztódás a cél, ugye mondjuk egy egysejtű baktériumnál például ez a cél, az a legsikeresebb evolúciósan, akinek a legtöbb utódja lesz. Nyilván embereknél is, csak embereknél ugye ezt egyet szinten nézzük, de ha a sejt szinten nézzük, akkor az erre való optimalizáció eddig nem volt jelen, sőt, hát a fordítottjára való optimalizáció történik, egy adott testi sejt arra van optimalizálva, hogy ne osztódjon, mert nagyon rossz dolgok történnek, ha osztódna. Amikor kialakul a rákbetegség, akkor gyakorlatilag ez fordul meg, és egy ilyen egyáltalán nem jól adaptálódott állapotból elkezdődik egy adaptáció abba az irányba, hogy az a sejt tudjon osztódni. És gyakorlatilag ebből lesz a tumor. És ez egy evolúciósan nagyon izgalmas, és egyébként nagyon fura felállás. Szempontból is különleges a rák, hogy egy teljesen aszexuális rendszer, ami azt jelenti, hogy a populáció növekedésekor nem történik különböző egyedek között genetikai anyagnak a kicserélése, nem történik rekombináció. Ugye a legtöbb fajnál, még azoknál a fajoknál is, akik aszexuálisan tudnak osztódni, azért néha vannak szexuális osztódási lépések, és a rákban ilyenek nincsenek. Ez olyan szempontból vannak ennek fontos vonatkozásai, hogy a káros negatív mutációkat nagyon nehéz az adott tumorból levetkőzni. És éppen ezért azt is találják az emberek, hogy ezekben a tumorokban nagyon komoly a káros mutációknak a tumorra viszonyított negatív hatása. Én korábban ilyen negatív káros mutációkkal foglalkoztam, még nem a rákbetegségen belül, és ez szerintem egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy ezeket a káros mutációk a tumorokban hogyan alakulnak ki, hogyan maradnak fenn, mekkora negatív hatásuk van, hogy esetleg ezeket a negatív hatásokat fel lehetne klinikumban használni, tehát terápiás célból meg lehetne őket specifikusan támadni. Jelen pillanatban ilyen irányban nem kutatunk egyébként, de szerintem ez egy nagyon izgalmas új irány lehetne a csoportnak.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Boros Gábor Zoltánt, a Hunren Evolúciótudományi Intézet tudományos főmunkatársát ismerhették meg, aki a rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus társaival.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig kell felülvizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését, október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, hangsúlyozta a döntéseket a kormány szóvivő hozzátéve. A kormány döntött arról is, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Hamarosan véget érhet a sertés állomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár-Bereg vállalt településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspest is fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. A telepről két vágóhídra juthattak sertések a lappangási idő alatt, ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke Budapesten sajtótájékoztatón. Az elnök elmondta, a fertőzéses sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállalji telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek és laboratóriumi mintát vesznek. Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust, jelezte Nemes Imre. Az elnök rámutatott, a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertést tartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspest is megfékezésére. Mint mondta, a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély, a Magyarországon kapható sertés hús az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható. Nemzet és emlékezet, ezzel a címmel nyílik új kiállítás június 6-án a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális térként is működő épületben ezúttal két autodidakta művész, Kolozsvári Edit festő és Szabó József szobrász munkáit láthatja a közönség. A képeket, több mint 500 alkotást a magyar történelem pillanatai és a népi kultúra motívumai ihlették. A festményeket egy különleges, újrahasznosított fémből készült Szent István lovas szobor egészíti ki. A tárlatról Tóth Matolcsi László, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatója beszélt rádiónknak.
1: A kultúra az egy fontos lába lett, úgymond az egyetemi templom működésének, ezen belül kiállításokat is igyekszünk rendezni. Az első ilyen az már 2 éve megrendezésre került, és azóta több kiállításnak is otthont tudott adni a templom. Fontosnak tartjuk, mert azt gondoljuk egyrészt, hogy az egyetemi templom adottságait érdemes kihasználni ilyen szempontból is, és hát a kultúra is egy olyan missziós eszközként tud funkcionálni akár, ami jobban be tudja húzni, úgymond az embereket a templomba. Azt gondolom, hogy a tematika nemzet és emlékezet az abszolút passzol természetesen. Debrecen, meg hát az egyetemi templom egész története is át van szőve a reformátusság és a város évszázados kapcsolatával, meg az egyetem és a református egyház évszázados kapcsolatával, tehát ilyen szempontból ez a tematika nagyon passzol a templomhoz. Az valóban újszerű, hogy egy szobor installáció is bekerül. Ez egy izgalmas kísérlet is lesz számunkra is abban a vonatkozásban, hogy az emberek hogy fogadják majd ezt, és hogy a látogatók hogy fogadják majd ezt a koncepciót. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy ez pozitív visszhangokat kap. Június 6-án 10 órától lesz a megnyitója a kiállításnak, ami nem csak egy sima kiállítás megnyitó lesz, hanem próbáljuk egy kicsit színesen zenés közreműködőkkel is színesíteni majd ezt a megnyitó alkalmat, és 6-ától folyamatosan látható lesz a kiállítás 18-áig, hétfőtől szombatig, 9-től 12 és 13-tól 16 óra között, a belépés ingyenes, úgyhogy valóban mindenkit szeretettel látunk.
0: Vasárnapig várja a látogatókat az idén 6. alkalommal megrendezett Festivine, a korábbi Velvárosi Borünnep Debrecenben a Déri téren. A borkultúrát, kultúrát, borfogyasztást népszerűsítő fesztivál felvonultatja mind a 6 hazai borrégiót, 22 borvidéket, 110 féle magyar terméket lehet megkóstolni. Ezeket több ismert külföldi borvidék italai egészítik ki. Pénteken és szombaton zenei élményekkel, koncertekkel készülnek a szervezők, vasárnap pedig gyereknap, a Kora Festi Szörp délelőtti alkalmaira vár.

0: a családokat. Részletek Gulyás Gergőtől, a fesztivál szervezőjétől.
1: Idén 6. alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, korábbi nevén belvárosi borünnep. Minden bor kultúrára nyitott látogatót nagy szeretettel várunk. A kínálatot próbáltuk a tavalyi széles szortimenthez igazodva tartani. Idén is mind a 6 magyarországi borrégió jelen lesz a fesztiválon, mind a 22 borvidék jelen lesz a szortimentünkben. Közel 110 tétellel, magyar tétellel készülünk, illetve további 7-8 nemzetközi borvidékkel kiegészülve készülünk a rendezvényre. Spanyol, francia, olasz, ugye a Veneto borvidék, ugye a Prosecco hazája, Bordeaux, burgundi borvidék Franciaországból, Champagne borvidék Franciaországból, új-zélandi borok, amerikai, kaliforniai, napovölgyi borok, további 35-40 nemzetközi tétel lesz megtalálható, és színes zenei programkínálattal készülünk péntek és szombati napon. Nyitunk az YZ generáció felől, és vasárnap pedig egy ingyenes gyermeknapot szervezünk. Ugye ennek a rendezvénynek a neve a Festiször, amire várunk minden családos és gyerkőcöt. Bízunk a legalább 1000 főben, aki látogatja majd naponta a rendezvényt, azzal, mivel elégedettek leszünk, illetve a rendezvény sikerességét is ehhez a mérőszámhoz viszonyítjuk, bízunk az időjárás kegyességében, fel vagyunk természetesen készülve a rossz időre is, nem fog esni az eső, hogyha úgy állnak hozzá a kedves vendégek, hogy már pedig ők jól szeretnék érezni magukat, akkor sikerül kikapcsolódniuk, és egy maradandó élménnyel fognak távozni a rendezvényről.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 6-a szombat van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy már az nagy dolog, hogy létrejött egy személyes találkozó az amerikai és a kínai elnök között. Miről tárgyalhattak, miben állapodtak meg, többek között ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ Salád Gergely kínakutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével, 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Balázs Pál vagyok, a Szerencsi református lelkipásztor. Hallgassuk Istennek igéjét e mai napon is, a Királyok második könyve 14. fejezetéből, kicsit hosszabb ige szakaszt olvasok föl, a 14. fejezetnek első 4 versét, majd a 8. verstől a 14. versig terjedő szakaszt. Jóásnak, Jóáhász fiának, Izrael királyának a második évében lett királyá Amaciá, Jóásnak, Júda királyának a fia. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jóáddán volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, bár nem annyira, mint ősatja, Dávid, hanem minden csak úgy tett, ahogyan apja Jóás. Mert az áldozó halmok nem szűntek meg. A nép továbbra is ott áldozott és tömjénezett az áldozó halmokon. Akkoriban követeket küldött Amáciá Jóáshoz, Izrael királyához, aki Jóáhász fia, Jéhú unokája volt. Ezt üzente: gyere, állj ki ellenem egy csatára. Jóás, Izrael királya ezt a választ küldte Amaciának, Júda királyának. A libánoni bogáncskóró ezt üzente a libánoni cédrusnak: add feleségül leányodat a fiamhoz. De arra szaladt egy libánoni vadállat, és eltaposta a bogáncskórót. Mivel te megverted Edomot, felfuvalkodtál. Érd be ezzel a dicsőséggel, és maradj otthon. Miért rohannál vesztedbe? Hiszen elesel Júdával együtt. De Amaciá nem hallgatott rá, felvonult hát Jóás, Izrael királya, és megütköztek egymással. Ő meg Amaciá, Júda királya, a judai Bétsemesnél. De Júda vereséget szenvedett Izraeltől, és mindenki hazamenekült. Amaciát, Júda királyát, aki Jóás fia, Ahaziá unokája volt, elfogta Jóás, Izrael királya, Bétsemesnél, majd bevonult Jeruzsálembe. Azután lerombolta Jeruzsálem várfalait az Efraim kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszúságban. Elvitte az Úr házában és a király palota kincstárában talált összes aranyat, ezüstöt és minden fölszerelést, azon kívül túszokat is szedett, és így tért vissza Samáriába. A 3. és a 4. verszakot hadd emeljem ki. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, bár nem annyira, mint ősatja Dávid, hanem minden csak úgy tett, ahogyan apja Jóás. Mert az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép továbbra is ott áldozott és tömjénezett az áldozó halmokon. Kedves testvérek, Amaciáról, Júda királyáról szólnak ezek a sorok. És így kezdődik, hogy mindent csak úgy tett. A külső nyomástól megszabadulva mindkét ország rész fellélegezhetett rövid időre. Fellendült a politikai és gazdasági élet, Júda királya megerősítette hatalmát, de a jó móddal nem járt együtt a hitélet fellendülése. Meg is látszott ez a nép vallási viselkedésében, mivel összekeverték a Jehve kultuszt a Baal kultusszal. Kétfelé sántikáltak, pedig járhattak volna egyenesen is az Istennek az útján. Mindez azért, mert nem esett messze az alma a fájától. Azt gondolom, ismerjük ezt a mondást. A király fia, Amaciá, utódként ugyanazt tette, mint az apja, amit látott tőle, és amit örökölt. Kedves testvérek, vajon milyen szellemi, lelki örökséget adunk át a gyermekeinknek? Itt azt olvassuk, hogy gazdasági, és jóléti szempontból megerősödött a királyság. Gondolhatta, mindent helyesen tett, mert így látta apjától, követte hát az apja példáját. De nem helyes példát követett. Súlyos kijelentés ez, mindent csak úgy tett, ahogyan az apja. De talán még súlyosabb a krónikák könyve leírása alapján ez a történet. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. Nem teljes szívvel tisztelni az Istent, azt jelenti, hogy csak részben. Van, amikor igen, és van, amikor nem. Az adott helyzetemtől, számításomtól függően. Vagy csak egy darabjával a szívemnek. A nagy parancsolat pedig erre tanít mindnyájunkat, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, nem egy darabjával a te szívednek, hanem teljességgel. Ebben a helyzetében gőgössé vált a király, amikor megnyert egy csatát az edomiakkal szemben. Aztán a gőgösség már nem ismert testvért sem, a testvéri szeretetet sem, mert hadat üzent Izrael ellen, amelyben súlyos vereséget szenvedett. Ezt olvastuk föl az igéből. Így lett az apai örökségből, a helytelen példa követéséből félmegoldás, félszívűség, gőgösség, testvérharc, aztán pedig veszteség. Isten segítsen mindnyájunkat a nagy parancsolat teljes szívből történő megélésére. Szeresd az Uradat, szeresd fele barátodat, teljes szívedből, teljes lelkedből. Viszonyulj úgy fele barátaidhoz, mint ahogyan magadat is szereted, és ahogy magadra is megpróbálsz vigyázni. Ne legyen ránk jellemző az, ami itt az igében van, mindent csak úgy tett. És az sem, hogy de nem teljes szívvel féljük az Urat. Adjon buzgóságot nekünk a Szentlélek Isten, töltse be szívünket teljesen, teljességgel, és éljünk, ami Urunknak, szolgáljunk, ami Urunknak, teljes életünkkel, teljes odaadásunkkal. Amen. Imádkozzunk. Segíts minket, Urunk, hogy szívünk teljes odaszánásával ragaszkodjunk te hozzád. Tőled el ne távozzunk, és ne csupán örökségből, hanem saját elhatározásból és hitbeli meggyőződésből kövessünk téged. Hallgass meg könyörgésünket, indíts bennünket hitvallásra, indíts bennünket, hogy teljesen, teljes odaadással neked éljünk, embertársaink javára éljünk, így szolgáljunk téged, és így szolgáljuk fele barátainkat. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, jelentette be a kormány szóvívő sajtótájékoztatón Budapesten. Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Mint mondta, jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Jelenleg arra nincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány szóvivő közölte, a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban felülvizsgálat, fogalmazott Szondi Vanda hozzátéve. Első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerőkölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat a három országból. Hamarosan véget érhet a sertés állomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár Beregvállalt településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspest is fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. A telepről két vágóhídra juthattak sertések a lappangási idő alatt, ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnöke Budapesten sajtótájékoztatón. Az elnök elmondta, a fertőzéses sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállalji telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek és laboratóriumi mintát vesznek. Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust, jelezte Nemes Imre. Az elnök rámutatott, a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertéstartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspest is megfékezésére. Mint mondta, a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély, a Magyarországon kapható sertés húsa az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Már az nagy dolog, hogy létrejött egy személyes találkozó az amerikai elnök és a kínai elnök között. Miről tárgyalhattak, miben állapodhattak meg? A témában Salád Gergely kínakutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Május 21-én délelőtt reggel rögzítjük ezt a beszélgetést, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy szeretne beszélni a tajvani elnökkel, néhány nappal azután, ugye, hogy Kínában járt Xi Jinping elnökkel tárgyalt. Mekkora fordulat ez a történetben?
3: Hát akkora, amekkora hisztit a kínaiak fognak csinálni. Emiatt már most tiltakoztak, de meglátjuk, hogy a következő napokban hogyan fognak viselkedni. Ugye magán a súlyos találkozón az amerikai elnök alapvetően úgy viselkedett, ahogy ezt a kínaiak elvárták. Tehát nem válaszolt Tajvannal kapcsolatos kérdésekre. Picit elmozdult abba az irányba, ami a kínaiaknak kellemesebb. És most az, hogy hát egy ilyen kellemetlen elszólással, már mint a kínaiak számára kellemetlen, hogy ő hajlandó lenne közvetlenül tárgyalni azzal az emberrel, aki vezeti Tajvant, ő így fogalmazott, az hát egy jelentős visszalépés kínai szempontból, hiszen már-már abban hiszem, hogy voltak a kínaiak, hogy akkor ezt a kérdést, hogy egy darabig jegelni lehet, és az amerikai nem feszegetik a határokat, de hát úgy tűnik, hogy feszegetik.
2: De a kínai kultúrában az, hogy két ember beszélget, az már ezt jelenti, hogy akkor katasztrófa van? Tehát most csak ilyen európai demokratikus szemmel mondom ezt a kérdést, akár sajtó szempontból, hogy én hiszek abban, hogy két ellentétes véleményű embert le lehet ültetni, beszélgetni, és abból még az égvilágon semmi nem következik azon kívül, mint hogy beszélgetünk egymással. Kínában hát ez nagyon mindegy, máshogy van?
3: Hát nem mindegy, hogy ki beszélget. Most gondoljunk bele abba, hogy azt az európai vezetőt, aki az elmúlt években szóbár Putyin, Kínnal, mondjuk telefonon beszélt vele, vagy pláne személyesen beszélt vele, azt tehát a többi vezető elítélte. Most Kínában ennél még komolyabb a helyzet, tehát sok emberrel lehet beszélni, de a tajvani elnökkel nem. És ezt az amerikaiak 1979 óta, tehát nagyon régóta be is tartották. Egy 2016-os telefonbeszélgetésen, egy gratuláló telefonbeszélgetésen kívül nem is tudunk olyan eseményről, amikor az amerikai elnök és a tajvani elnök beszélt volna egymással. Ekkor is telefonon történt meg, személyesen nem találkoztak. Abból is egyébként óriási balhé lett 2016-ban.
2: És ezt is Trump tette?
3: Igen, még mielőtt beiktatták volna, de már miután megválasztották elnöknek, fogadta az akkori tajvani elnöknek a gratuláló telefonját. Tehát ez még csak nem is valami fontos tárgyalás volt, hanem egy gratulációnak a fogadása. Hát a kínaiaknak ez nagyon nem tetszett. Ugye a kínaiak a tajvani elnököt nem tartják legitim vezetőnek. Ők azt gondolják, hogy ő egy szakadár tartománynak az illegitim vezetője, soha nem nevezik elnöknek, maximum vezetőnek, és iszonyú, nem hogy az elnökkel, tehát hogyha egy ember, egy hivatalos személy egy másik országból, a tajvani, nem tudom, egészségügyi miniszter, vagy nem tudom, kereskedelmi minisztérium főosztályvezető helyettesével tárgyal hivatalos körülmények között, és nem csak a hátsó ajtón engedi be őt a külügyminisztériumban, akkor is már a kínaiak tiltakoznak, mert egész egyszerűen nem ismerik el államként Tajvant, és ez számukra az egy Kína elvnek a megsértése, ha valaki hajlandó államként tárgyalni Tajvannal. Ettől lehet még a bármilyen országnak kereskedelmi kapcsolata, kulturális kapcsolata, tudományos kapcsolata, turisztikai kapcsolata Tajvannal. Nem zavarja a kínaiakat, de amikor állami tisztviselők beszélnek tajvani állami tisztviselővel, az kivágja a biztosítékot.
2: És ön szerint mi az oka annak, hogy Trump most ezt nyilatkozta, hogy ő beszélni akar a tajvani elnökkel, tehát itt valamiféle ilyen mérlegelés van, hogy a kínai látogatása során tett egy gesztust az irányba, hogy nem is tudom, ezt majd ön ítélje meg, hogy mekkora gesztus volt ez, hogy akkor nem támogatják Tajvan függetlenségét, még ha nem is szó szerint ezt mondta, de elmozdult a korábbi álláspontból, és akkor gyorsan kell a másik oldalra is tenni valamit, vagy Trumpot ugye nagyon nehéz kiismerni, de egyszer nem erről van szó, hanem ma úgy kelt föl, hogy gondolta, hogy telefonálna egyet a tajvani elnökkel is.
3: Hát ez a mire gondolta a költő jellegű kérdés, megmondom őszintén nem tudom. Mind a kettő verzió lehetséges, hogyha Trumpot egy racionális, kiszámítható a tanácsadóira legalább néha hallgató politikusként értelmezzük, akkor inkább az első verzió az érvényes, tehát hogy úgy értékelték utólag a stábjában, hogy túl messzire ment a kínai álláspont fele, vagy túlságosan nagy gesztusokat tett a kínaiaknak, és ebből most visszakoznia kell, de simán belefér az is a pakliba, Trumpot ismerve, hogy egész egyszerűen így kelt fel.
2: Megtudta a tájvani elnökről, hogy szeret golfozni, annak meg esetleg nem tud ellenállni. Nem tudom, hogy szeret, ezt most csak tippből mondom.
3: Az igazság, ezt én sem tudom.
2: Azt megtenni, hogy megpróbálja nekünk elmagyarázni itt a szavak jelentőségét egyébként Trump esetében, amit Xi Jinping-gel tartott beszélgetésén mondott a sajtó előtt, hogy most akkor Taiwan esetében mi a helyzet. Azt mondta, hogy nem szeretné, hogy valaki függetlenné váljon, mondta Taiwan kontextusában, de ez most akkor hol van a nem támogatja, támogatja, ellenzi tengelyen?
3: Amit Trump mondott, az még mindig belefér abba, amit stratégiai kétértelműségnek neveznek, és ami 1979 óta az Egyesült Államoknak az alapvető politikája Tajvannal kapcsolatban. Ennek az a lényege, hogy nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy adott esetben fegyverrel támogatnák Tajvant, mármint a fegyverszállításokon kívül, tehát hogy katonailag beavatkoznának Tajvan védelmébe, ezt nem ígérik meg az amerikaiak, de nem is cáfolják, hogy ez megtörténhetne. És ezzel tulajdonképpen bizonytalanságba tartják a kínaiakat is, meg hát a tajvaniakat is, tehát a tajvaniak sem vettem ennek olyan meggondolatlanságra, hogy mondjuk egyszer csak kikiáltják a függetlenségüket, hiszen nem tudhatják, hogy az Egyesült Államok megvédi-e őket. Ez tehát a stratégiai kétértelműség. Most ezen belül van mozgástér, és van olyan álláspont, ami egy picit közelebb van a kínaiakéhoz, meg olyan álláspont is, ami egy picit távolabb. Itt a kínaiak tulajdonképpen a Trump látogatás előtt azt várták, hogy arról a megfogalmazásra, ami úgy hangzik, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Tajvan függetlenségét, az amerikaiak térjenek át arra, hogy az Egyesült Államok ellenzi Tajvan függetlenségét. És azt, hogy nem is magán a tárgyaláson, hanem az utána készült, talán első interjújában Trump azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy valakik függetlenedjenek, hát ez nyilván ez Tajvanra vonatkozott. Ezt a kínaiak úgy értelmezték, hogy ez egy ilyen elmozdulás az ellenzi felé, és ezt mindenképpen pozitívan értékelték. Hát ahhoz képest az, hogy most, ha csak egy ilyen mellékmondatban is, de közvetlen beszélgetést helyez kilátásba, közvetlen kommunikációt helyez kilátásba a tajvani vezetővel, ez mindenképpen visszalépés a Kínától távolabbi irányba.
2: És mi a helyzet a fegyverekkel? Ugye most itt ön is utalt rá, hogy a fegyverszállítás az nem tartozik bele abba, amit Trump, illetve az USA ne vállalna, mivel ne támogatta volna eddig Tajvant, és ugye most is van folyamatban egy több mint 10 000 milliárd dolláros fegyvercsomag. Azért fogalmazok így, mert a sajtóban 14 000 milliárdot olvastam, az ön egyik munkahelyén a külügyi intézet elemzésében, meg 11 000-et esetleg segítsen kiigazodni nekünk. Hogy
3: azért nem 1 000 milliárdról van szó, hanem csak milliárdról, az se kevés egyébként. De valóban én többféle összeggel találkoztam, én is nyilván attól függ, hogy mit számolnak ide. Itt arról van szó, hogy 1979-ben, miután az USA megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a kínai köztársasággal, tehát Tajvannal, ami ugye magát hát hivatalosan kínai köztársaságnak nevezi, utána rögtön az amerikai törvényhozás elfogadott egy törvényt, hát mintegy így a károkat enyhítendő, amiben az szerepel, hogy az USA ellátja Tajvant az önvédelemhez szükséges eszközökkel. Magyarul fegyvert szállít neki, nem ingyen, tehát itt nem segélyekről van szó, hanem egy elképesztő bizniszről. Azóta, 79 óta óriási mennyiségű fegyvert meg hadianyagot adott el Amerika Tajvannak. És ennek a hosszú sorozatnak a legutóbbi epizódja az, hogy tavaly decemberben az amerikai kormányzat jóvá hagyott, de még nem teljesített egy, hát a szűkebb összeget véve 11 milliárd dolláros fegyverszállítási csomagot. Ez nem kicsi, tehát ez jelentősen növelné Tajvannak a védelmi kapacitásait, ebben ilyen HIMARS-ok, tehát alapvetően ilyen rakéta elhárító eszközök vannak mások mellett. Most ezt még nem kezdték el szállítani, és ahhoz, hogy megindulhasson konkrétan a fegyvereknek a Tajvanra szállítása, kéne Trumpnak a jóváhagyása. Ez ugye december óta nem történt meg ez a jóváhagyás, és most ugye Pekingben erről nem beszélt, nyilvánosan nem beszélt, én feltételezem, hogy hát az átajtók mögött az is így még jelezte Trumpnak, hogy nagyon nem örülnének, hogyha ez a sok milliárd dollár értékű fegyver megérkezne Tajvanra. És visszafele a repülőn adott interjújában Trump úgy nyilatkozott, hogy még nem döntött erről a fegyver csomagról, lehet, hogy jóvá fogja hagyni, lehet, hogy nem. Tehát továbbra is ugye a stratégiai kétértelműségben van. És most tulajdonképpen ezzel kapcsolatban mondta, hogy rákérdeztek, hogy akkor végig is mi lesz ezekkel a fegyverek. Hogy ezeknek egy részét a tanjóanik már ki is fizették. Hát itt illene az amerikaiaknak valamit letenni az asztalra, és erre mondta, hogy akkor erről beszélnie kell azzal az emberrel, aki vezeti Tajvant, és ebből lett a kínai tiltakozás. Tehát a lényeg az, hogy ebben a pillanatban, amikor felveszük ezt a beszélgetést, ez a kérdés továbbra is lebegtetve van, tehát hogy végül is leszállítják-e ezeket a fegyvereket Tajvannak, vagy nem.
2: De ez így üzletileg belefér egy amerikai szerződésbe, hogy megegyeznek, és eltelik fél év, és nem történik meg a teljesítés egy része. Ráadásul egy olyan elnöktől, aki amúgy egy üzletember múltja van, hát a kereskedéshez kétségkívül minden bizonnyal ért Trump. Ez ön szerint így belefér?
3: Hát vannak, akik szerint nem ért a kereskedéshez se, és csak az édesapja vagyonának az elherdálásából élt, de nyilván ezt nem tudom megállapítani. Hát ugye egy amerikai elnöknek rengeteg szempontot figyelembe kell vennie egy ilyen ügynél. Az egyik a kereskedelmi szempont, nyilván az amerikai katonaipari komplexumnak hát hatalmas lehetőség Tajvan számára a legfejlettebb technológiákat, meg fegyvereket eladni. Ez mellette szól, hogy aláírja. Ugyanakkor ott van hát a politikai, geopolitikai dimenzió is. Mit szólnak a kínai? Hogyha leszállítjuk a fegyvereket, akkor esetleg más módon a kínaiak nem fognak-e megbüntetni minket, ezért például a ritka földfém exportnak a korlátozásával, vagy más módon, és azzal több kárt okozunk az egésszel, mint hasznot szereznénk, hogyha leszállítjuk a fegyvereket, tehát itt rengeteg mindent figyelembe kell vennie az amerikai elnöknek. Egy picit azt látjuk, hogy hát még nem hozta meg a döntés, pont ezért, hogy, mert hogy ez nem egy egyértelmű döntés, és most is ugye nem döntést hozott, hanem hát kommunikációról beszélt az érintett tajvani elnökkel.
2: De én azt nem értem, hogy amikor ezt a fegyver szállítási megállapodást megkötötték, akkor vagy azóta történt valamilyen geopolitikai változás, amivel most mérlegelnie kell Trumpnak.
3: Itt a különböző hatalmi ágak közötti megosztásról van szó, úgy fogalmaztam, hogy az amerikai kormányzat hagyta jóvá, valójában a törvényhozási hatalmi ág hagyta ezt jóvá. Tehát ilyenkor mindig az úgy történik, így nagyon leegyszerűsítve, hogy Tajvannak bejelentik, hogy ők ennyit meg ennyit szeretnének ebből meg ebből a fegyverről vásárolni. Ezt a kongresszusnak jóvá kell hagynia. Ez a jóváhagyás megtörtént, de még kell a végrehajtó hatalmi ág fejének, tehát az elnöknek az ellenjegyzése, hogy konkrétan a fegyverszállítás meginduljon, ez az, ami nem történt meg. Itt ilyen tulajdonképpen belpolitikai vitákról, az amerikai hatalmi ágak közötti egyetnemértésről, egyetértésről is szó van, tehát ez rendkívül komplex kérdéskör.
2: Oké, ön nem Amerika szakértő, de nyilván ismeri ezeket a folyamatokat, csak egy utolsó kérdés ide. Egyébként ez egy szimbolikus aláírási dolog lenne az a mindenkori elnök részéről, hogy amit a kongresszus megszavaz, egy ilyen esetben azt az elnök aláírja, vagy az elnök sokkal autonómabb, erősebb jogosítványokkal rendelkezik Amerikában annál, és ez teljesen hétköznapi most ebben, ami most ebben az esetben történik, és ez nem csak Trump személye és viselkedése, szokásos viselkedése miatt van.
3: Ez nem automatizmus, ugye Amerikában értelemszerűen az elnöknek elég nagy hatalma van, ráadásul a külpolitika az elnöki hatáskör. Tehát az elnöknek szuverén joga külpolitikai fontos ügyekbe dönteni, és az, hogy leszállítunk-e több mint 10 milliárd dollár értékű fegyvert Tajvannak, amit egyébként diplomáciát nem ismerünk el, ez kőkemény külpolitika, tehát itt abszolút van mérlegelési lehetőség az elnöknek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Salád Gergely kínakutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Fülöp-szigetekről Georgi

0: Megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban felülvizsgálat, fogalmazott Szondi Vanda hozzátéve. Első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerő kölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat a három országból. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás, a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Idén a tavainál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. Közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csaknem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralás tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csaknem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
1: Euro

pont. A szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mond. Majd így te szerendet,

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk. Azt követően szólunk arról, hogy a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola tanulói élménypedagógiai órán vettek részt a vásárosnaményi Hunor vadászati kiállításon.
2: Feladatunk itt a kiállítással, hogy a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket is bevezessük a természetnek azon rejtelmeiben, megértik azt, hogy a természetet nem az embertől kell védeni, hanem meg kell tanítani az embert arra, hogy hogyan használja a természetet.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 6-a van, Norbert és Cynthia névnapja, de Artemis, Artemisia, Cittadélia, Filip, Fülöp, Gilbert, Claudia, Claudius, Kolos, Kolos, Lícia, Norberta, Norman, Norton és Cynthia nevű hallgatóink is ma ünnepelnek, Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1707-ben ezen a napon az Únodi országgyűlésen lekaszabolják Túróc vármegye követeit. Rakovszky Menyhér táblabíró a helyszínen életét veszti, Okolicsányi Kristóf Alispán pedig súlyosan megsérül, néhány nappal később őt is kivégzik. Ha a kalendáriumban lapozunk, akkor látjuk, hogy 1778. június 6-án az addig katonai kormányzás alatt álló temesi kerület visszaadásra és az anyaországba bekebeleztetésre került, így régi megyéi Krassó-Temes és Torontál újra működni kezdtek. 1792-ben első Ferencet Budán magyar királlyá koronázzák. Július 14-től pedig második Ferenc néve német-római császár lesz. 1805-ben első Napóleon francia császár annektálta a Ligur köztársaságot, és három francia megyét hozott létre a területből. 1827. június 6-án 25 ezer néző előtt tartották az első magyarországi lóversenyt, melyen az első győztes a Széchenyi István istállójában nevelt Babi Eka, más források szerint Gaving volt. Másnap 22 versenyló közül az ugyancsak Széchenyi Czenki lovardájából származó 5 éves Álborák nevű kanca bizonyult a leggyorsabbnak. 1919-ben a magyar vörös hadsereg megdönti a Vendvidéki köztársaságot. 1933. június 6-án megnyílt az első autós mozi New Jersey-ben. 1944-et írunk, a II. Világháború időszakát június 6-án, a normandiai partraszállási hadművelet első napja volt. 1953-ban Ránki György Pomádé király újruhája című operájának bemutatójára került sor a Magyar Állami Operaházban. 1994. június 6-án Bulgária és Magyarország átadja a NATO központban a jelentkezési okmányát, és még egy dátum tartozik június 6-ához, mégpedig 2014-ben, amikor is megalakul a harmadik Orbán kormány. És még egy dátumról ne feledkezzünk meg, ezen a napon született 1796-ban Balogh Sámuel református lelkész, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallgatják.

Magány. Kora hajnalban ébredt. Kiverte a víz, az átizzadt ágynemű alatt pedig fázott. Álmában felkavarodott emlékei összekeveredtek, valószínűtlenül ugrált közöttük. Egyetlen közös pont hatott rá dermesztően, a magány. A fürdőszoba tükréből megviselt arc mellett reá, a forró zuhany majd segít, gondolta, és fél órán keresztül mozdulatlanul állt a párás fülkében, közben birkózott a magánnyal, mint valami állandó ellenféllel. Egész eddigi életében zajlott ez a küzdelem, hol ő, hol az kerekedett felül, és most is érezte, hogy akár sikerül maga alá gyűrni, akár nem, nincs ereje rá, hogy véget vessen neki. Miért boxolt bele a csempébe kilátástalan indulattal? Miért nem lehet ennek véget vetni? Egykor volt közeli barátai, akik előtt nagy ritkán előhozta a témát, biztatták, hogy majd jön valaki, az egyedüllét nyomai is eltűnnek, mint az árnyék a nappali fényben. De nem jött senki, nyögte maga elé, senki, és előkerültek vele együtt öregedő érvei, vágyai azokkal szemben, akiket felelőssé tette az égető érzésért. Törölközőjével letörölte a párás tükröt, és aprólékosan végignézte magánytól görbülő vonásait, mintha valami belülről húzná, feszítené arcán a bőrt, és kímélet nélkül szaporítja a ráncait. Felöltözve állt az ablak előtt, és a függöny fogva nézte a lassan éledő utcát, az elhaladókra gondolt, akik mind hordanak a ruhájuk alatt egy-egy sorsot, tele sebekkel és fájdalmakkal. Ő a magányt hordja magában. Ez a felismerés megfogta, mint valami magvas gondolat, amiről sejti az ember, hogy általa közelebb jut a megoldáshoz. Az tény, hogy ereje nagy részét a magánynak köszönheti. Hiszen gyerekkorától edzi a lelkét, hatalmas erőfeszítésekre késztette eddig is, és emiatt tulajdonképpen hálás is lehetne, amiért sokat bír. Értelmetlen tovább lázadni, hűséges társa ellen, meg kell barátkozni vele. Aki a sorsa fölött őrködik, úgy is tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ő majd megoldja. Az ujjai önkéntelenül elengedték a függönyt, és lement reggel.

van már a szem, hogy ebből mennyi jár, most megérthetem. És érti még az égi szót, szűz bóbita, egy apró utazót.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, jelentette be a kormány szóvívő sajtótájékoztatón Budapesten. Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Mint mondta, jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Jelenleg arra nincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány szóvivő közölte, a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban felülvizsgálat, fogalmazott Szondi Vanda hozzátéve. Első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerő kölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat a három országból. Hamarosan véget érhet a sertésállomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár Beregvállalt településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspestis fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. A telepről két vágóhídra juthattak sertések a lappangási idő alatt, ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke Budapesten sajtótájékoztatón. Az elnök elmondta, a fertőzéses sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállai telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek és laboratóriumi mintát vesznek. Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust, jelezte Nemes Imre. Az elnök rámutatott, a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertéstartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspestis megfékezésére. Mint mondta, a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély, a Magyarországon kapható sertés húsa az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésen számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola tanulói élménypedagógiai órán vettek részt a vásárosnaményi hunorvadászati kiállításon. A tanulóknak lehetőségük volt arra, hogy megismerjék a magyar erdők élővilágát, betekintést nyerjenek az itt élő állatok életébe. A foglalkozást Bodnár Zsolt lelkipásztor, a természet és vadvilág, Dihoráma kiállítás és természetismereti centrum kommunikációs referense tartotta, akivel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Mi volt az aktuális téma, hiszen mindig nagyon sok érdekesség hangzik el egy ilyen előadáson.
3: Ez már lassan 2 éves együttműködés a gyarmati református iskolával, és kihelyezett környezetismeret és biológia órát tartunk a 7.-8. korosztálynak. Ilyenkor mindig a pedagógus asszonnyal összebeszéljük, hogy mi volt az előző tananyag, mi lesz a következő, és próbálunk ebből az egészből egy új tematikát kidolgozni, és megpróbáljuk elmélyíteni és bemutatni a gyakorlatba. Ugye nekünk a kiállításunk anyagát, ugye ez a 230 preparátum és ugye a 3 terem adja Afrika, Európa és ugye az északi kontinensek élővilága. Tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy az egész féléves-éves biológia környezetismeret tananyagot így le tudjuk fogni. És mivel ugye szimulált környezetben vannak ugye ezek a preparátumok, az éghajlati változások, a szociológiai kérdések, a különféle gazdasági kérdések mind-mind átjárhatóak, és egy egészen más aspektusból látják innentől kezdve a fiatalok a természet vonatkozásait, más szemmel is néznek innentől kezdve, mondjuk például a biológia környezetismeret tananyagra, hiszen nálunk az elsődleges, hogy egy élménypedagógiai programban venjenek részt, tehát azt az oldalát is meglássák mondjuk ennek a területnek, ami mondjuk a humorosabb, kicsit a vadászok bal szerencséje vagy szerencsétlensége az, ami sokszor ezt feldobja, hiszen egy-egy találkozás egy-egy állattal néha elég vicces helyzeteket tud produkálni, és gyakorlatilag azt, amit ők nem látnak, mert nem járnak olyan területeken, vagy esetleg nem kerülnek úgy a természet közelébe, itt egy valós természeti élményt kaphatnak.
2: És ahogy mondta tiszteletes úr, ez egyben természetismereti óra, biológia óra, de vannak itt tantárgyi kapcsolódások is, hiszen a toldiból az aranysakát is lehetett megmutatni, és elmondani azt, hogy annak az állatnak milyen szerepe van, és mennyire veszélyes lehet akár az emberre. Tehát ezek így teljes történetekké tudnak formálódni.
3: Igen, a 21. századunk egyik legnagyobb problémája, hogy megpróbáljuk és most elnézést kérek a szakemberektől ezért, ez egy szubjektív véleményem, megpróbáljuk a természetvédelem égisze alatt elválasztani az embert a természettől. Azt gondoljuk, hogy az ember az egyik legnagyobb veszélyforrás a természetnek, és ezt a közösségi médiumok, a különféle influencerek, tiktokerek, youtuberek, ezt mindenki próbál erőltetni, és a fiatalok, akik szinte ebben élnek minden nap, a legnagyobb veszélynek vannak kitéve, mert elhiszik, hogy az ember tényleg a természet legnagyobb veszélye. Nem mondom, vannak hibafaktorok az ember részéről, de összességében addig lesz az ember veszélyes a természetre, ami meg nem ismeri, hogy a természet jó. És szüksége van rá. És nekünk pontosan az a célunk, feladatunk itt a kiállításra, hogy a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket is bevezessük a természetnek azon rejtelmeiben, megértik azt, hogy a természetet nem az embertől kell védeni, hanem meg kell tanítani az embert arra, hogy hogyan használja a természetet. Vallom is, hogy mint okleveles erdészként, hogy a természetvédelem ma már a 21. században pont az ellentétét szüli annak, amire ez annak idején létrejött. Sokkal szerencsésebb fogalom a természet gazdálkodás, hogy megtanuljam hasznosítani, élvezni. Ugyanis ma Magyarország 25%-a erdősült, ebben benne vannak ugye a telepített gazdasági hasznosítású erdők, és benne vannak azok a őstölgyesek vagy bükkösök ugye a hegységekben, amelyek látogathatóak. És amikor az ember részévé válik és eltölt egy órát a természetben, és rengeteg pozitív élményt kap, láthat vadfajokat, vagy esetleg ehet erdei gyümölcsöket, vagy ha van erre lehetősége, akkor ugye egy szakszerű turisztikai vezetést kap, érdekelté válik az ember abban, ezt védjen, mert átélt egy pozitív élményt. De hogyha elválasztjuk az embert, és azt mondjuk, hogy nem ide, te nem mehetsz be, mert te tönkreteszed az egészet, akkor úgy lesz van az ember, hogy neki akkor ebből mi haszna van. Az elődeink úgy élték az életüket évszázadokon keresztül. Sőt, azt lehet mondani, hogy a 21. századig úgy élt az ember, hogy a természettel szoros harmóniában volt, és most a 21. század embere pedig megpróbál elvonulni a természettől, bár vágyik utána.
2: Hogyan látja az iskolás csoportok által, hiszen nem csak a református iskolából jönnek ide, hanem más intézményekből is. Mennyire sikerül a fiatalok szemét kérdezni? kinyitni e felé, mert hiszen itt azt a sok információt megkapják, mondhatni tudásvágyat is veled bennük fel kell tenni, de viszont az is látszik, hogy nem csak érdeklődőek, hanem elgondolkodnak azon, amiket hallanak.
3: Sokszor azt gondoljuk, hogy a fiatalok mondjuk így, hogy buták, és hogy el vannak a maguk is világukban, de a fiatalokat rengeteg kérdés foglalkoztatja. Csak rejtettem, és mondhatjuk azt, hogy inkább a közösségi médiumokban, az online térben keresnek megoldásokat. Ez egyrészt szülőknek is felelőssége, hogy a gyermekeikkel próbáljanak minél több kapcsolatot kialakítani, és minél mélyebb legyen a kommunikáció. Persze megvannak ennek a folyamata is, és ugye ez ma már nem egy könnyű feladat, de azt mondom, hogy ezt tudatosan építi az ember, akkor ez működik, hogyha a gyerek is azt látja, hogy a szülő is mindent a telefonon keres, akkor is mindent a telefonon fog keresni. Én arra szoktam bátorítani először is a felnőtteket, hogy merjük elővenni a könyveket, és keressünk könyvekben is. Lássák azok a gyerekek, hogy a könyvekben is van igazság, nem csak az interneten. A másik fontos dolog pedig, ugye, akik ide érkeznek, gyerekek elsődlegesen osztálykirándulási céllal jönnek, és ők élményt keresnek. És ez a legjobb lehetőség, mert amikor egy pozitív élmény éri, amikor tud nevetni, amikor tud mosolyogni azon, amit lát, és testközelbe kerülhet, és belenézhet az ordító oroszlán szemébe, vagy farkas szemet nézhet itt egy preparált farkassal, az egy olyan pozitív megerősítés jelent annak a gyereknek, hogy onnantól kezdve számára az az állat, az a terület egy maradandó emléket fog hordozni. Ma, amikor azt látjuk, hogy a generációk inkább távolodnak ezektől a kérdésektől, pontosan az lesz a jövőnk befektetés és a jövőnk záloga, hogy most mi itt elkezdtünk Vásárosnaményban itt a Természet és Vadvilág dioráma kiállítással egy jövőépítő folyamatot. Mert ezek a gyerekek, amikor hazamennek, visszahozzák a szüleiket. És eljönnek egy hónap, egy év múlva, kapcsolódnak, elviszik az iskolába, hírt jön a következő osztály, és gyakorlatilag ezzel sikerül őket visszavezetni, és majd ezen keresztül a szülőket is sikerül majd visszairányítani ebbe a folyamatba.
2: Tiszteltes úr, azért mindig úgy építi fel a gondolatait, hogy a fenntarthatóság, most már ezt a szép szót is vegyük alapul divatosan, benne legyen. Hiszen régen a józan parasztészhez nem kellett ezt a szót használni, hanem valahogy benne volt a mindennapokban. Most viszont azért a fiatalokat meg kell tanítani arra, hogy hogyan kell tudatosan a környezetben gazdálkodni, vagy a környezetet szépíteni, építeni.
3: Viccesen mondtam azt nemrégiben egy baráti társaságban, hogy annak az embernek, aki a fenntarthatóság szót bevezette a köztudatba, annak Nobel-díjat adnék, mert az, hogy egy ilyen régi ezer éves és mindenki által gyakorolt szóból csinált egy óriási nagy világméretű mozgalmat, ez zseniális. Igazából igen, ahogy mondtad, a fenntarthatóság az ott volt. És az régieknek a paraszti logikában ez benne is volt, hogy nem a mának, nem a holnapnak, hanem a hosszú távú jövőnek gondolkodtak. Viszont ma sajnos pont a gazdaság, pont a világban lévő változások azt eredményezték, hogy mindenki csak a mában, vagy a közeljövőben gondolkodik. És az önzőségünknek az egyik lenyomata az, hogy nem tudunk fenntartható módon hosszú távon gondolkodni. Számomra a fenntarthatóság az nem valami, nem tudom én, műanyagpalack szeparálás, meg ilyen környezetvédelmi, meg termelő hulladék gazdálkodás irányelv, hanem egy életforma. Egy életmód, amiben az ember nem csak hasznosítani akar, és nem csak élvezője akar lenni a természet kincseinek, hanem ugyanúgy részévé válnik, és hasznos alkotójává válik a természetnek. Tehát azzal, hogy az udvaron gyümölcsfát ültetünk, azzal nagyon sokat tettünk gyakorlatilag a fenntarthatóságért. Mert egy tujában is meg tud telepenni, persze egy pintyis fészket tud benne rakni, de egy gyümölcsfa azért egy egészen más. És ugye gyümölcsöt adtam a családomnak, árnyékot adtam a kertemnek, virágillatot adtam a tavasznak, és élőhelyet biztosítottam legalább 30-40 féle élő lénynek, és ez jelenti azt, hogy az a gyümölcsfa még 15-20 év múlva is teremni fog. Egy tuja nagyon szép zöld, de nem jelent életet. Amikor azt mondjuk, hogy nem éri meg kertet művelni, mert drága, meg olcsó megvenni a boltba, persze, annak, akinek a szomszédjában van a bolt, vagy az utca végén, annak tényleg olcsó. De amikor be kell menni mondjuk a városba, a faluról, már ott azért kétszer el kell gondolkodni azon, hogy akkor tényleg olcsóbb. Nem a zöldség a drága, hanem az autó, amikor beindítom, értem megyek, az időm, és hogyha ezt én a kertbe valósítom meg, ha még locsolnom is kell, ha még foglalkoznom is kell vele, de akkor is saját magamnak termeltem meg időt, és energiás spóroltam meg vele, mert attól olcsó megoldás nincs, amikor lemegyek hajnalba a kertbe a friss zöldséget.
2: Lesznek-e még csoportok?
3: Folyamatosan, most indulnak ugye majd az osztálykirándulások, vannak országos projektek, amiben benne vagyunk, biciklitáborok, az ország több pontjáról érkeznek, az egyházkerülettel van, ugye az örökségünk táborral egy együttműködés, tervezzük mi is a saját napközis táborunkat, amiről majd fogunk híradással lenni, és gyakorlatilag próbáljuk ezt a szezont is hatékonyan kihasználni. Istennek legyen hála, azért azt mondjuk, hogy üres járatunk, üres napunk nincs.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk még nagyon sok gyerekcsoportot ide a vadász kiállításra.
3: Köszönjük szépen, és akkor még sok erőt kívánunk a gyerekekhez a pedagógusok részére, és kitartás, mindjárt vége van.
1: Kedves hallgatóink, Bodnár Zsolt, lelkipásztort, a Természet és Vadvilág Dioráma Kiállítás és Természetismereti Centrum kommunikációs referensét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában rövidesen hírekkel jelentkezünk. 8 óra után pedig újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódik.

megválaszolásával döntjük el, hogy melyik hol végezze. Először is, ki küldte? A feladótól függ, hogy mennyire érdekel bennünket az adott levél. Te Krisztustól érkező, róla szóló levél vagy a világ számára. Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. 2 Korintus 4. fejezet 5. vers. A vallásos emberek sokszor a felekezetüket reklámozzák, holott arra lettünk elhívva, hogy egyedül Krisztust hirdessük. Semmire sincs nagyobb szükség ma, mint hogy Jézus képmása élő és eleven módon jelenjen meg megváltottai életében. Kézbesíts tehát szerelmes levelét mindenkinek, aki az utadba kerül. Másodszor, kinek szól? A Bibliában ott a válasz erre is. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangélium a 3. fejezet 16. vers. Dr. David Yonggi Cho a világ legnagyobb gyülekezetét építette fel Szöulban, csaknem 1 millió taggal, nagyobb létszámmal, mint sok város vagy település lakossága. Annak idején fiatal buddhista korában egy olyan nő vezette Krisztushoz, akivel csak egyszer találkozott. Mi lett volna, ha az a nő inkább a némaságot választja, és nem beszélt Chónak az evangéliumról? Krisztus leveleként a te életed is megváltoztathatja valakinek az életét, úgyhogy feltétlenül add át az üzenetet. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan dr. Pál István néprajzkutatóval beszélgetünk a kemény cserépről, amely nem csak használati tárgy, hanem a magyar ipar és művelődés történet különleges lenyomata is.
2: A kemény cserép ez egy jó 200 éve létezik, kísérletezés közben jött létre, mert Európában is előszerették volna állítani már a 18. században a kínai porcelánoknak a megfelelő európai porcelán, és ez olyan állapotot jelent a kemény cserepeknél, hogy ez könnyen a laikus is meg tudja állapítani, hogy most ez porcelán vagy kemény cserép. A legegyszerűbb módja, hogy az ember kiáll az ajtóba, feltartja a tányért a nap felé, és ha áttetszik az ujja, akkor az porcelán. Ha nem tetszik át, akkor az kemény cserép.
1: Ezt követően itt lesz velünk Dezső Attila református lelkipásztor, akitől a negyedik parancsolat értelmezését, magyarázatát hallhatjuk.
3: Talán úgy lehetne ezt nagyon közel hozni, hogy hogyan szenteljen meg ugye a nyugalom napját. Az Ézsaiás könyvében van egy rész, amikor azt mondja, hogy ha majd nem jársz a te kecsteléseid után, vagyis ne ugyanaz irányítsa a te napodat, mint a többit. Tehát ne a saját vágyad, ne a saját akaratod. És hogyha ezt meg tudod állni, akkor megszenteled a nyugalom napját. Ott kezdődik minden, amikor már nem én vagyok a középpontban, amikor nem a saját vágyam, meg az én saját ketteléseim a lényegek. Nem nyűgnek tartod a nyugalom napját, hanem egyszerűen örömmel tudsz megállni.
1: Kedves hallgatóink, az iménti vendégek társaságában várjuk Önöket. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A kemény cserjép nem csak használati tárgy, hanem a magyar ipar és művelődés történet különleges lenyomata is. Kevesen tudják, hogy az egyik legjelentősebb hazai gyűjtemény itt, a térségben található. Dr. Pál István néprajzkutató, egykori múzeumigazgató hosszú éveken át kutatta és rendszerezte a hazai kemény cserép történetét, és hatalmas gyűjteményt hozott létre. Pokrovenszky Gergely beszélgetését hallják.
2: Sokan azt mondják, hogy a nagy cserepek és a cserépedényeknek a szerelmese, de mikor indult ez a történet egészen pontosan?
3: Egy kicsit hagy pontosítsak, mert nem az összes cserépnek, hanem annak is egy fajtájának, a gyárakban előállított kemény cserepeknek. Erre mondhatná bárki, hogy minden cserép kemény, de ez kifejezetten kemény cserepet jelent. Ugyanaz az összetevői több komponensű, nem úgy, mint a fazekas edények, amelyek egyedül csak fazekas agyagból készülnek, semmi más hozzáadott anyag, szilárdító, javító, díszítő nincsen benne. Itt ennek a legfontosabb alapanyaga a kaolin, az egy ilyen fehérré váló anyag, és ezért fehérek ezek a cserépedények alapszínben, és ezeket díszítik. Na most nekem ez hogy jutott eszembe? Amikor eljöttem 12 évvel ezelőtt nyugdíjba, akkor szerettem volna egy olyan átmenetet magamnak, ami a munkámból, a korábbi 40 évben gyakorolt munkámból, meg a nyugdíjas létemből fakad. Ezért egy olvasmány hatására úgy megtetszettek ezek a kemény cserepek, amilyeneket tényleg tízesével gyűjtöttem a múzeumfalu gyűjteményébe, és utána kezdtünk a feleségemmel járni, aki szintén nyugdíjas lett, nyugdíjas most is, a környékbeli régiségvásárokat, Miskolc, Eger, Debrecen, itt Nyíregyházán ritkábban, és mostanra egy ilyen 1200-on felüli számú gyűjteményem van.
2: Hol sikerül ezeket tárolni, és mennyire tudja megőrizni az állagát?
3: Érdekes, hogy ezt mindenki megkérdezi, hogy hol a fenébe tartom én ezt a rengeteg cserepet. Hát van a lakásunkban bent két frekventált helye, a konyha falán 51 darab tányér. Nem állandóan, nagy részük állandóan ott van, a legreprezentatívabbakat, vagy számomra legérdekesebbeket raktam ki a falra, de néha cserélem, hogyha olyanok jönnek, amiket feltétlenül szeretnék nap mint nap látni. A szobában, a hálószobánkban, a könyvespolcokon, a könyvek előtti részen tárolom az úgynevezett öblös edényeket, tehát ezek a kancsók, korsók, minden más ilyen öblös, tehát aminek nem lapos, mint a tányér, tehát ezek ott vannak. A feleségem azt szokta mondani, hogy mi a hálószobánkban kemény cserepek között alszunk, és a legnagyobb része az pedig nagy dobozokban a garázsban tartózkodik.
2: Mondta az imént, hogy a konyhában tartja a top 50 terméket. Melyek ezek, melyekre a legbüszkébb?
3: Hát a korabeli Magyarországnak a területén sok helyen voltak keménycserépgyárak. Annyit tudni kell, hogy a keménycserép ez egy jó 200 éve létezik. Azért jött létre, kísérletezés közben jött létre, mert Európában is előszerették volna állítani már a 18. században a kínai porcelánoknak a megfelelő európai porcelán, és ez olyan állapotot jelent a kemény cserepeknél, hogy ezt könnyen a laikus is meg tudja állapítani, hogy most ez porcelán vagy kemény cserép. A legegyszerűbb módja, hogy az ember kiáll az ajtóba, feltartja a tányért a nap felé, és ha áttetszik az ujja, akkor az porcelán. Ha nem tetszik át, akkor az kemény cserép. Azt is tudni kell, hogy ezeket én nem az áruk, tehát a bekerülési áruk alapján szeretem vagy nem szeretem, mert én, mint nyugdíjasnak kevesebb a ráfordítható, vagy az arra akar fordítani akaró pénzem. Tehát mostanában két vagy három olyan tányérra is szert tettem, és érdekes módon kettőt nem is Magyarországról, a mai Magyarországról, hanem a szlovákiai területéről kaptam, és jutott a birtokomba, amelyek az első világháború környéki katonai eseményeket, katonákat ábrázolnak, és ezek most ott szerepelnek a konyhában. Van egy másik témaköröm, illetve a harmadik témaköröm is, mindjárt mondom mind a kettőt. A második témaköröm a Apátfalván, illetve Bélapátfalván, az ottani keménycserép gyárban előállított olyan kakasos tányérok, amelyeken a kakas áll egy kerítésen, és előtte, után, mögötte növények vannak, virágok, és ebből már 25-öt sikerült összeszednem, aminek a perem díszítése teljesen más, előtt egymástól. Tehát ennek ez az érdekessége, és ezekből is felraktam oda egyet, meg ami még most a gyűjtési szempontok szerint az egyik legfontosabb témám, és erről most írtam is egy munkát a Néprajzi Múzeumban közeljövőben megjelenő keménycserép könyvbe, hogy az a úgynevezett vörös edények. Tehát ezek szerintem átmenetet képviselnek a fazekas termék meg a keménycserép között, egy komponensű, tehát egy agyagból készült, de teljesen más technikával, mint amit a fazekasok úgy előállítanak, és ezeket szeretném most felgyűjteni. Vannak vásárokon olyan viszonteladók, akik már tudják ezt a hobbimat, és jelzik, hogyha megjelent náluk egy-egy ilyen edény, és amiket mondtam, azokat a katonatányérokat is, ezeknek teljesen elhűltem, hogy milyen áraik vannak, mert én ugyan jóval olcsóbban szereztem be őket, de ilyen 150 dolláros összeget mondanak rá általában, ami számomra megfizethetetlen, illetve számomra nincs olyan értéke, hogy én ezt megfizessem.
2: Milyen érzések keringenek önben, amikor ránéz egy-egy keménycserépre?
3: Szeretek ránézni a keménycserepekre, és a legelső az, hogyha vásárolok egyet, és ha nagyon koszos, retkes, látszik rajta, hogy évtizedekig a falon volt, úgy akasztotta le valaki, és úgy hozta el, nem subickolta ki, akkor én direkt, mondják, elnézést kérnek, hogy ilyen koszos, de én direkt szeretem, ha ilyen koszos, mert hazajövök, bele a mosogatóba, a mosogatószer, szivacs, és előjön nekem a mintája, amit én belelátok még a kosz mögött is. Tehát ez egy olyan érzés, hogy amikor megtisztítom, utána már megint a szakmámból fakadóan ezeket én lefotózom, leltározom, készül róla egy ilyen leltárkönyv, mind az 1200 valamennyi tárgyról megvan a benne a bejegyzés fotóval együtt, tehát ezeket úgy próbálom meg össze, vagy elrakni, összeállítani, hogy kiállításokra is hamar hozzá tudjak jutni. Mostanában az elmúlt években 4-5-6 helyen voltak annak kiállítások a tárgyaimból, és ha valamilyen témából állítom össze a kiállítást, például a Kisvárdai Tájházban most Madarak és Virágok címmel fut. Most a Gyömrői Tájházban nyitottam meg egy kiállítást, egy 100 valamennyi tányérból, az pedig a feliratos és madaras témakört öleli föl. Tehát ezeket, mivel megvan a leltárkönyv, megvan nekem egy olyan hely meghatározás is, hogy melyik dobozban hanyas számtól, hát leltárszámtól hanyasig van, akkor én tudom, hogy a fotó alapján melyiket kell kivennem, és akkor úgy összeállítom a kiállítást.
2: Tud-e Magyarországon még egy ilyen szenvedélyes gyűjtőről, mint ön, ismer-e esetleg olyan gyűjtőket, akik szintén hasonló szenvedélye gyűjtik ezeket a kemény cserepes tárgyakat?
3: Hogyne, jó néhányan vagyunk ilyenek, itt Nyíregyházán is tudok, jó barátságban vagyok egyikőjükkel, Budapesten is másikójukkal, és érdekes módon közülük csak én vagyok a szakember, a néprajzos szakember, akinek a szakmájába tartozik ezeknek a tárgyaknak is a gyűjtése, ismerete, feldolgozása. Ők időzőjelben amatőrök, akik nagyon magas eredményt tudtak elérni a gyűjtésekben. Abban is különbözünk, hogy én csak magamnak gyűjtök. Tehát én nem adok el egyetlen tárgyat sem. Egyetlen egyszer cseréltem egy másik tányérra, mert ugyanolyan happy-e volt egy Jászberényi gyűjtőnek, illetve nem is Nagykátai, csak Jászberényben dolgozik, egy sorozatot állított össze abból a témából, amit én felraktam, hogy ilyet megszereztem, és akkor ő mondta, hogy bármit kérsz érte, én megadom. És akkor nekem volt egy elképzelésem, hogy nekem milyen tányérra lenne szükségem, és megadta érte. Tehát ez volt. És próbálkozott utána még több tárgyal, de mondtam, hogy nem, én ezeket magamnak gyűjtöm csak.
2: Most mi ez a motivum, amelyet most keres mostanában?
3: Mindenképpen az a Bélapátfalvi kakasos, megyünk Jászberénybe, és ott is vár majd kettő engem, mert általában ezeket vagy az égiségpiacokon, vagy az interneten szoktuk beszerezni. Ez az első, a második pedig a vörösedények témájába tartozik, azok közül is, ami vételár alapján elérhető számomra, azt megveszem, amire nem tudok annyi pénzt áldozni, mint a legutóbb is kaptam egy ilyen ajánlatot, akkor annak legalább megvan a fotója, és amikor tanulmányban, cikkben ezeket földolgozom, a fotóját fel tudom használni.
2: Szokott erről előadást tartani, konferenciát vagy egyéb értekezést?
3: Hogyne, hogyha felkérnek rá minden további nélkül, ha felkérnek, akkor megnyitott, ilyen kiállítás megnyitóját is szoktam tartani. A legbüszkébb arra vagyok, hogy Budapesten a Néprajzi Múzeumban van egy nagy kemény cserép retrospektív kiállítás, amiben én is 10-valahány tányérommal szerepelek, és ez egy országos sikert jelent számomra, hogy oda van írva, hogy Pál István tulajdona. Ott vannak olyan tárgyak, amelyeket én eddig csak szakirodalomban láttam, ott a szemem előtt is szerepelnek, de nem a birtoklási vágy hajt ebben, nem a tezaurálási vágy, hogy nekem minél értékesebb gyűjteményem legyen, hanem maga a szenvedélyem hajt ez iránt, vagy ebbe az irányba, és én így tudom ezeket a tárgyakat a magaménak tudni. Esténként szívesen átnézem a számítógépemen tárolt adataikat, fotóikat. Úgy jutnak eszembe olyan témák, amelyeket érdemes lenne számomra feldolgozni. A József András Múzeum évkönyvében rendszeresen publikálok róluk tanulmányokat, cikkeket, a Miskolci Múzeum évkönyvében is. Legutóbb a Miskolci Múzeum évkönyvében jött ki egy olyan cikkem, ami a magyar címer ábrázolás a kemény cseréptányérokon témát ölelte föl. Több mint 100 olyan tányérról szereztem tudomást, akár fotóval, akár ha én fotóztam le, tehát láttam, meg rendelkezem is vele, meg a piacokon is meg szoktam kérdezni a régiségvásárokon, leszabad-e fotózni, megengedik-e, természetes, és akkor ezeket feldolgozom. Most a József András Múzeum évkönyvében a tulipán motívumnak a feldolgozása szerepel majd.
2: Mi volt eddig önnek a legpozitívabb visszajelzés, hiszen rengeteg látogatóval találkozott, rengeteg szenvedélyes gyűjtővel?
3: Hát a legpozitívabb debreceni vásár, ami nem éppen egy ragyogó állapotban lévő komacsésze, de olyan 19. század közepén, második felén előállított, már a szecessziós vonásokat képviselő tulipán motivummal van ellátva, ami számomra éppen azért érdekes, mert foglalkoztam is a témával. A másik az, hogy egyik hozzászóló írta, hogy én ritka, és feltétlenül őrizzem meg, és én bagatell pénzért jutottam hozzá, tehát ez számomra is olyan meglepetésként szolgált, hogy néha ilyeneket úgy ki lehet pécézni a vásárokon, hogy jelentéktelen, szinte jelentéktelen összegért az enyém lehet.
2: Ön nagyon sokáig a Sóstói Múzeum falunak volt az igazgatója és a vezetője. Volt-e már ott kiállítás?
3: Volt, tavaly előtt volt a Múzeum faluban, és számomra az, hogy így látom a tárgyaimat kiállításban, meglepetés, hiszen otthon együtt a tárgyaimat csak a számítógépen látom, hiszen olyan sok dobozban elhelyezve található a gyűjteményem, és meglepetés volt, és azért is volt meglepetés, mert a Sóstói Múzeum faluban lévő kiállítás rendezését nem tudtam megcsinálni, külföldön voltunk éppen. A megnyitás előtt egy nappal érkeztünk haza, és én lerajzoltam, leírtam, hogy a falakat lemértem, hogy hova, mennyi tányér, milyen témakör szerint kerüljön föl, meg ami tárlókba valók, azok is, hogy legyenek elhelyezve, és Kalai Bartrix, megemlítem a nevét, hiszen ő rendezte, szervezte a kiállításomat, amikor hazajöttem előző este, elmentem megnézni, és olyan volt, mintha én csináltam volna meg, és nagyon örültem neki, mert úgy féltem, hogy vajon megértették-e, hogy én mit szeretnék. De hát annyira együtt dolgoztunk vele is 15-20 évet, hogy a gondolataimat is ki tudta olvasni a vázlatból, hogy én mit akarok, és nagy sikere volt, és én mindig örülök neki. Általában én szoktam megnyitni a kiállításaimat, mert a környékben nem foglalkozik senki olyan szinten ezzel témával, hogy az egész történetét is ismerje, nem csak magát a jelenlévő tárgyakat, magukat a tárgyakat.
2: Ha egyet most kiválasztana az 1200 kemény cserép közül, akkor melyik lenne az, és mi annak a pontos története?
3: Általában mindig a legutolsó vásárlásaim, vagy a hozzám került tárgyhoz fűződik sokkal pozitívabb élményem, mint a többihez. Tehát mindig azokat akarom befogadni, amelyek olyan kedvesek. Most ez az utolsó a kedves, de nem ez a legértékesebb, de mindet szeretem. Meg annak örülök, hogy van egy restaurátor ismerősöm, aki, ha én megveszek egy olyan romos tárnyért, vagy tárgyat, keménycserép tárgyat, amiben én beleláttam, hogy milyen volt eredetileg, ő kihozza belül azt az eredetiséget. És akkor borzasztóan boldog vagyok, hogy egy tényleg hótkoszos, összetört, ha epokittal ragasztatták össze, akkor meg még rosszabb állapotú tárgy megjelenik nálam, restaurálva, kiegészítve, gyönyörűen. Ez a gyűjtői boldogság, hogy az ember ezt szereti, és akkor általában ezek közül 10 is fent van a konyhánk falán, a 51 közül, ami így született újjá, és teljesen romjaiból, és gyönyörű, tökéletes. Bár vannak olyan gyűjtők, akik a törött tárgyakat, azokat nem preferálják, nem szeretik, nem akarják magukévá tudni, de azért elhozzák, hogy javítsák ki.
1: Kedves hallgatóink, dr. Pál István munkásságának köszönhetően ma már nem csak tárgyakat, hanem egy egész korszak történetét is megismerhetjük a kemény cserépen keresztül. A különleges gyűjtemény legjelentősebb része továbbra is több múzeumban látható, ahol a magyar kerámia művesség értékes darabjai várják az érdeklődőket. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában a negyedik parancsolat értelmezését, magyarázatát hallják Dezső Attila, sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
2: Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Így szól a 4. parancsolat, református fordítása. Nézzük a katolikust. Gondolj a szombatra és szenteld meg. 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, a 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Annyi kiegészítést tennék, hogy katolikuséknál ez a 3. parancsolat, az Úr napját szenteld meg. Érdekes, hogy megemlékezésre szólít fel a 4. parancsolat az elején. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról. Szinte mindegyik szó külön is hangsúlyos lehet ebben a mondatban, de mégis mire kell emlékeznünk a 4. parancsolat bevezetése alapján?
3: Nagyon különleges dolog ez, hogy ez a leghosszabb parancsolat, hogy amiről itt most beszélünk, és hát ennek valóban van egy megemlékezős része, ugye erre hív bennünket Isten, és ugye erre hívta Izrael fiait is ott a Sínai hegynél. Ugye nagyon fontos az, hogy Egyiptomban Izraelnek nem volt valódi nyugalomnapja, mert a rabszolgának nincsen saját ideje. Ugye, és ők rabszolgák voltak Egyiptom földjén. A fáraó soha nem adott nekik ünnepet. Ugye a rabszolga az nem ilyen szabad ember volt Egyiptomban sem, ezért soha nem volt megállás, egyre csak több teher volt, és ugye tudjuk azt, hogy amikor Mózes elkezdte követelni azt, hogy hát engedd el az én népemet, az Úr népét, hogy menjünk a pusztába, Istennek áldozatot bemutat, akkor még több terhet raktak a népre. Tehát nem, hogy megállás nem volt, hanem még nagyobb volt a nyomás. És hát az egyiptomi kultúrában is így volt, hogy aki rabszolga, ugye annak az életét a kényszernek a ritmusa irányította. Ezért olyan megrendítő, amikor a Sinai hegynél Isten kimondja ezt, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról. Én azt gondolom, hogy azért ez nem csak egy ilyen vallási szabály volt, hanem a szabadításnak az egyik legmélyebb jele, hogy Isten ezzel azt mondta, hogy hát most már nem a fáraónak a uralma alatt vagytok, hanem van egy nap, amelyiken megállhattok, van egy nap, mert már nem az elnyomó uralkodik többé fölöttetek, hanem az Isten, és Istennek van egy külön napja. És az, hogy emlékezzél meg, ez nem egy ilyen passzív gondolat, hanem egy tudatos akarati cselekvés, hogy Isten arra hív, hogy újra és újra idézzétek fel magatokban, hogy honnét hoztalak ki benneteket, hogy milyen volt ott is, hogy mi az, ami megváltozott. Meg kell érteni, hogy nem munkagépek vagytok többé, hogy nem ilyen igavonó állatok, hanem az Isten szövetséges népe. És éppen ezért én azt gondolom, hogy az, hogy a 4. parancsolatról, amikor beszélünk, akkor újra csak az identitás kérdésről kell, hogy beszéljünk. Tehát nem pusztán pihenés volt az, hogy megálltak a 7. napon, hanem az identitásuknak az egyik kifejezése volt, hogy minden egyes megállás, minden egyes sabbát ugye azt hirdette innentől kezdve, hogy ők már nem Egyiptomhoz tartoznak, tehát nem rabszolgák többé, hanem egy szabad Isten népe. És amikor Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg, akkor tulajdonképpen arra szólít, hogy kövessük az ő példáját, ugye a megemlékezésben is. Hányszor olvassuk azt, hogy Isten megemlékezett az ő népéről. Például ugye pont az egyiptomi fogság idején is, hogy Isten megemlékezett az ő népéről, ugye, és aztán így szabadított támaszt. És hát aki megemlékezik Isten szabadításáról, akkor az nem akar többé rabszolgaként élni, így ebben a hétköznapokban sem. És ezért olyan nagyon félelmetes számomra az, hogy milyen sok ember kép képtelen megállni ma is, így a munkájában, vagy a terveizgetéseiben, a mindenféle hétköznapi dolgaiban, és olyan sokszor úgy külső szemlélőként azt látom, hogy nagyon sokan szabadnak gondolják magukat, de valójában a teljesítményüknek, a félelmeiknek, meg hát mindenféle ilyen kényszereiknek a rabszolgái, és valahogy azt is látom ebben az egészben, hogy az az ember, aki nem tartja meg így a nyugalom napját, hogy nem emlékezik meg erről az egészről, az ugyanúgy odahajtja a hátát a mai kornak, a rabszolga hajcsárainak az ostora alá, és hogy így üttetik magukat. Tehát az, aki nem tud megállni az Isten előtt, az lehet modern ember, vagy legalábbis annak látszódhat, de hát a lelkem én még mindig rabszolga. Ezért Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg, te már nem rabszolga vagy. Ne engedd magad rabszolgaként kezeltetni az embereket. Emlékezz erre.
2: Megemlékezni a nyugalomról, na de egészen biztosan nem nosztalgiázásra hív minket az Isten ebben a parancsolatban.
3: Hát igen, amikor az Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg, akkor a célját is azonnal megmutatja, ugye itt ebben a parancsolatban, ugye Zahor et Jom HaShabbat Lekadosho, ugye, tehát hogy van egy hogy szenteld meg azt, ugye azért emlékezzél meg, hogy szenteld meg, vagyis kell, hogy legyen egy gyakorlati következménye annak, amit te csinálsz, ugye az ember azért emlékezik, hogy tudatosan elkülöníthesse azt, ami az Isteni. Hát én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az alap dolgokkal nem vagyunk tisztában, tehát beszélünk ilyen Szent Istenről, meg szentségekről, meg szent dolgokról, meg megszentelni, ugye, és ez nem azt jelenti, hogy akkor itt most valami hókusz-pókusz csinálok, mert a Bibliában nagyon-nagyon nem ilyen elvont vallásos cselekedet az, hogy megszentelek valamit, hanem egy akarati döntés, hogy elkülönítek valamit az Istennek a céljaira. Ezért talán úgy lehetne ezt nagyon közel hozni, hogy hogyan szenteljem meg ugye a nyugalom napját. Az Ézsaiás könyvében van egy rész, talán az 58. fejezetben, amikor azt mondja, hogy ha majd nem jársz a te kedvteléseid után, vagyis ne ugyanaz irányítsa a te napodat, mint a többit, tehát ne a saját vágyad, ne a saját akaratod, és hogyha ezt meg tudod állni, akkor megszenteled a nyugalom napját. Ott kezdődik minden, amikor már nem én vagyok a középpontban, amikor nem a saját vágyam, meg az én saját ketteléseim a lényegek. Azt mondja Ézsaiás, hogy ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, tehát hogy magyarul nem nyűgnek tartod a nyugalom napját, hanem egyszerűen örömmel tudsz megállni, nem az van, hogy Istenem, már megint itt van ez a vasárnap, amikor meg kell álljak, és akkor mi lesz a munkámmal, mi lesz a nem tudom mivel, most hagyjak mindent félbe, hát inkább hazaviszem, át akkor inkább megcsinálom. Nagyon sokszor mondják nekem azt, tiszteletes úr, én csak vasárnap tudom behozni a heti munkámat, meg nem tudom is, hogy azt mondja Isten, hogy hát pedig meg kéne szentelni a nyugalom napját, hogy a gyönyörűségesnek hívd, tehát ne kényszernek éld meg ezt az egészet, hanem ismert fel, hogy hát ez egy hihetetlen nagy ajándék az életedben. Ugye azt mondja, az Úr napját dicsőségesnek hívod, ami szent, akkor azt mondja így, hogy ne húzzuk már le a hétköznapoknak a szintjére, és azt mondja, hogy azzal dicsőíted az Urat, hogy abba hagyod a munkáidat, vagyis megint csak egy ilyen tudatos megállás van előttünk, hogy elismered, hogy nem te tartod fenn a világot, hogy nem te tőled függ ez az egész, hogy a nagyanyám szoktam mondani, hogy majd a munka megvár, kész, hát most nem dől össze a világ. Hozzátartozik, azt hiszem, hogy a megszenteléshez, hogy leállítom önmagamat, hogy az Isten aktivizálódni tudjon az életemben. Tehát muszáj leállítani az agyamat, nem agyalok tovább rajta, félretenni, félretolni a dolgokat. Nagyon sokszor vagyok én is így, hogy mikor fél órákat próbálok úgy elcsípni a nyugalom napjából, és mindig azt tapasztalom, hogy nem vagyok előrébb, egyáltalán nem vagyok előrébb. Tehát nem keresed a kedvteléseidet, mondja ugye itt Ézsaiás könyve. Megint csak újra itt vagyunk, hogy tudok-e úgy élni egy napban, hogy nem az én kívánságaim uralkodnak felettem. Tehát, hogy mire adatot, hogy akkor most menjek el egy kirándulásra, vagy most mire, mi az én kettő, mi a hobbim, aminek úgy nagyjából értem, hogy a mai világban pont ezt halljuk, hogy na akkor a hétvége jön, menjetek el wellnessezni, menjetek el, nem tudom, kicsit kapcsolódjatok ki, és a többi, hát azért a Biblia nem ezt mondja. És azt mondja, hogy nagyon fontos rész itt azért, bocsánat, hogy ugye az Ézsaiás 58-at idehozom, de azt gondolom, hogy ez olyan szépen adja vissza, mit jelent megszentelni. Azt mondja, nem tárgyalsz a te ügyeidről. Nem tárgyalsz az ügyeidről. Magyarul a beszédet sem lehet ugyanaz a nyugalom napján, mint máskor. Szóval, hogy mit jelent megszentelni, le kadosho, ugye szenteld meg azt, azt jelenti talán, hogy az egész embert érinti, az egész egzisztenciánkat, a gondolkodásunkat, az időnknek a beosztását, a vágyainkat, a beszédünket, és valójában így fogom megélni a azt, hogy akkor én ezt az egészet annak adom, akié ez a nap, kiveszem a magam uralmáról, és hát átadom az Istennek. Nem ilyen nosztalgiázásra hív, hanem valahogy arra hív bennünket az Isten, hogy tartsam állandó emlékezetben, és hogyha ez állandóan ott van előttem, hogy nem én vagyok a központja ennek az egész világnak, hanem ez a világ Istené, és ez az egész világ Istenről szól, akkor ezt neki kell adjam, ezt az időt.
2: Még lovagolnék ezen a szókapcsolaton, jó, hogy a nyugalom napjának a megszentelése, mert hogy mást jelent ez a zsidóknak, és mást jelent ez nekünk, keresztényeknek, ugye ott a szombat a nyugalom napja, nálunk pedig a vasárnap. Tehát akkor így most már hogy értsük ezt, hogy a nyugalom napját pedig szenteld meg.
3: A zsidóknál valóban a sabbat, a szombat volt a szövetséges jel, vagy a szövetséges idő, Istennek az az ideje, amit elrendelt a nyugalom napjának, és a feltámadás óta az apostolok összejöttek a hét első napján is, a vasárnapon, ugye, amit ma vasárnapnak nevezünk, hogy megemlékezzenek a feltámadásról, és ugye hát nem is vasárnap volt, egy olyan feltámadás napja volt, ugye, innentől kezdve az ő megfogalmazásukban. Aztán egyre jobban elvált egymástól a kereszténység és a zsidóság, ugye kezdetben azért ez egy zsidó megújulási iránynak próbálták felfogni, aztán azért az apostolok cselekedeteiben már látjuk, hogy ahogy Isten szentelke az egész világra kiterjedően próbálja mondani az evangéliumot, és hát létrejön az új idő, amit Istennek szoktunk adni, vagy Istennek adunk, ugye ez a vasárnap. És aztán ezt majd a 4. században állandóvá is teszik, ugye amikor majd államvallássá lesz ugye a kereszténység. De visszatérve azért ide ebbe a parancsolatba, azt lehet mondani, hogy még amit tudnunk kell, hogy a héberben a napoknak nincs neve. Tehát azt mondja, amikor a teremtésnél is olvassuk, akkor nem azt mondja, hogy hétfőn első teremtmény a fény, ugye ezt már mi mondjuk a gyerekeknek, hanem lett este és lett reggel első nap, Jom Echad, és lett második nap, ugye ez a Jom Séni, ugye, és a Jom Salós, stb. Tehát, hogy első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap, Sabbat. Tehát csak ennek a hetedik napnak van neve az ókori izraelitáknak a nyelvén, ami annyit jelent, hogy abba hagyni, mert hogy Isten abba hagyta a teremtő munkáját, és megnyugodott az ő alkotásától megállt. Tehát itt a negyedik parancsolatban, hát szó szerint Jom HaShabbat van, ugye itt olvasom itt a héber szöveget, hogy ez a nyugalomnak a napja, a szombat napja, megnyugvás napja, vagy a katolikus folytás a pihenés napja, ugye azt hiszem így olvastuk. Ez a Sabbat, ez annyit jelent, hogy megszakítani, hogy abba hagyni, hogy leállni, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert a Biblia hangsúlya innentől kezdve nem az, hogy hát akkor pihenjünk egy nagyot ezen a mai napon, akkor itt most ki se kelek az ágyból, meg se fésülködök, meg se mosakszom, fel se öltözök, kaját rendelek, és akkor mindenki van, ez ilyen nagy, ilyen lusta napot tartunk, hanem azon van, hogy szakítsd meg azt a sorozatot, amiben a mindennapjaid vannak. Tehát a nyugalom napja az, amikor az ember a folyamatos körforgásból, a taposómalomból kilép. És innentől kezdve a nyugalom napját megtartani, ez nem azt jelenti, hogy akkor na, akkor passzívak vagyunk, és mondjuk elszenvedjük azt, hogy pihennünk, kipárolók belülünk a sok fáradtság, hanem így tudom megfogalmazni, egy tudatos, Isten központú megállás. Isten központú megállás, ez a hangsúlyos, hogy Isten központú a megállás. Tehát egy szent idő. És a Bibliában a szent idő az mindig azt jelenti, hogy ezt az Isten számára különítjük el. Ezért Isten központú, mondjam így, hogy a nyugalom napja. És nem azért szent, mondjuk itt a Sabbat, vagy a Jom HaShabbat, mert hogy az ember a cselekedeteivel már majd így még szentebbé teszi, meg még elkülöníti, meg nem tudom, hanem azért, mert Isten már eleve a teremtésben elkülönítette ezt magának. Tehát nem mi tesszük szenté a nyugalom napját, hanem Isten tette szenté a nyugalom napját azzal, hogy ő megállt és megáldotta. Tehát ebben az összefüggésben egészen mást jelent most már az, hogy megemlékezni, ugye, és azt is, hogy megszentelni. Ugye a Bibliában ez a szövetségre való megemlékezést is jelenti, hogy úgy tartom számon ezt a napot, hogy ennek következménye van az életemre nézve. Amikor Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról, akkor ez nem csak azt mondja, hogy jusson eszedbe, hanem hogy úgy éld a napjaidat, hogy az a nap valóban az Úré legyen. El ne feledkezz róla, hogy ez az Úré, tehát ezt nem használhatod arra, amire csak te akarod, mert ez az Istené, és hogyha ezt nem adod neki, annak lesz visszaütője, ennek meg lesz a következménye. És a szenteld meg, ugye, megint csak nem erkölcsi tisztaságot jelent itt, hogy jaj, akkor én most olyan szenteskedő legyek, és nem tudom, itt a ezen a napon. Egyébként meg káromkodhatok, meg alááshatok a kedves ismerőseimnek, és mindent csinálhatok, rosszat mondhatok róluk, nem, hanem azt jelenti, hogy vont ki a közösségi használatból, hogy tedd félre az Istennek ezt az időt. Az ember azért emlékezik meg, hogy el ne felejtse. Tehát aki megszenteli a nyugalom napját, az tulajdonképpen azt mondja, hogy Uram, van olyan idő az életemben, amit nem magamnak tartok fent, hanem amit neked adok vissza, mert egyébként meg a tied. Sőt, én köszönöm azt, hogy abból a 7-ből 6-ot nekem adtál, és köszönöm, hogy legalább ennyit adhatok neked. Úgyhogy ez egy különös dolog, el ne felejtsük, hogy vannak szent idők, hogy a zsidóságban ilyenkor a 7 ágú gyertyatartót kiteszik az ablakba, és ezzel is jelzik, hogy na most beállt a sabbát, ez már az Istennek, az Úrnak adott idő, amikor én nem csináltok azt, amit akarok, mert itt Isten elrendelte, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy a teremtettség rendje kötelez engem is, mint teremtményt.
1: Kedves hallgatóink, az iménti percekben a 4. parancsolat értelmezését, magyarázatát hallották Dezső Attila, Sátor Aljaújhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában kontinentális reggelink végéhez értünk. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes első könyve 39. fejezetének 5. és 6. verseiből hallgassuk meg. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt mindenén, amie csak volt a házban és a mezőn. Ezért Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Sokan azt hiszik, az áldás amolyan égi lottónyeremény, amiért nem kell tenni semmit. József története viszont rávilágít a lényegre. Az áldás egy közös munka. Isten megadta a hátszelet, de József volt az, aki kitartóan tartotta a vitorlát. József rabszolgaként is úgy dolgozott, mintha a sajátját építené. Isten pedig válaszul átírta a sorsát. Nem vette ki a bajból azonnal, azonban képessé tette őt arra, hogy a bajban is ő legyen a legjobb megoldás mások számára. Kobe Bryant, a legendás kosárlabdázó, hitt a Mamba mentalitásban, ami kísértetiesen hasonlít József hozzáállásához. Amikor 2012-ben az amerikai válogatottal a londoni olimpiára készültek, egy edzőtársa mesélte, hogy hajnali 4-kor már a teremben találta Bryantet, akiről szakadt a víz az edzéstől. Mikor megkérdezték tőle, miért csinálja ezt, hiszen ő már a csúcson van, azt felelte: tartozom annyival a tehetségemnek, hogy minden nap a maximumot hozzam ki belőle. József pontosan így élt. Nem duzzogott a rabszolgaság miatt, hanem a talentumaiból a maximumot hozta ki ott, ahová épp került. Lehet, hogy ma te is egy Potifár házában érzed magad. Egy munkahelyen, amit nem szeretsz, egy helyzetben, amit méltatlannak érzel. Két dolgot tarts észben. Isten lát téged. Ő nem hagyta el Józsefet a gödörben, és téged sem felejtett el az irodában vagy a konyhában. A te részed a kiválóság. Ne félgőzzel végezd a dolgod. Használd a képességeidet akkor is, ha senki nem látja. Az áldás ott kezdődik, ahol a hűséget találkozik Isten kegyelmével. A mai igemagyarázat a Szabolcs-Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte a szóvivő. Szondi Vanda arról a kormány döntésről is beszámolt, amelynek értelmében felülvizsgálják a COVID-járvány első hullámának idején a lélegeztetőgépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket. A szóvivő közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű lélegeztetőgép beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság

0: valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van a Kora Gyermekkornak. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kis Anti csillagkozmetikus stílus tanácsadóval arról beszélgettem, hogy miért fontos a bőrünk mikrobiomjára figyelni.
2: Ugye, tehát ez az egész ökoszisztéma, ez a rendszer, az egy immunrendszer is, hogyha ez megbillen, akkor nagyon-nagyon sokféle probléma, bőr probléma léphet fel.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, kertünk egyik kedvenc növényéről, a leander gondozásáról kérdeztem.
3: Sajnos vannak, van egy speciális levélkötő, a leander pajzstetű, amelyik előszeretettel csak a leander támadja meg, és ez sajnos itt van már nálunk. Ökológiai megoldás az, hogyha megint csak támogatjuk a pajzstetűk ellen a különböző szürkészdarazsakat, amik ezeket predálnak, ezekbe teszik a petéiket, illetve a katicabogarak, zengőlegyek pusztítják még a pajzstetteket.
1: Adásunk végén Stanislaw Bertalan Schiffel nyári, könnyen elkészíthető zöldségételekről beszélgettünk.
4: Visjenge karalábéhoz hozzá lehet jutni már tavasszal, nyár elején. Ugye kiváljuk a karalábénak ugye a közepét, és ebből, amit kiváltunk karalábét, ebből csinálunk egy nagyon finom karalábé főzeléket.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóim, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok, szia Mese.
1: A mai témánk is nagyon izgalmas, és ez olyan téma, ami tőlem is messze áll. Ez azt hiszem neked, mint szakembernek nagyon testhez álló. Ez pedig a bőr mikrobionjáról fogunk beszélni. Mit akar ez?
2: Igen, a bél mikrobiomjáról talán többen hallottak már, ugye az most népszerű téma, hogy hogyan lehet egészségessé tenni a belünket azzal, hogy támogatjuk a mikrobiomját. De ugye a bőrnek a mikrobiomjáról kevesebbet beszélünk. Ugye mi szakmabeliek, így kozmetikusoknál ez egy állandó téma, ugye mindig figyelünk arra, hogy a bőrápolások kapcsán ugye a bőrnek a mikrobiomját, az egészségét tulajdonképpen támogassuk a kezelésekkel. Mert hogy ugye a bőrön is nagyon sokféle mikroorganizmus él. Főleg baktériumok, de néha lehetnek gombák is, vírusok is, de a legtöbb ugye az baktérium, ugyanúgy, mint ahogy a beleinkben is vannak hasznos, illetve kevésbé hasznos baktériumok, a bőrnek a felszínén is ez van, és működik. És nagyon sok mindent tudnak befolyásolni, tehát a bőr mikrobiomjának az egészségben tartása, ez ugyanolyan fontos, mint a belünknek ugye a táplálkozással. Például az egyik baktérium az a fagyúmirigyekkel, tehát a zsírosabb területeken, ugye az arcán szoktuk mondani, ez a T-zóna, így a homlok, az orr, az áll, ott fordul elő leggyakrabban, és szerepet játszhat az aknénak, tehát a pattanásnak a kialakulásában. Tehát, hogy aki nagyon-nagyon pattanásos túl sokat, akkor akár erre is lehet gondolni, hogy itt valami történt ezzel a baktérium törzsel. De nagyon sok olyan van, amelyek védi a bőrt a különböző egyéb patogénekkel szemben, tehát a külső legoda kerülő vírusok, baktériumok, káros baktériumok ellen. Tehát egyszerűen egy védelmi vonalat képez, tehát így egészségesen tartja a bőrnek a felszínét. De a bőrnek is van például immunrendszere. Ugye, tehát ez az egész ökoszisztéma, ez a rendszer, az egy immunrendszer is, hogyha ez megbillen, akkor nagyon-nagyon sokféle probléma, bőr probléma léphet fel, amivel ugye mi is találkozunk, csak ugye mi nem vagyunk bőrgyógyászok, tehát én nem tudom megmondani, hogy melyik az a baktérium túlszaporodás, vagy éppen hiány, ami keletkezett a bőrén egy vendégemnek, de például olyan létezik, hogy ahogy beszélgettek fele, akkor kiderült, hogy túl sokat radírozta, hámlasztotta, retinolt használt nyáron, amikor nem kellett volna, vagy milyen arctisztítót használt, túl sokat tisztítja le alkoholossal, antiszeptikus szappanokkal mossa például az arcát, tehát hogy így lehet kutatni beszélgetésből, hogy valószínűleg sérült a bőrnek a mikrobiomja ezekkel a túlságosan erős hatóanyagoktól vagy tisztítószerektől. Tehát abszolút ez is felléphet. De beszéltünk már arról, hogy a stressz, a jól lét, a mozgás, a helyes táplálkozás, azok mind ugye kifelé is működnek, tehát tudják erősíteni a bőrnek a felszínét, az egészségét, ugye, de most kifejezetten, hogy itt maradjunk a mikrobiomnál egyenlőre. Tehát itt így említettem a túlzott tisztítást, az agresszív lemosókat, és ezért a kozmetikumok, ezek pH-semlegesek, tehát nem tisztítanak úgy csurigrésre, és nem is szeretem mondani azt, hogy valaki addig csuriszkolja a bőrét, amíg mindent leszed róla, hanem főleg a krémes, a teljes lemosók, azok nagyon kíméletesek tudnak lenni, és nem teszik tönkre a bőrnek ezt a természetes savköpenyét, ugye, mert a bőrünknek van is savköpenye, ami véd, tehát ez ilyen enyhén savas, ez a 4,5-5,5-es pH-jú a bőr savköpenye, és ezt meg kell tartani. Tehát ezt bármelyik irányba eltoljuk, akár egy lemosóval, vagy egy túlzott agresszív hatóanyaggal, akkor bizony sérül, és mindenféle. Tehát az ekcémától kezdve a kipirosodás, a túlzott pattanások, a repedezett szárazság, a rozácea, tehát egy nagyon-nagyon sok minden kárt tud okozni. És hát öregszik is a bőr. Hogyha nincs elég védelmi vonala, akkor ugye a külső behatások, az UV-sugárzás, a smog, ezek sokkal erőteljesebb károsodásokat tudnak okozni a bőr felszínén. Talán erre nem sokan gondolnak, hogy gyulladásos betegségek, hirtelen fellángoló. Ugye számtalanszor előfordul így kolléganőknél is, hogy ugye bejönnek a vendégek, jönnek kezelésre, de akkor oda néz, hogy jaj, hát itt lett egy piros foltom, hogy szerinted ez mi lehet? Hát nem tudom, tehát én nem tudom eldönteni, hogy ez mitől van, de ilyen kis puhatolózó kérdésekkel azért utána tudunk járni annak, hogy maga a bőr ápolásával nem sértette el meg például a bőrnek a mikrobiomját, ezt a felszínét, mert attól valóban viszkedhet, érzékenyebb lehet, könnyebben kiszáradhat, érzékenyebb lesz az irritáló anyagokra, tehát erre talán kevesen gondolunk.
1: És ha már megtörtént a baj, és ezt a bajt most én idézőjelbe tettem, észlelünk valami problémát, vannak-e olyan általánosságok, amivel azt mondjuk, hogy visszaállítsuk ezt a mikrobiomot?
2: Persze, hát hogy ne lehet javítani az állapotán, tehát nyilván azokat az erőteljes, agresszív lemosókat, illetve hatóanyag kombinációkat, azokat ki kell iktatni, és álljunk át egy bőrbarát tisztításra. Tehát ne legyen erősen habzó, ne legyen alkoholos tisztítószer, hanem inkább ilyen krémes, balzsamos lemosó, amelyek nem sértik a védőgátját a bőrnek, tehát ezt a felszíni mikrobiomot, olajos lemosók is vannak. Tehát ezek sokkal-sokkal kíméletesebbek, különösen mondjuk már így a slow aging vagy anti-aging korszakban, de egyébként fiatalokra is ugyanúgy érvényes, mert egyébként tényleg az a tapasztalatom, hogy a fiatalabb korosztály, ők sokkal idézőjelben kreatívabbak, sok mindent szednek össze az internetről, mindenféle újdonságokat, és olyan félelem nélkül tudják kipróbálni, hogy bele se gondolnak abban, hogy milyen károkat tudnak okozni. De lehet javítani. Tehát le kell állni azokkal, ami van, és áttérni egy nagyon enyhe, finom, kíméletes arctisztításra. Ezen kívül az elején elégedjünk meg hidratálásra. Próbáljuk meg finoman visszahidratálni a bőrt, mert ugye veszít valószínűleg a víztartalmából az ilyen érzékenységeknél. Ott szoktuk is látni mondjuk egy piros foltnál, vagy egy száraz foltnál, hogy szinte így beráncolódik ott az a terület, mert nagyon sokat veszített a víztartalmából. Tehát kiméletes tonikok, pH-semleges tonikok, hialuronsav, fermentált összetevők, ilyen prebiotikumokat tartalmazó krémek igenis vannak. Különböző szérumokkal, vagy növényi, vagy zsíradékokat tartalmazó krémekkel, amelyek kíméletesek. Azért ezt egy kozmetikus jól össze tudja állítani, hogy mi az, amivel mi ezt a védő réteget meg tudjuk támogatni, és vissza tudjuk tornázni, úgymond, nyilván nem egy hét alatt, hanem ez időt vesz igénybe, de ugye önmagától is, ugye azért a bőrnek van egy regenerálódó képessége. Tehát nagy valószínűsége azért úgy egy hónap alatt egy ilyen ciklus bőr megújító, vagy sejtosztódós ciklusnak a végére nagy mértékben javulhat a bőrnek az állapota, ha nincs egyéb kórokozó, ugye bármilyen káros baktérium, vagy gomba, ami okozhatja ezt, és ugye ezt nem, ehhez már bőrgyógyász kell, olyan kenőcsökkel, amivel mondjuk kiírtható, semlegesíthető ez a káros baktérium vagy gombafaj, ami a bőrön van.
1: Egyetlen egy kérdés merült most fel bennem, ugye mondtad, hogy visszaállítani a bőrnek az eredeti mikrobiomját, és ugye nagyon sokan használnak bármilyen megfontolásból baba testápoló termék. Ezeknek ugye nyilván az összetétele az olyan, hogy a kisbabák a bőrmikrobiomját támogassa, meg fenntartsa. Ez nekünk felnőtteknek is lehet egyébként hasznos?
2: Lehetséges, tehát hogyha csak ez a cél, hogy védjük a bőrünket, bár meg kell, hogy jegyezzem, én olvastam már el olyan baba fürdetőnek a hátulján az inci összetételt, amiben ott volt a parafinolaj, tehát hogy azért erre is figyeljünk, hogy az is jó minőségű legyen, és megbízható helyről, forrásból vásároljuk ezeket a baba fürdetőket vagy olajokat. Egyébként persze lehetséges, mert ha jó minőségű, akkor nyilván hát a babának mindig a legjobb anyagokat és a legkíméletesebb anyagokat használjuk, és igen, védi a bőrünket is. Tehát ilyen fürdetők, tisztítók lehetséges. Nyilván a babákra nem használunk külön krémeket, a letisztításra, tehát hogy ott már így megszűnik ez a fajta rendszer, de lemosóknál igen, működhet. És akkor nyilván a táplálkozás is ide tartozik, tehát hogy figyeljünk a bélnek az egészségére is, mert van egy ilyen úgynevezett bélbőrtengely, tehát hogy mert erősen összefügg, ugye, csak gondoljunk arra, hogy valami nehéz ételt eszel, ugye, utána, akár egy herpesz is jöhet ki, kicsatta a bőr, vagy pattanásos lehet attól, mert túl ettük magunkat, vagy nem olyan ételt ettünk, amit jól fel tud dolgozni a belünk, a gyomrunk, nem úgy szívódik fel, megterheli a belet, és az tükröződik a bőrünkön is, karikás szem. Alkoholfogyasztás, ugye visszatérünk megint erre, hát ott van a bőrön utána. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon szoros összefüggésben van a belünk, a bőrünkkel, és mind a kettőnek van mikrobiomja. Tehát ez egy nagyon szoros kapcsolat.
1: És akkor megint visszatértünk a kiinduláshoz, a mértékletesség.
2: A mértékletesség, igen, igen. Én nagyon ebben hiszek, hogy semmit ne túlozzunk el, mindent ésszel, megindokoltan, és ne indokolatlanul használjunk csak azért, mert divat valami.
1: Megint egy nagyon jó zászót adtál. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. Ez egy nagyon izgalmas téma volt, én azt hiszem fogunk még róla beszélgetni, mert erről is lehetne nagyon sokat. Én további szép napot kívánok neked, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, szia!

Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Köszönjük, és köszöntöm én is a rádió hallgatókat!
1: A virágzó kerti növényeink közül egy következőhez érkeztünk, mégpedig a leanderhez. Ez nem egy őshonos magyar növény, hanem ez, ha jól tudom, a mediterráriumból került Magyarországra, illetve hát Európába. Tehát nyilván másféle gondozást igényel, mint azok a kerti növények, amiket kiültetünk, mert hogy ez egy általában egy dízsás növény, de ugyanakkor gyönyörű, és nagyon szeretjük. Szóval, hogyan fogjunk a leander ápolásához?
2: Először is a leandernél azt szeretném megjegyezni, ami egy nagyon-nagyon fontos, és nem biztos, hogy mindenki számára nyilvánvaló. Az egyik legmérgezőbb növény a leander. Tehát a leander
1: komolyan?
2: Minden része mérgező. Tehát, de olyan szinten, hogy akár halálos méreg is lehet. És ha bárki a leandert elkezdi gondozni, célszerű kesztyűt húzzon a kezére, ha véletlenül van valami seb a kezén, hát a leander megtörik, bármi nedvesség belekerül, és nem tudja, hogy mitől lett rosszul, pontosan a leandertől. Hányás, hasmenés, émeigés, ilyesmi tünetei vannak, tehát összerű ilyen esetben, hogyha valaki leandert gondozott, és utána néhány óra múlva ilyen jellegű tünetei vesznek, célszerű esetenként egy orvost is megkeresni. Tehát légzési nehézségektől fogva minden lehet, és ebben még bele is lehet.
1: Hova ültessük? Ugye ez dézsás növény, tehát nem tudjuk kiültetni, mert ezt télire valami olyan helyre kell elvinni, vagy valahogy meg kell védenünk, mert ugye hát nem nincs hozzászokva a fagyokhoz.
2: Ki lehet ültetni a leandert, azért lehet ültetni a kertben, mert konkrétan nekem a szomszédom az tavasszal ki szokta ültetni a leanderbokrait, ás egy gödöt, kiülteti a kertbe, ősszel a fagyok előtt fogja, kiássa és beviszi a garázsba, ott telelteti. Tehát beteszi egy gödörbe, cserébe, és ott áttelelteti. Ugyanakkor be lehet ültetni a leandereket cserébe is, és ennek az az óriás előnye, hogyha cserébe van, itt célszerű azt csinálni, hogy nem műanyag cserébe, hanem úgynevezett terrakotta égetett cserébe tenni a leandereket, és ugyanígy be lehet ültetni a kertbe, mert akkor cseréppel együtt, mert a terrakotta cserép az képes a talaj nedvességét átvenni. A leander szereti a tűzőnapot, a meleget és a vizet. Erre a hálomlán nagyon érzékeny a leander, nyugodtan ki lehet ültetni a tűzőnapra, van, aki a házfal mellé szokta ültetni, mert a házfalról kisugárzott meleg, az még pluszba melegíti a leandert, és állandóan nedvesnek kell, hogy legyen a földje, mert hogy vizet nagyon szereti.
1: Vannak-e kártevői itt a mi vidékünkön?
2: Sajnos vannak, van egy speciális levélkötő a leander pajzstetű, amelyik előszeretettel csak a leandert támadja meg, és ez sajnos itt van már nálunk. Ökológiai megoldás az, hogyha megint csak támogatjuk a pajzstetűk ellen a különböző szürkészdarazsakat, amik ezeket predálnak, ezekbe teszik a petéiket, illetve a katicabogarak, zengőlegyek pusztítják még a pajzstetteket. Valamint házi módszer lehet a leanderek védekezésére, és ugyanez vonatkozott még a rózsákra is, hogy kálisszappanos lemosással is lehet védekezni ezek ellen. A festők által használt kenőszappant érdemes megvenni, mert kálium tartalmú, és ezzel lemosni a növényt.
1: Hogyan tudjuk virágzásra buzdítani, illetve hogy ilyen bővirágú legyen a leanderünk? Van erre valami praktika?
2: Megint csak tápanyagban jól ellátottnak kell lenni a talajnak. Érdemesebb arra figyelni, hogy mikor metszik meg a leander, mert a leander esetében is kell különböző metszési technikákat alkalmazni, és ha túlzottan megmetszük a leandert, akkor elveszíthetjük a virágzási képességet arra az időszakra, vagy késleltethetjük a virágzást. Érdemesebb a leandereket kora tavasszal megmetszeni, és nem tövig visszavágni, nem teljesen visszavágni, hanem körülbelül a hosszú ágakat úgy egyharmad részéig visszametszeni, mert ezzel elágazásra késztetjük a leanderünket, illetve serkentjük a virágzás növelését. Valamint megint csak egy kertészeti praktika, hogy a foszfortartalmú trágyák esetében, ami nem más, mint baromfi trágya, ugyanis azoknak sokkal magasabb a foszfor tartalma. A foszfor serkenti a virágképződést, illetve a gyökérfejlődését a leánderek esetében is, és a többi növény esetében is. De ebben az esetben lehet kapni ilyen baromfi trágya granulátumot, akkor érdemesebb azt csinálni, hogy vagy az ember kiszórja mulcsként a növény köré a föld felszínre, és azon keresztül locsolja, hogy az ott, ahogy ázik be, szivárog be a tápanyag a talajba, vagy a másik megoldás, hogy baromfi trágyát vízbe eloldani, és ezzel a vízzel nem a közvetlenül a növényt, hanem a növény körülötti földet meglocsolni, tehát egy ilyen tíz trágya lével, mert akkor egyszerre meg is locsoltuk a növényt, illetve a tápanyagot is bejuttattuk a talajba, de azért kell, hogy ne közvetlenül a növényre, mert hogy ez nagyon éget.
1: Hogyan tudjuk szaporítani?
2: Megint csak egy praktika, hogy a leandert, vagy bármit, amit vízben próbálunk gyökeresztetni, azt mindig olyan edénybe gyökeresztessük, ami sötét. Méghozzá azért, mert a gyökérképződést gátolja a fény. Tehát célszerű kinevezni egy üveget, gyökeresztető üvegnek. Én például ilyen fél literes üveget szoktam erre kinevezni, van egy-két ilyen üvegem, azt kívülről betekertem szigetelő szalaggal teljesen, hogy teljesen sötét legyen benne, és akkor ebbe a vízbe állított növények nagyon szépen meg tudnak gyökeresedni. Én emlékszem rá, hogy gyerekkoromban a szomszéd néni az szintén szaporított leandereket az ablakpárkányba, és úgy egész nyáron ott állt a növény, és ott néztük, hogy na, most már kezd gyökeresedni, nem kezd gyökeresedni. Tehát hónapok teltek el, amíg azt a leander ott volt benne a vízbe, és még meg sem mozdult, akkor megcsinálta azt, hogy az üveg száját bekötötte, hogy ott a víz ne párologjon, tehát ilyen bedugaszolta minden, és egyszerűen nem ment, mert hogy az üveg az fényt kapott, és ki volt téve az ablakpárkányba, és nem gyökeresedett be hónapokon keresztül. Ha viszont sötétben van a gyökér rész, éve, akkor néhány hét alatt megindul a gyökérképződés.
1: Na hát akkor ez is egy jó kis praktika arra, hogy hogyan tudjuk gyorsan gyökérképződésre bírni a leandert.
2: A másik technika, ha véletlenül érik a leandernek toktermése, tehát magok érnek,
1: igen,
2: amik úgy január-februárra érnek be, azokból a magot kiszedjük, célszerű vízre szórni, tehát vízfelületre szórni, uh-huh, a magot, egy viszonylag mélyebb tálkába kell vizet tenni, és a víz tetején a magok úszni fognak, és ott, ahogy úsznak, ezek az idővel szépen gyökeret eresztenek, illetve levelet eresztenek, de ez egy bizonytalan megoldás, és nem is biztos, hogy pontosan ugyanolyan színű leanderünk lesz, mint amilyen színű leanderről képződött az a mag. Ez azoknak jó, akik szeretnek kísérletezni, és szeretik a változatosságot, és szeretik a meglepetést, mert nagyon sok esetben van úgy, hogy piros színű leanderről szedett mag fehér vagy sárga virágú leandert fog hozni, de ezek a növények körülbelül 2-3 éves korukba fognak, 2-3 éves korukra kezdenek el először virágot hozni. Tehát sokáig rejtély lesz az, hogy milyen színű virág lesz, és még így sem biztos, hogy azok a növények, amiket így vízen magról gyökeresztettünk meg, hogy ezek meg fognak tudni maradni.
1: Az év melyik szakában érdemes ezt a szaporítást elkezdeni?
2: Tehát dugványkoztán leanderek esetében tavasszal érdemes levágni, és amikor úgyis az alakító metszést csináljuk, a dugványoknál arra kell figyelni, hogy lehetőség szerint ne fás részeket, hanem félfás részeket vágjunk le, és azokat próbáljuk meg meggyökeresíteni, és az alsó leveleket szedjük le, tépjük le, ami a vízbe fog rúgni, mert hogyha az is benne van, akkor az ott berohad, és elrohasztja az egész növényt. Uh-huh. Tehát egy csupasz szárnak kell benne lenni a vízbe.
1: Ha gyökeret eresztett ez a kis dugványunk, akkor azt nyilván cserébe ültetjük, és valahol a lakásban, vagy pincében teleltetjük át.
2: Tehát gyakorlatilag a leander, tehát a leandert az ilyen plusz 5-6 fokon érdemes teleltetni. Általában 0 fok alatt már nem bírja a leander a hőmérsékletet, mert ugye ez Kis-Ázsia, Görögország mediterrániumnak a növénye a leander, és ezért nem bírják igazándiból egy magyarországi klímát, bár vannak egyes fajtái, amik az enyhébb fagyokat átvészelik, de ezt nem javaslom senkinek. Ha valaki mégis szeretne kísérletezni, és rengeteg leander dugványa van, és szeretné megint csak a kísérletezéseket, akkor megcsinálhatja azt, hogy kiülteti a kertbe, és fölé egy fóliasátrat épít télire, és akkor ott tavasszal, ha nem fagyott el a növény, akkor szépen ki tud hajtani leanderje.
1: Hát köszönjük szépen a leander ápolási tanácsokat, remélem mindenki számára hasznos volt. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok.
2: Köszönjük sokan.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a beszélgető partnerem Szaniszló Berci séfünk. Szia, szép jó napot kívánok neked!
2: Szia, Mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: A mai napra izgalmas témát hoztunk, mégpedig magyaros ételek, amelyeket otthon is gyorsan össze tudunk dobni a konyhában. Szerinted melyikkel kezdjük? Ugye elsorolom neked a menüt. Csinálhatunk töltött paprikát, csinálhatunk jutúrós puliszkát, csinálhatunk töltött karalábét. Melyik legyen az első?
2: Kezdjünk akkor a töltött paprikával. Szerintem azt mindenki szereti, vagyis hát kevesen vannak, akik nem. Ez tipikusan nekem ez egy nyári étel, amikor a paprika finom és friss és jó íze van, és jó ízt ad az ételnek. Viszonylag egy gyorsan összedobható étel, egy finom rizses húsos tölteléket készítünk. Sóval, borssal, pici fokhagymával, pici fűszerpaprikával, ez ízlés dolga, hogy ki hogy fűszerezi, egy kis rizssel. A paprikának kiszedjük ugye a csumáját, megtöltögetjük ezzel a húsos rizses töltelékkel. Én úgy szoktam készíteni, hogy ezt a paprikát, amit betöltöttem, ezt megfőzöm egy enyhén sós vízbe, vagy alaplébe akár. Amikor ezek megfőtek, akkor kiszedegetem, és akkor ebből a főzővízből, amiben főztem a paprikákat, ebből készítem el a paradicsommártást hozzá, és hát a tipikus és legelterjedtebb körete ennek a sima főtt kocka burgonya, amivel mindenki szereti, vagy akár csak egy friss kenyérrel. Egy nagyon-nagyon jó nyári kaja szerintem. Könnyen, gyorsan össze lehet dobni, és tényleg szerintem mindenki szereti.
1: Töltött karalábé. Én már olyat is láttam, hogy a friss zsenge tavaszi karalábét nem kiválták a belsejét és bele a tölteléket, hanem csak így lereszelték, és akkor húsgombócok, és akkor hát tulajdonképpen egy karalábé főzelék volt húsgombóca, de hát úgy tálalva, hogy töltött karalábé. Szóval most az igazi töltött karalábéről beszéljünk.
2: Hát tulajdonképpen igazi töltött karalábé. Én azt tudom elmondani, amit itt szoktunk néha csinálni az étterem, amikor friss zsenge karalábéhoz hozzá lehet jutni már tavasszal, nyár elején. Ugye kiváljuk a karalábénak ugye a közepét, és ebből, amit kiváltunk karalábét, ebből csinálunk egy nagyon finom karalábé főzeléket, és egy kicsit kaprosan, tejfölösen egy nagyon friss, nagyon finom főzeléket készítünk. Szintén egy ilyen húsos, rizses töltelékkel megtöltjük, mint a töltött paprikához hasonlóan a karalábékat, megfőzzük őket, és akkor ebbe a főzelékbe akár még vissza is lehet egy picit párolni, és tulajdonképpen ez a töltött karalábé, mert ugye így meg van töltve. De ez a lereszelt, amit te mondasz, hogy csak csinálunk egy finom karalábé főzeléket húsgombóccal, ezt is nagyon gyakran készítik, nincs kedvük kiválogatni, meg töltögetni, akkor ez is ízben hozza ugyanazt szerintem, csak esetleg mondjuk egy szép megtállalt töltött karalábé egy darab szépen egy kis főzelékkel, körülötte egy kis friss kaporra szebben mutat, de ha nincs időnk, vagy nincs kedvünk vele bajlódni, akkor tökéletes, amit te mondtál is.
1: Ilyenkor fejes káposzta is van már új. És vannak, akik szeretik a töltött káposztát édes káposztából.
2: Igazából ez is nagyon sokrétű lehet. Ugye töltött káposzta is a hányház annyi szokás. Valaki esküszik, hogy savanyúba, valaki csak édesbe és paradicsomosan, mint a szabolcsi verziója. Én szeretem mindegyiket, szerintem édes káposztából is nagyon finom. Igazából van ez az úgynevezett, én már hallottam róla, ez a nyári káposzta. Valami hasonló a neve, ilyen kaprosan főzik. Nem savanyú, hanem csak friss, lereszelt édes káposztából. Hasonló húsos töltelékkel, mint a töltött káposzta, amikor savanyúba vagy másféle levélbe töltjük, és egy picit tejfölösen, kaprosan, vagy egy vékony rántással, én ilyenről hallottam már, én egyszer talán készítettem is itt az étteremben, édesből is és friss káposztából is nagyon finom, ez is ízlés dolga, hogy ki mire esküszik, hogy mit szeret.
1: Még egy ételt felsoroltam itt az adás elején, mégpedig ez a jutúrós puliszka. Ez hát igazából régen a szegények eledele volt, mert hogy kukoricadara mindig volt otthon, mert hát kellett a csirkének, meg a jószágnak, és ezt főzzük meg, és én azt gondolom, hogy ez egy egyébként egy nagyon finom étel ez a puliszka, tehát nagyon sokféleképpen lehet készíteni, ettem én már rántva, megsütve, meg lekvára, meg tehát sokféleképpen. Szóval, hogy jutúrós puliszka. Ez egyébként köretként funkcionál, hat, vagy egyedülálló étel?
2: Hát igen, ez a puliszka dolog, ez a kukoricadarás dolog szerintem egy méltatlanul mellőzött ételünk. Ugye mindenkinek ez van a köztudatban, hogy hát ez a szegények étel volt régen, az semmi értelme, meg egy semmilyen kaja. Hát szerintem ez nem így van. Egy kiváló köret, nagyon sok oldalon felhasználható dolog, főleg így a jutúrós verzió, az szerintem egy isteni kaja. Akár, hogyha egy picit sűrűbbre főzzük, és mondjuk egy tepsibe kihűtjük, kidermesztjük, szeletelve, akár roston sütve is lehet, vagy amit mondtál, hogy rántva, vagy akár keverni bele egy pici szalonna pörcet, és azzal fogyasztani. Megállja helyét önálló ételként is szerintem jutúróval, egy kis zsíron lesütött hagymával, vagy kakastaréjal, ugye ez régen bevett szokás volt. Köretként mi nagyon előszeretettel szoktuk főzni a vendégeinknek, és hál' Istennek szeretik egy kis grillezett gombával, vagy grillezett csirkével így jutúrósan, szerintem nagyon finom. És tényleg kiadós, jól lehet tőle lakni, nem egy is pénztárca barát, nem utolsó sorban, mert egy viszonylag olcsó ételről van szó. Az már, hogy mit adunk hozzá, az már persze meghatározza, de maga a kukoricadara és a puliszka, az szerintem egy nagyon jó étel.
1: Rengetegféle gombát lehet kapni a piacon is. Gombapaprikás, illetve rántott gomba.
2: Igen, a gomba is egy olyan dolog, ami megosztó egy picit az emberek között, nem mindenki szereti, de ez is azt mondom, hogy végtelen plusz egy a felhasználása is, és a fajtája is, amit lehet kapni. Mindenki figyeljünk arra, hogyha mi magunk szedjük az erdőbe, akkor vagy legyünk biztosak, vagy vizsgáltassuk be, mert azért könnyen rá lehet szaladni, de amit így kereskedelemben lehet kapni, azok általában mindig megbízhatóak, és nagyon finomak. Hát a gombapörkölt, gombapaprikás, az is egy nagyon, nagyon közkedvelt és tipikus magyar étel szerintem. Hús helyett talán az egyik legkiválóbb helyettesítő anyag. A rántott gomba is egy nagyon finom étel, egy frissen szedett szegfűgombából, egy jó gombaleves, egy kis petrezselymes galuskával. Tehát az, hogy, és nagyon mondom, nagyon sokféle fajtát lehet akár szedni, akár kapni is.
1: Ha már a szegfűgombát említetted, tojásod.
2: Nagyon finom étel, jó is, hogy említed, igen, reggelire szerintem kiváló. Úgyhogy aki szereti a gombát, annak szerintem gombás étel nem tudsz mellélőni, mert mindegyik nagyon finom. Az erdei gombák közül például a rókagomba, a vargánya, az fejedelmi étel. Úgyhogy igen, a gomba az egy nagyon jó alapanyag. Aki szereti, annak ajánlom, hogy bátran bármit, ami eszébe jut, készítsen belőle.
1: Ha gombapaprikást említettünk, ez egy gyakorlatilag úgy készítünk, mintha hús lenne a gomba, tehát hogy csinálunk egy pörkötalapot, nem kell sokáig főzni, mert azért ez hamar megvan, és nokedli.
2: Ízlés dolga, de én nokedlivel javaslom, galuskával, azzal a legfinomabb. Azt mondják mondani, hogy a gombával két dolgot nem lehet rendesen megemészteni, meg szétfőzni. Viszonylag hamar elkészül, túlfőzni, rommá főzni nem tudjuk nagyon, de hamarabb elkészül, mint mondjuk egy marhalábszárat biztos, és nagyon-nagyon finom étel. Annyi, hogy a pörkölt alapra kell egy picit több időt szánnunk, hogy jó legyen, mert ugye nincs meg az az idő, ami mondjuk egy húsnál, hogy a szakaszos párolással egy nagyon jó szaftot előállítsunk, mert viszonylag a gomba hamar el fog készülni. Úgyhogy egy jó pörkölt alapra kell szánni inkább egy több időt, és arra már friss gomba az percek alatt elkészül.
1: Még egy utolsó zöldséget említenék, meg hát egy ételt, amit szerintem nem sok helyen készítenek, ez a karfiolból készített karfiolleves, illetve rakott karfiol. Hát annak is van számtalan változata. Tehát nálunk mindig úgy készítették, hogy a krumplival rétegezték a karfiolt, mint sose tettünk bele húst, és mikor én a legzelerém rakták a hússal a rakott karfiolt, nem tudtam elképzelni, hogy ez most mi. Én sosem ettem így. Szóval, hogy ezt is millió módon készítik. Szerintem egy nagyon finom, nagyon laktató étel. A karfiol azért elég karakteres is, de van karfiolból pörkölt is.
2: Igen, a karfiol is egy nagyon sokoldalú zöldség. Mi főzünk bőle levest is az étterembe, rántott karfiolt is nagyon szeretik a vendégeink. A rakott karfiolt azt hasonlóképpen készítjük, mint a rakott kelkáposztát, tehát egy húsos rizses töltelékkel. Nagyon jó köretelem is lehet a karfiol párolva, vagy egy kis vajjal. Igazából krémlevesnek is nagyon finom, egy kis kéksajtos karfiol krémleves, az nagyon finom tud lenni. Illetve én már hallottam, voltam, mikor tanuló voltam, egy ilyen paleó főzősuliba segítettem az akkori tanáromnak, és ott azok a paleó étrendet követő hölgyek csináltak karfiolból rist, mert ugye ők nem esznek gabonát nagyon, rist meg azt főleg elutasítják, és a karfiolból csináltak rist. Egy aprítógépbe leaprították a karfiolt, és úgy párolták meg gyorsan, egy kis ízesített vízbe, leszűrték, és kvázi mint egy rist fogyasztották. Egyébként egy tök jó dolog lehet, ha valaki kipróbálja, úgyhogy már én ilyet is hallottam belőle, úgyhogy nagyon sok oldalú dolog ez.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt a magyaros ételek sorát is folytathatnánk holnap reggelig, de hát ugye az időnk is véges, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, segítségemre voltál ebben az iránymutatásban. Én további szép napot, jó munkát kívánok neked, utána jó pihenni, jövő héten újra beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, én is minden jót, sziasztok!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Köböl Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, ezt jelentette be a

0: adottságok hatásaira, így a gazdálkodók számára még pontosabb hőmérsékleti információk állnak rendelkezésre. A lezajlott adatfrissítésekre tekintettel fontos, hogy azok a gazdálkodók, akik növénykultúráikban a tavaszi fagy következtében károsodást tapasztaltak, tegyék meg kárbejelentésüket a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén. Amennyiben a kárbejelentés eddig még nem történt meg, azt legkésőbb június 9-éig lehet megtenni, közölte a tárca.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több 100 fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy 1 év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
0: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelki pásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
0: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a Nagy Erdei Gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
0: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
0: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy ige hallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt egy gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
0: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
0: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk. Időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 9:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak, és hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
0: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
1: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő program. Így februárban az összetartozás napja, az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 9:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt, ez egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket.
0: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
1: Igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben.
0: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
1: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük, vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
0: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
1: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek, és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb. Tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házas pár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóczi Gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt, püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgálatot a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
1: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk, ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni reménység szerint, ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet megint, olyan 300 fővel kalkulálunk.
0: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
1: Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
0: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
1: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagy város és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
0: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt 2 év tapasztalata?
1: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül, és itt két dologra is gondolok, tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert, ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell. És hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most 2 év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
0: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt. Megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
1: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a két évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti egy napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a hét nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.

0: mutasd utunk. Míg célhoz jutunk.
1: Nemrégiben beiktatták Berta Zoltánt, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség másik lelkipásztorát. Vele beszélgetünk a következő percekben.
2: Mekkora nagy jelentőségű esemény ez az ön életében?
3: Nagy szavakat nem szeretnék használni, de az mindenképpen igaz rá, hogy egyszer is megismételhetetlen. Egy beiktatás az minden lelkész életében hatalmas esemény. Viszont az én életpályám úgy alakult, hogy ha Isten terve valóban ez, akkor nekem ez lesz az egyetlen beiktatásom a pályám során, és ezért nagyon nagy örömmel, hálaadással és várakozással nézek ennek elébe.
2: Beszéljünk akkor az ön pályafutásáról, hogyan kezdődött?
3: Ha a lelkészi szolgálatra nézek vissza, akkor az elég egyszerűen, mert én itt a Nagyerdei gyülekezetben születtem, itt kereszteltek engem, itt voltam ifis. Aztán, amikor teológiára mentem, akkor itt voltam ifi vezető, és a segédlelkész év után, ami az egyetlen év, ami nem ide a Nagyerdőhöz köt, itt a gyülekezetben kezdhettem el beosztott lelkészként szolgálni. 11 évig szolgáltam itt, azután vállaltam el a Dóczi Gimnázium iskola lelkészi státuszát, és most onnan 4 év után kerülhettem vissza ide a gyülekezetbe, de amíg az iskolában voltam, a Dóciban voltam, addig is ennek a gyülekezetnek a tagja voltam, tehát tulajdonképpen egy év kivételével az egész életemet itt töltöttem.
2: Hány év az akkor összesen?
3: Az összesen 40-1. Amit itt élhettem, a szolgálati idő az pedig a 11 év, és most indul egy újabb, így már a megválasztás által nyugdíjazásig tartó szakasz. Ez az én emberi tervem is, mert nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Isten erre indított, és a gyülekezet szándékait is így igazította és irányította, és ezért nagyon hálás vagyok. És hát egy beiktatás megválasztás az egyébként reménység szerint mindig ezt jelenti egy lelkész életében, hogy elköteleződik valahová.
2: Akkor ön jól ismerte ezt a gyülekezetet?
3: Igen, és ennek van egy másik oldal is, hogy a gyülekezet is jól ismert engem, ténylegesen a születésem óta, és ezért nagyon különleges ez. Nyilván én csak a saját életemet élem meg, de kevés olyan lelkipásztor van, aki abban a gyülekezetben tölthet be lelkészi szolgálatot, ahol született, és ez azért is különösen csodálatos, mert hogy nyilván minden ember fiatalon, gyerekként, kamaszként, 20 évesként azért egészen más képet mutat magáról, meg egészen más élethelyzetben és életszakaszban jár, annak a szépségeivel és a hátoldalaival, amiket egy gyülekezet megismer, hogyha valaki ide jár. És úgy érzem, hogy ez a gyülekezet egy nagyon biztonságos és bensőséges közösség. Ezt mutatja az, hogy el tudna fogadni valakit, akit megismertek már a hibáival együtt. Sokan kérdezték már a beosztott lelkész időszak alatt is, hogy lehet-e valaki próféta a saját hazájában. Engem nem prófétának hívott el Isten, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen lehet, hanem lelkipásztornak, de nyilvánvalóan értem a kérdésnek azt az oldalát, hogy valóban ez ott van benne, hogy el tudjuk-e fogadni egymást. De én a lelkipásztori szolgálatban nem azt az oldalt látom, amiben néha nehéz megragadni, illetve hát sokan abba belefáradnak és beletörnek, hogy tökéletesnek kellene mutatkozni lelkészként, hanem éppen arról szól a lelkészség, hogy mindannyian ugyanolyan bűnösök vagyunk, ugyanolyan esendőek, de vannak, akiket arra hív el az Isten, hogy a napi 8-10-12, hogy még több órában az ő ügyével foglalkozzon, és így segítse a rábízott közösséget.
2: Milyen ez a gyülekezet? Hogyan foglalná össze?
3: Az első szó, ami eszembe jut, az a bizalom, mert valóban ezt éreztem meg. Bizalom abban, ahogy az idősebbek néznek a fiatalabbak felé, de ugyanígy megvan ez a másik oldalról is, ahogy a fiatalabbak az idősebbek felé. Bizalom abban a nyitottságban, ahogy szeretnénk azok felé fordulni, akik még nem ismerték meg az Isten evangéliumát, de bizalom abban, ahogy amikor valaki így lép be egy bibliaiskolába, vagy egy érdeklődők Isten tiszteletére, akkor tud olyan légkör lenni, hogy ő benne is megszületik. Ez az érzés nem frázis az, hogy azt mondom, hogy tényleg testvéri közösség, így tudunk egymásra figyelni.
2: Változott az ön feladata most, hogy hivatalosan is ennek a gyülekezetnek a lelki pásztora lett?
3: Változott természetesen, mert abban a 11 évben úgy nézett ki a felállás, hogy én voltam a beosztott lelkész, most is egy beosztott lelkészünk van, és akkor is volt két megválasztott lelkész. 3/4 év, amióta most már itt vagyok, ténylegesen itt szolgálok nyár vége óta, és ebben azért sok mindent át kellett, és nem is múlt időben mondom, hanem át kell gondolnom, újra meg kell tapasztalnom, meg kell ismernem, mert más egy olyan státuszban lenni, ahol én pályakezdőként indultam el, és úgy fokozatosan nőtt benne a felelősségem, a tapasztalatom, a gyakorlatom. És más volt ez az elmúlt 4 év is, amikor a gyülekezetben csak fogyasztóként voltam itt, a családommal együtt csak hétköznapi gyülekezeti tagként, persze voltak akkor is különböző szolgálataim, de most újra itt napi szinten itt a gyülekezetben, egy új csapattal, egy új lelkészi közösséggel, sok mindenben egymást is meg kell ismernünk, meg kialakítanunk azt a fajta munkarendet, amiben mindenki igazán önmagát tudja kiteljesíteni az Isten által.
2: Az könnyebbség volt, hogy ismerte a gyülekezeti tagokat, ismerte a programokat, a lüktetését ennek a gyülekezetnek?
3: Mindenképp. Tehát sok kört nem kellett futni, amikor egy-egy programról volt szó. De azért az alatt az idő alatt, amíg én nem belülről láttam, ez sok minden változott. A Covid időszaka volt, pont az átmenet, itt a gyülekezet és az iskola között. És aztán 4 év azért mégiscsak sok idő, különösen azon a területen, ahol én a leginkább benne voltam korábban, az ifjúsági szolgálat terén, mert az hasonló egy iskolához, hogy az ifjúság konfirmálnak, aztán néhány év után már nem ifisként vannak itt a gyülekezetben, úgyhogy azon az oldalon az összetétel azért változott, úgyhogy érzem teljes erővel az újdonságát mégiscsak ennek a szolgálatnak, annak ellenére, hogy mindig is ember a gyülekezetben éltem.
2: Milyen volt a Dócés iskola lelkészi időszak?
3: Nagyon sok áldást tapasztaltam meg. Nekem régi álmom volt az, hogy iskola lelkész legyek. Olyannyira régi, hogy én igazából ezért mentem a teológiára. Sőt, ha egyet visszalépünk, akkor egyszerűen csak azért mentem a teológiára, mert itt a gyülekezetben olyan ifjúsági csoportnak a tagja voltam, ahol az ifi vezetőm, aki teológus volt, olyan mintát és példát adott előttem, hogy úgy éreztem, hogy ilyen szolgálatot én is szívesen vállalnék, különösen akkor, amikor Isten ebben az elhívásban megerősített engem, tehát én eredetileg ifi vezető szerettem volna lenni, és azt mondtam, hogy lelkész gyülekezetben nem, nyilván 18 évesen ezt nem tudtam elképzelni egy ilyen gyülekezeti háttérrel, ahol ilyen lelkipásztorok szolgáltak, mint Püski Lajos és a felesége Judit, az ő mintájukat látva, én nagyon-nagyon kicsinek éreztem magamat, úgyhogy azt mondtam, hogy fiatalokkal foglalkozva, hogyha ha lelkészként, akkor egy iskolában intézményi lelkészként, és akkor is úgy éreztem, hogy úgy, mint az én iskolámban a Dóciban, mert hogy oda jártam gimnáziumba, és amikor viszont ez a lehetőség adódott, tulajdonképpen bennem már teljesen el is felejtődött ez az indíték, és ez az érzés, hogy én ezért is mentem teológiára, és aztán a meghívás kapcsán erősödött ez meg bennem, és érdekes volt, hogy ott is hasonló volt egy picit a helyzet, mert voltak még tanárok, akik engem is tanítottak, meket egyáltalán maga az iskola, a légkör, a hangulat az szintén nagyon jól ismerős volt és otthonos volt, de mégis egészen más, mint a gyülekezeté. Tehát egy kicsit azt érezhettem meg benne, amit a nem lelkészek, hogy olyan munkabeosztással, olyan munkakörnyezetben, ami mégiscsak világiasabb, mint egy gyülekezet, ott kötött munkaidővel, kötött programokkal, rajtam kívül, meg más vallástanárokon, lelkészeken kívül azért ez mindenkinek egy világi munkahelyet jelent, pedagógusként vagy más munkakörben ott levőként, nyilván hívő emberek, de azért mégis csak egy iskola. És előttem nem volt ott kifejezett intézményi lelkész, hanem vallástanárok szolgáltak, és látták el együttesen ezt a munkakört, de így, hogy önálló státusz alakult ott, így lehetőségem volt olyan területeken, mint a közösségépítés, vagy a szabadon választható lelki alkalmaknak a kialakítása.
2: Könnyen megtalálta a hangot a fiatalokkal?
3: Igen, a fiatalokkal mindig is könnyen megtaláltam a hangot, talán azért is, mert az én lelkem nagy része még a fiatalságban bennem maradt, de ez nem is működik másként. Tehát azokat tudjuk megérteni, akikkel tudunk azonosulni még valamilyen szempontból. Az, hogy felgyorsult a világ, az nagyon világosan érezhető volt a szóhasználatukba, az, hogy mi érdekli őket, milyen filmeket, zenéket hallgatnak, na ebben már éreztem, hogy nagyon eltávolodtam tőlük, de azért azok az alapvető kérdések, alapvető problémák és élethelyzetek, amikkel találkozik egy 10 éves fiatal, az bennem még élénk emlékekként élt, és emellé társítva a lelki teológiai gondolatokat, tapasztalatokat, nagyon jó érzés volt, hogy nyitottan tudtak fordulni a szolgálataim felé.
2: Azt a tapasztalatát tudja itt hasznosítani?
3: Igen, és éppen azt az oldalát, amit én korábban sosem éltem meg, hogy itt a gyülekezetben mindenki szabadon jön el, mindenki önként jön el egy vasárnapi istentiszteletre, egy bibliakörbe, egy ifire, de nem kötelességből jár el valaki. De ahogy mondtam, az iskola az mégis egy olyan munkahely, meg egy olyan közeg, ahol a diákok nem önként mennek be napról napra. A tanárok is, nekik is ez a munkahelyük, ők sem választhatnak, hogy most egy kicsit fáradtabbak, vagy nem olyan hangulatban vannak. És ez a fajta légkör a missziói szemléletemet erősítette, és olyan tapasztalatokkal ajándékozott meg, amik éppen azok a kritikus helyzetek, amikor valakinek az életében a hit, vagy az Istennel való kapcsolata sok kérdéssel küzd, vagy esetleg fásultabbá válik, vagy eleve háttérben van szorulva, az abban szerzett tapasztalataimat az itteni gyülekezeti életben is tudom hasznosítani.
2: Mit vállal fel az itteni gyülekezetben? Mi az ön feladata, ami teljesen a sajátja?
3: Az a különleges, hogy ebben még, bár lehet, hogy nem is azt kell mondanom, hogy még, de nem határoltuk el úgy a szolgálati területeket, hogy valaki csak ez, vagy csak ez a terület. Nyilván megvan ez, hogy elsősorban az ifjúság életét én koordinálom, vagy a könnyű zenei szolgálatot, vannak kis csoportok, amiket állandó rendszerességgel én tartok, de azt nagyon jó érezni a lelkisztársakkal, hogy egyik dologban sem vagyunk magunkra hagyva. Tehát mind a hárman tudunk egymástól kérdezni, beszámolunk egymásnak, amikor leülünk a hét elején, és tudunk örülni együtt, tudunk ténylegesen úgy segítséget kérni, hogy ez nem gyűjünk, hanem érezzük, hogy egy dologért szolgálunk, egy dologért vagyunk itt.
2: Van elképzelése, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani?
3: Sok mindent kell még újra felmérni itt a gyülekezetben. Nyilván az, hogy a személyi összetétel, a lelkészi csapat teljesen megváltozott, az a gyülekezetben is felteszi azt a kérdést, hogy mi fog vajon változni, úgyhogy nagyon nagy változásokat egyelőre még nem tettünk, viszont abban fontos ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek előre lépnie, ami egyrészt a nagyon nagy erőssége, amiről beszéltem is, hogy ez egy jó közösség, ahol egymásra nagyon odafigyelünk, nyitottak vagyunk egymással, viszont az évek során már korábban is, amit itt töltöttem, sokszor merült fel az kritikaként, meg tapasztaltuk is, hogy egy nagyon jó közösségbe nehéz becsatlakozni, és ennek a tudatosságát, bár mindig is hangoztattuk, és mindig szó volt erről, ennek próbáljuk megkeresni annak a módszerét, hogy hogyan lehet valóban őszintén, bátorító módon nyitni kifelé. Ennek például egy olyan eleme lesz az, hogy most májusban egy olyan családi napot tervezünk, amire ténylegesen bárkit az utcáról próbálunk meghívni, behívni egy olyan közösségbe, ahol hívő emberekkel találkozik, de felszabadult, kötetlen légkörben lehetünk együtt.
2: Akkor ön jól érzi magát kifejezetten ebben a gyülekezetben?
3: Rendkívül jó, hiszen itthon vagyok.
2: Mit kell Berta Zoltánról tudni, mint magánember?
3: A feleségem orvosként dolgozik, és két kicsi gyerekünk van, akikkel megáldott minket az Úr. Emellett nyilván mit mindenkinek van hobbija, már amennyi időt lehet erre szakítani, nagyon szeretem a sportot, de a legfontosabb az életemben a zene, hiszen a zene egy olyan rész lehet mindenkinek a lelkében, ami nincsen helyhez időhöz kötve, zenét lehet hallgatni útközben is, lehet fáradtan is, vagy lehet reggel is, de a legjobb az, hogy lehetőségem van arra, hogy én magam is zenéjek. Van egy keresztény zenekarunk, többen a gyülekezetből vannak, illetve a gyülekezetből is indult ki, de ez a zenekar most már nem kötődik hivatalosan gyülekezethez, hiszen nem is mint dicsőítő zenekar, vagy mint kántorként funkcionálunk, hanem saját dalokat írunk, hétről hétre próbálunk, és szolgálunk sok helyen. Az első lépés a zenekar neve, és az Európa Rádión egyébként néha hallhatók is a dalaink.
2: Milyen hangszeren játszik?
3: Én gitározom és énekelek.

0: A beszélgetés során Berta Zoltán Első lépés nevű zenekarának dalait hallották. Ezzel véget ért magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát, ezt írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat, fogalmazott Lannert Judit. A miniszter hozzátette, fontosnak tartja a visszajelzés kultúráját, egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a

0: napsütéses, csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Mai utazásunk Gulyáspárról szól. Ez a Rekó Alapítvány első kisvonata, amely során a debreceni költő, író és műfordító műveiből hallhatnak részleteket. Műsorunkban először Petrányi Szörannával, a Rekó Alapítvány elnökével, a program főszervezőjével beszélgetünk, majd az előadást hallhatják.
2: A Gulyáspár anyag 2024. október 27-ére készült. Gulyáspár Baumgarten díjas költő, író, műfordító születésének a 125. évfordulójára, és ezzel indult a regéli utazás elképzelésünk, azaz a versvonatok, illetve a prózai vonataink, mert utána ezt követte a Jókai kisvonatunk. Horog Máté keresett meg, hogy a Magyar Örökség napján szeretné a repertoárját Bocskai Tigeti sétákkal bővíteni, és Gulyáspárral kezdeném. Szeretne Gulyáspár sétát szervezni a Bocskai kertben. A mi házunk irodalmi zarándok hely, a Budai út 24, már más összefüggésben erről beszéltünk, hiszen ott találkozott Németh László, Móricz Zsigmond, Gulyáspár, Lüthő Gábor, Juhász Géza, teljesség igénye nélkül. Ugyanakkor a Gulyáspár utca 22, a Gulyáspár háza a Bocskai kertben található, szintén irodalmi zarándokhelynek tekinthető, szép irodalmi zarándokhelynek tekinthető. Gulyáspár a legdebrecenibb költő, ezt nem más, mint Németh László mondta róla, ugyanakkor Hanvas Béla poéta szatvernek, azaz szent költőnek nevezte. Nagyon sokan költőként ismerik, ugyanakkor ó-izlandi nyelven is fordított, ezen kívül a Kalevalát is szakértette, és nagyon-nagyon fontos az irodalom szervező tevékenysége, mégpedig Debrecenhez, Gulyáspárhoz és Németh Lászlóhoz kötődik a Válasz folyóirat megalapítása, ami nem volt más, mint a Válasz a Nyugatra. Németh László megkérdezte tőle, hogy miért éppen Válasz, hiszen ez már feltételezi azt az elképzelést, hogy kérdezték. Ő azt mondta, hogy mindenképpen ragaszkodik a Válaszhoz, mert hogy igenis az urbánus és a népi vitának egyetlen megoldása lehet a harmadik út, a harmadik utas megközelítés. Debrecenhez és a Bocskai kerthez kötődik, olyannyira, hogy még legjobb barátját, Németh Lászlót is a szegények írójaként Bocskai kertbe csábította, népfőiskolát akartak létrehozni, csak sajnos 1944-ben ő elhalálozott. Ami nagyon fontos az életében, az irodalom szervezés, a költészete, a műfordításai, de említjük meg azt is, hogy ő nem más, mint Dr. Gulyás István, azaz Móricz Zsigmond régió, mint haláléjában, a Géres tanár úrnak a fia, Gulyás István, latin tanárnak a gyermeke, tehát nyilván a családból is hozta magával a költészet, a magyar irodalom szeretetét. A latin tanár filozófus is volt, és egy nagyon komoly tanító. Természetesen ő is irodalom szervező is volt. Az apa és a fiú nagyon gyakran konfliktusba kerültek egymással, hiszen Gulyás István inkább konzervatív, még Gulyáspár a kor szellemének megfelelően liberális nézeteket hallott. Aditársaság alapító tagja, és a debreceni irodalmi élet meghatározó alapja, többek között barátságot ápolt Oláh Gáborral, akit valóban elfelejtett, talán Debrecen. Debrecenben több szobra, ha jól tudom, két szobra is látható, ezen kívül utcát neveztek el róla, valamint a Bocskai kertben is van Gulyáspár utca, Gulyáspár dűlő. Én azt gondolom, hogy az ország más területein is ismerik, hiszen Németh Lászlóval 350 levelet váltottak. Gulyás Klára, az ő leánya, a Petőfi Irodalmi Múzeum főkönyvtárosa, összegyűjtötte ezeket a leveleket, és Németh László is sokat tett azért, hogy Gulyás Pál ismert legyen, ugyanakkor nem csak Budapesten, vagy az ország más területein, hiszen Rusz Pantin, prokultúra díjas író és irodalomtörténész, olaszra is lefordította bizonyos verseit. Rusz Pantin egyébként Petőfi Sándor János ítézét is átültette olasz nyelvre.
1: A mostani utazásról mit kell pontosan tudni?
2: Pánfi Edit, előadó művész, tolmácsolásában hallhatjuk Gulyás Pál költeményeit. Edit ragaszkodik ahhoz, hogy verset mond és nem szaval. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon szép versmondással találkozunk.

őszi séta Debrecenben. Fent a fáknak pírja játszott, de ez a pír hervadás volt. Mint a földről távozónak, arcán rózsák rajzolódnak. Mentem az utcák sorában, és egy kert előtt megálltam. Egy lakó se vágyik innét, itt a bölcs lerakja könyvét, itt a gyors kalmár lefekszik, s hallgat hajnaltól napestig. Mennyi lélek villanása, mennyi szív van itt elásva. Fent komorfa törzsek ütve, mint a tűzvész csendes üszke. Túl a templom nagy harangja zengi érzdalát a napba, bár a hang a régi bátor, ködbe vész a prédikátor. Debrecen, hely, büszke cív is, újra kérsz-e, mint a főnix? Vagy kilobban lelked álma, déli puszták déli bábja? Hosszú út a 60 utca, de nem olyan hosszú utca, hogy ki ne jutnál belőle, ki az árnyos temetőbe. Hogyha vonz még nóta, narcisz, itt leled Vitéz Mihályt is, ki beteg volt, melle horpadt, s nézte a fennlengő holdat, egy piramis érc alatt, itt leled szegényt, hanyatt. Vén bohó volt, s fiatal, s elrepült bor, lilladal. Vasdedikáció egy acélpoétának. Bizony itt már csak gépek élnek, s eltűnnek a szelíd növények. Ők is géppé változnak át, s csattognak, mint az automaták. Ez kell a csattogó világnak, vasfalombok és vasfűszálak, vasgondolatok vastraverze, s a régi múzsák vasraverve, vasbarátságok és vastermek, vassíneken sikló vasszerelmek, vashajnal és vasvarázs, égdöntő vasrobbanás, vasgőték, vasverteri bája, vasmócártok, vasfuvolája, mindent felörlő vasmalom, iszonyú vasbirodalom. Az acélból nem lesz növény, s mint az acél, hajlik az inda. Egy halk indából jöttem én. Gondolj elszálló napjaimra. Egy fű volt. Ti nem ismertek engemet. Ti nem néztek csak jobbra, balra. A lényeg egy fűben pihen, egy fűszálban van eltakarva. Egy halk füvet tartottam én a véghetetlen naplementben, ti gyilkosnak lármáztatok, pedig csak egy fű volt a kezemben. Debreceni éj. Az égre hiába nézek, nincsen ott fent egy csepp fény. Nem érzem a házak súlyát, most minden ház egy festmény. A nagy templom kettős tornya himbáló könnyű kártya. Lehult az élet lakatja, bár be van minden zárva. Nézd a boltok börtönfényét, tábláik alatt lépdel, koldusbotra támaszkodva Mélius Juhász Péter. Ott fent egy költő tűnődik távolodó halálán.
Márvány kezében egy lant van, szél játszik fuvoláján. Míg így összefont karokkal bámulom a holt várost, jönnek mérföldes csizmában az égő távolságok. Ördögök törik keresztül a temető négy végét, trombitájuk felrobbantja a levegő szentségét. Égni fog itt minden, földön, föld felett és föld alatt. Hol egy post, amely futárként vinné késő hangomat? A fákra itt-ott egy lámpa hint kétes virradatot. Korcsnap ez. Egy ezred évig nem támaszt fel egy magot. Gulyás Pál, vízöntő. Hanvas Bélának a láthatatlan történetben. Te ismered India földjét. A te füved nem itt terem. Neked nem az anyag szab törvényt. Az evestrum az esztelen. Te együtt vándorolsz Krisztussal, Laocéval, Paracelsusszal. Jársz, kelsz, mint egy boldog titán, az utolsó alkony után. Te látod Peru magasában a tűzszemű inka képeket, és fent Tibet jégbarlangjában lassan kialvó életet. Poszeidont, Neptunusz egében, a földet más füst éterében, mint vérző istent, tiszta hírűt, s Vénuszt, a kedves rózsaszínűt. A te füledben, mint a messze bolygó hellémben leng a lét. Szirének hangja száll szívedbe, hozza a perc lágy fűszerét. Fordítsd vissza hajód, menj dörgött, Krisztus kiállt a hegyeken. A milliókban zúg az ördög, az egyet add vissza nekem. József Attilának a föld alá. Én nem láttalak soha téged. Egy-két rímed villámlott csak agyamban. Itt rejtett el engemet a természet. Itt élek az alföldön. Egymagamban. Itt élek egyedül, és a magányra újabb magány abroncsot veretek. Engem mikor fognak szétdarabolni az őrülten vágtató kerekek? Mikor röpül már fel vérem az égre, amelyet majd alkonygyanánt betölt? A Kárpátoktól le az Aldunáig mikor lesz véremtől piros a föld? Pengékkel volt kirakva látomásod, hívtad a lágy álmot, és belökött egy kéz az irgalmatlan űrfagyába, és feldaraboltad az örököt. Az ember szív volt űr és irgalmatlan, otthonod farkasok sívó hava. Bőgtek az ember farkasok tanyádon, s meghalt anyád, a békítő anya. Az eget kékíti most már anyácskád, s te nézted lentről, mint egy kék mesét. Beléptél magányod zord vas szűzébe, s átmetszetted májadat és vesét.

A művész tervei. Homály volt, mert az ég színét eltakarták a lombok. Csak néha láttam fent a kék hullámú égkorongot. Mentem a fák alatt, s a fák szeme szívembe látott. Úgy néztek rám, mint ősapák, jószívű óriások. És ebben a templomi sötét csöndben, amelyet éj fed, itt és ott sárga lámpaként nagy sárga lombok égtek. A lég hideg volt, és a föld alattuk kékbe játszott. S a lelkem mély sóhajba tört, mit akarnak e lángok? Mentem az úton csüggeteg, járván e néma estet, s szemeim a holt levelek formáin révedeztek. Olyan művészi volt a rajz, mint ércbe vésett álom, s a szél ezer rajzot kavart keresztül a határon. Olyan művészi volt a rajz, mint ércbe vésett álom, s a szél ezer rajzot kavart keresztül a határon. Itt és ott sárga lámpaként nagy sárga lombok égtek. Temetői lámpájaként a porladó művésznek, akit egy gondolat a mély homok csöndjébe vitt, s a szél táncolva szórja szét, itt hagyott terveit. A földnek egy része vagyok már. A földnek egy része vagyok már, lábam a föld mélysége húzza, úgy csüngetem fáradt fejem, mint aratás előtt a búza. Látom a hold mágneses árnyát, az óceánon áthalad, emeli a hullámok árját, és emeli a nagy halat. Akiben a víz bódult álma, az elemek ősteste zsong. Látom Atént és látom Rómát az elfelejtett dombokon. Látom Atént és látom Rómát az elfelejtett dombokon. A süppedő gúlák zászlóit, a megkövült cézárokat még egyszer megállnak a létben és összecsapják ormukat. Merülnek már, és bugyborékol fölöttük a föld búspora. Úgy látom a lét tartományát, ahogy nem láttam még soha. Ördögűzés egy magyar folyóiratnak. Versemet dobjátok tűzbe, füstölő tömpjén szenet, mágját ide hamar, dobjatok rá gombát, pokolkövet. Taszítsatok le a Gellértről a Dunába, nyűt régi báb. Hadd bukfencezzen Orsováig az utolsó déli báb. Lelkemet füstöljétek ki, ezt a félcigány duhajt, űzzetek ki, mint a sátánt, írtsatok ki, mint a rovart. Elhagyott a jegenyefa. Elhagyott a jegenyefa, szalad fel a mennyországba. Én még mindig lent vagyok, árok partján cammogok. Milyen jó a jegenyének, még legkisebb levelének is szívesen beállnék. Lennék alatta árnyék, hajszálgyökere is lennék, benne, mint a nedv keringnék. Lennék zöld színe és sárga, levelének halványsága.

Egy pillanat. Jékely Balog Ádám sebész doktornak. Most is érzem két baráti karodnak a melegét. Azt a hőt, mely a föld alatt táplálja a jegenyét. Vad pusztaságon zuhantam barlangban sötét teren, s úgy feküdtem ott előtted, mint egy tárgy, személytelen. Nem volt több egy pillanatnál, hirtelen ajtócsapás, mégis több volt ezer évnél. Éjhatárra nincs határ. Megszűnt húrjaim zenéje, mint ketté tört hegedű, november fuvallatára így hanyatlik el a fű. S úgy feküdtem ott előtted, mint egy tárgy, személytelen. Akkor lábadhoz bukott az emberi történelem. Prométeusz halhatatlan jajja akkor megszűnt, és az erőszak csörömpölve lejtette bilincsét. Egyszerre semmivé váltak Dante égőkörei, mint könnyű pihék repültek Milton szép ördögei. Elsüllyedt a Gecsemáné Betlehem csillagostól, s mint 12 örvény forgott a 12 apostol. India hegyei fölött a nirvána bezárult, köddé váltak a légiók, Krisztus szava elájult. Eltűnt Hádész és a tenger, Itália füsté lett, s eltűnt 7 trombitájával az utolsó ítélet. Nem volt több egy pillanatnál, s te tartottál ott hidat. Az egyik emberiség felemelte a másikat. Még most is érzem baráti karjaidnak megosztott melegét, mely az idővel ismét összeforrasztott. Harangszó csendül fülembe, ó, az élet egy család. Te tovább adtad Galénusz és Hippokrátesz szavát. Egy fű volt. Ti nem ismertek engemet. Ti nem néztek csak jobbra, balra. A lényeg egy fűben pihen. Egy fűszárban van eltakarva. Egy halk füvet tartottam én a véghetetlen naplementben. Ti gyilkosnak lármáztatok. Pedig csak egy fű volt a kezemben. Az evangélium elé. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretet szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét, stérdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, a vihar széttépte jajgatását, csend nőtt fölötte emeletnyi, s most sem tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják. A föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben. Ő támaszt az egeknek létrát. Ő küld a sötétbe stafétát. Hogy hult a földön végig vére, az emberiség ős bűnére. Midőn ment vissza a halálhoz, ment vissza az egek urához. Karját az ég felé emelte,
s elszállt fölötte a föld lelke. Új lélek költözött a holdba, új teremtés e bús bolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet, a víz és tűz rendje megfordult, a természet könnye kicsordult. Ez a könny tartja most a létünk, ez a könny hoz jövendőt nékünk. Ha ez a könny most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna. Folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak. Szikla zuhanna a zöld fűre, a levegő elsötétülne. Mit akar a világ? Mit akarnak a lombok? Mit akarnak a felhők? Mit akar fent az árnyas égbolt, e néma ernyő? Hogy eltakarja tőlünk csillaggal és azúrral, kék villámnyelveket öltögető vad égi háborúval az Istent. Ki után piros szívünk oltára reszkető fájdalom gomolyt ereszt a magasságba. Mit akar a föld barna, titokzatos anyagja? Mit akar a mély tenger hullámverő haragja? Mit akarnak a lassan csuszamló férgek itt, lent? Mit akar a világ, hogy eltakarja tőlünk az Istent? A bogárka imája. Kint jártam a kertben, s a bokrok alatt lefeküdtem és néztem a bokrot hanyatt. Aztán a homokban kerestem az apró homokszemekben, sajnáltam a bokrot, hogy oly egyedül gubbaszt, s a homokban szinte lemerül. Cseresznyefa, almafa, körtefa, mind habzsolja a vizet pici orjukain. Hogy messzire nyúljon az árnya, csak a ribizli bokor olyan árva. Tölcsért csináltam hát óvatosan, s omlott a homok szeme csillagosan. Nézd csak, mi ez itt? Fekete kavics? Szeme van, tüze van, mozog is, remeg is. Most hirtelen küzdve kirántja kardját, s fut a messze világba. Tudjátok-e már, hogy a homokban mi volt? A homokban egy fekete bogárka volt. De alig, hogy visszasodortam, ismét kavics lett a homokban. Összekulcsolta pici lábát, torát. Micsoda egyszerű átváltozás! Ott hevert feketén, mint egy skatuja. Hátára feküdt, mint a pincsi kutya. Pedig nem volt a bogárka szíve gonosz. A bogárka előttem így imádkozott. Szemefényét esdve bezárta, mert élni akart a bogárka. Máguszi éj! Röpke paránya vagyok a végtelen emberiségnek. Tengermélységből fölmerülő buborék. Felhőként lebegett az anyám halk teste fölöttem. Nappalom árnyba borult szüntelen éjszaka volt. Mint az olajfa hajló derekán levelek rügye támad, s bontakozó színüket lengeti lágyan a szél. Úgy nyílt emberi formám szét a ma máguszi éjben,
s édesanyám áldott sóhaja lengte körül. Régi tudósok könyveiben sok furcsa jelet látsz, melyből az alkímiák ferdesugára fakadt. Így különös képlet voltam, burkolt ige, melyet pítjaként rebegett titkon a hű szerelem. S mint boruló felhő lebegett halk teste fölöttem, hintve reám lassan hívogató melegét. A nap szemével. Nézd csak, az ablakod alatt lejtette fényét a nap, s a járda csattogó kövén fekszik a túlvilági fény. Ha ő árnyékát rád veti, csak egy levél vagy ő neki, egy gyönge kis levél, milyen a fákon ezrivel pihen. Ha ő neked adja egy pillanatát, tiéd lesz az egész világ. Látod az emberek vetését, a vér hömpölygő vízesését, látod a lélek láng alakját, mert nem te látsz, hanem a nap lát. Halld, mit súg a nap, langyos sugarat súg a fák hulló levelébe. Ha mozdul a szél, s november hava kél, csillogva hullnak az éjbe. A dombok alatt langyos sugarat súg a játszó kisgyerekekbe, velük enyeleg, szemükbe nevet e vidám kis kerekekbe. Ő a szeretet, s a nagybetegek megtört szívére is írt hoz. Besurran szívéhez, kit mardos az élet, és elviszi halkan a sírhoz. Örök álom. Mindenkit az álom kerül, az álom mindenkire rászáll. Örök álomról álmodik az illatos esti virágszál. Álmodik a fű és a kő. A holdban álom leskelődik. És mégis az egész világ az álom ellen készülődik. Nézd, a sivító csecsemő az álom ellen született meg. Az álom ellen dübörög ágyúja a bús hadseregnek. Az álom ellen szalutál a tábornok, s vitézlő káplár. Mindenkit az álom kerül, s az álom mindenkire rászáll. Apámmal mostanában én minden nap elbeszélgetek. Öreg ember az én apám, de néha, mint a fergeteg, kitör, úgy, mint gyermekkoromban, aztán alig figyelve szómra, behunja fáradtan szemét, s az örök álomba fogózva. Valamikor rengett a föld, ha ment előre biztos útján, úgy dobta fel életemet, mint a piros lávát a vulkán. Most már ezüst levelű nyár lett, ezüstösen csillog a feje. Ezüst fény csengeti körül, az örök álom kürt jele. Maradj! Látod ott azt a kőt? Pihen, s nem él. Mi csillog ott, mi zöld? Egy halk levél. Látod ott lenn, mi fut? Csak egy gyerek. Hallod ott fenn, mi zúg? Felhők ezek. Látod a föld színét? Mély, mint az árny. Mi leng ott? Mi lidérc? Egy ifjú lány. Kik kergetik nyomon? Napsugarak. S mit suttog a falomb? Maradj. Maradj.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, jelentette be a kormány szóvívő sajtótájékoztatón Budapesten. Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Mint mondta, jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Jelenleg arra nincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány szóvivő közölte, a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban felülvizsgálat, fogalmazott Szondi Vanda hozzátéve. Első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerőkölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat a három országból. Csaknem 350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KATÁ-nak 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csaknem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KATA 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezet 2026-2027 fordulóján várható a gazdaságkutató ZRT szerint. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabau, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
2: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ők korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök, úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
1: Méra világzenei csűrfesztivál.
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismertném a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Lendület a Krisz szervezésében.
4: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
1: 2 év Tajvanon, Satazalán ázsiai élményei.
5: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak Lenni Jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első két napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnöke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
2: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről, és persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a kegyes, illetve a Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak az életében munkájában.
3: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked. Én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna. Azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő, Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak Lenni Jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőbe használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
4: Sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
3: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten is. Hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztetőgép olyan, ami nincs a Munkácsi Kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
2: Folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy perce sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
3: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerva, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerek át sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
2: Gondoljunk abba bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
3: És ott akarod hagyni egy napra.
2: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálattevő nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülő kéne behozni.
3: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van, tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég, tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
4: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
3: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak. Itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt. Rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján nekünk ez lesz a következő nagyon-nagyon nagy lépés, amit próbálunk ugye előkészíteni is lépni. De ezen kívül pedig azok az ígéretek, amelyek voltak a Dobrony gyermekotthon felé, vagy Ráti családi típusú gyermekotthon felé, vagy a kórház felé, hogy ezek mind-mind egyen-egyenként megvalósuljanak a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányból, és év második felében rá fogunk térni a saját nagy, hosszú távú céljainkra, terveinkre, de minden nap pedig ott vagyunk a kórházban.
2: Rát, az egy izgalmas terület, sok fejlesztése van szükség. Mik az a terület, amiken próbálják segíteni a munkájukat?
3: A Ráti gyermekotthon, családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűes focipálya, ami az ott lévő 5 nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és egy közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felül felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztés is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni. Már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
2: A kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál felölelni. Ha van lehetőség és van szándék, akkor milyen formában van szükség segítségre, akár önkéntes munka, akár egyéb adományok vagy egyéb tételeknek a összekötésében?
3: Nekünk a legnagyobb az, hogy olyan emberek álljanak oda, akik valóban tudják csinálni ezt az egészet. Mindig kirendelte még Isten azt, hogy valahol hiány volt, vagy munkatársba volt hiány, vagy önkéntes volt hiány, akkor valahogy ez megoldódjon. Én ebben is Isten vezetését látom. Van egy ilyen kemény magunk, akikre támaszként, háttérként mindig is számíthatok, viszont az is tény, hogy jelenlegi helyzet, háborús helyzet, vannak olyan önkénteseim, akiknek muszáj volt tovább menni, férjéhez menni, munkát vállalni, nem egyszerű a helyzet Kárpátalján, viszont ezek úgy kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor megkeres és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy négy ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
4: De jó néhányan megmaradtak.
3: Igen, megmaradnak, ez nem tőlem függ. Én minden úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazok, amit mondok, és működik.
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
1: Az elmúlt percekben Sipos Józsefet, református lelkipásztort, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ember kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érteződőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy elezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál főszervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A 2019-es év óta sokan várták már azt a pillanatot, amikor újra együtt lehetnek fiatalok egy közös alkalmon, ahol a dicsőítés, az ige, a közösség és a találkozások kerülnek a középpontba. A lendület 2026 pontosan erről szól. Egy nap, ahol régi ismerősök és új barátok találkoznak, és ahol a Krisz a szervezők szerint újra fellobbanhat a hit és az összetartozás élménye. Hogy mit is jelent ez az idei esemény, milyen üzenetet hordoz és mire készülnek a résztvevők? Erről beszélgetünk most Balázs Antallal, a Krisz elnökével.
2: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
3: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve. Már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban, a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
2: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a Krisznek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
3: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez egy valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és így az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk. Több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
2: Fontos megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
3: Tehát valóban a lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egy személyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
2: Hírva végad a magyar, szokták ezt mondani, de a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor podcastünkben keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak Zsoltár, amely otthon is. Ha nincs más semmi, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
3: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak, tehát hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Isten él dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
2: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebben a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
3: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, az nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
2: És akkor ez generáció elfejtette el nagyjából.
3: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítő blokk, ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partner szervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a Hököt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még a több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
2: Számos egyéb program várja az érdeklődőket a Krisz közösségén belül a nyáron. A Krisz hét az egy nagyon nagy programsorozat, sok éve nagyon sok száz fiatalt foglal magába évenkről évekre.
3: Igen, tehát a nyarunkról, hogyha így össze kellene foglalni, itt van előttem az éves programtervünk, nagyon-nagyon zsúfolt évet terveztünk be egyébként, hál' Istennek mennek is a programjaink folyamatosan, ilyen kisebb volumenű alkalmak is. Nyáron 3 alkalmat emelnék ki, ez az első ugye, amiről beszéltünk, a lendület, ez június 27-én itt Beregszászban, egy napos alkalom, aztán a második legnagyobb alkalmunk minden éven a Kriszben az a Krisz hét, mert az viszont egy egész hetes, egy 5 napos tábor, tehát az a leghosszabb alkalmunk, létszámban nyilván kisebb, mert ott altatjuk is, tehát ott alvós az alkalom, és a hely befogadó képességétől függ. A Beregi Líceumban leszünk, most infrastruktúrálisan az a legmegfelelőbb helyszín nekünk, ez pedig júliusnak az utolsó hete, tehát július 25-e környékétől augusztus 1-én fog majd véget érni. Beregen, Nagy Beregen, a Beregi Líceumban, oda még nem indítottuk meg a regisztrációt, de hamarosan már azt is elindítjuk, és van egy harmadik alkalom, amit még kiemelnék, és a fiatal felnőttek figyelmébe ajánlanék, ez pedig van egy túra betervezve, egy hegymászó túra a Kárpátokban, augusztus 15-én szombaton lesz ennek az időpontja. Mindig úgy vagyunk, hogy az aktuális alkalomnak menjen le a regisztrációja, és akkor elkezdjük a következőt, vagy hogyha nagyon közel van egymáshoz, akkor folyamatosan, párhuzamosan meghirdetjük. Még ezek nincsenek kiküldve, de jó, ha tudnak róla, és be lehet írni a naptárba ezeket az időpontokat.
2: Generációkról beszéltünk az elmúlt percekben, amikor valaki konfirmál, akkor nagyon nagy ajándék, hogy közben Kriszes tagként is megjelenhet, egy olyan közösség része lehet, amely újabb kapukat nyit a közösségi hit megélésében. Hát rengetegen konfirmáltak ahhoz képest, hogy milyen számokkal indultunk, ahhoz képest igazán sok fiatal konfirmált. Kik csatlakozhatnak a Krisznek a munkájához, milyen formában formában lehet tagja lenni, segíteni ezt a szolgálatot, ennek a közösségnek a tagjaként részt vállalni.
3: Ez egy nagyon fontos pont, tehát onnan indulnék, hogy a Krisznek tudatosan az a célkitűzése, hogy tovább vigye azt a folyamatot, amit a gyülekezetek végeznek, azt a missziót. Általában a gyülekezetek szorosan, nagyon szoros értelemben konfirmációig kísérik a fiatalokat. Nyilván vannak ifik utána, és várják is a fiatalokat, és mi is azt mondjuk, hogy maradjanak ott a gyülekezetükben, csatlakozzanak be a saját ifjükbe, vagy alakítsanak ifit. De nekünk az a feladatunk, hogy utána tovább kísérjük ezeket a fiatalokat, lehetőséget biztosítsunk nekik találkozásra, ismerjék egymást a kárpátaljai fiatalok, keresztény fiatalok. És az, hogy lehet bekapcsolódni a Krisznek a vérkeringésébe, ott három szintet emelnék ki. Az egyik az a résztvevő, tehát bárkit szeretettel várunk, alapvető keresztény értékrendünk van, amit elvárunk, hogy az alkalmainkon képviselje mindenki, tehát ezt szerintem nem kell nagyon részletezni, keresztény szervezetről van szó, és keresztény alkalmakról, de mindenkit szeretettel várunk résztvevőnek minden alkalmunkra. A második szint az a tagság. Krisztag az alapszabályunk szerint, ez 2002-től így van, az lehet, aki megtért református fiatal. Tehát hivatalos tagunk az lehet, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak. Ha ez megtörtént, tehát kárpátaljai református és megtért fiatalról van szó, akkor be lehet regisztrálni. Van egy űrlap, és ott ki lehet tölteni a regisztrációs hívet. Azért fontos, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, és hogy tényleg legyenek is tagjaink ezek a fiatalok, mert őket szeretnénk még mélyebben segíteni, kísérni, szöviken keresztül kifejezetten megtért fiataloknak szervezett alkalmakon, hitmélyítő alkalmakon keresztül. És a harmadik szint az a munkatárs, ez a legszűkebb talán, aki be is akar állni a Krisznek a szolgálatába. Aki már taggá válik, azokat folyamatosan értesítjük az alkalmainkról, és felkérjük, vagy lehetőséget biztosítunk, hogy be lehet állni, vállalhat szolgálatot, jelezhetett, hogy mit szeretnél segíteni azon az alkalmon.
2: Nagyon szépen köszönjük, elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánunk a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel. Hát már csak egy hónap, egy szűk hónap, és itt a lendület 2026-ban, 7 év után újra.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgettünk a 2026. június 27-én megszervezendő lendületről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Sata Zalán, a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget, és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
2: Sata Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus tévés csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
3: Én a Bábesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Taipeibe cserediáknak.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
3: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
2: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
3: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
2: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
3: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
2: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
3: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
2: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
3: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
2: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
3: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
2: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
3: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre. És aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
2: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
3: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. egy tanárom ajánlásával kerültem be, és 2 fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár 6-ba.
2: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről mit tudsz mondani?
3: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
2: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
3: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
2: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
3: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
2: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
3: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
2: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
3: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
2: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
3: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
1: Az elmúlt percekben Sata Zalánnal, a BBT-je újságírás szakos hallgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, ezt jelentette be a Facebookon Köböl Anita kormány szóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok piacain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köböl Anita a Velencei tó kapcsán jelezte, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormány szóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta a szóvivő. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. A magyar gazdák megbízható források az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket, emelte ki Köböl Anita. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt.

Pál második levele a korintusiakhoz, harmadik fejezet, hármas vers. Pál ezt írta a korintusi hívőknek: ti vagytok a mi ajánlólevelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira. 2. Korintus 3. fejezet, 2. és 3. vers. Amikor levelet hoz a posta, rendszerint két kupac valamelyikén szokott landolni, a fontos levelek vagy a kéretlen levelek közé. Két kérdés megválaszolásával döntjük el, hogy melyik hol végezze. Először is, ki küldte? A feladótól függ, hogy mennyire érdekel bennünket az adott levél. Te Krisztustól érkező, róla szóló levél vagy a világ számára. Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. 2. Korintus 4. fejezet 5. vers. A vallásos emberek sokszor a felekezetüket reklámozzák, holott arra lettünk elhívva, hogy egyedül Krisztust hirdessük. Semmire sincs nagyobb szükség ma, mint hogy Jézus képmása élő és eleven módon jelenjen meg megváltottai életében. Kézbesíts tehát szerelmes levelét mindenkinek, aki az utadba kerül. Másodszor, kinek szól? A Bibliában ott a válasz erre is. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János Evangélium a 3. fejezet 16. vers. Dr. David Yonggi Cho a világ legnagyobb gyülekezetét építette fel Szöulban, csaknem 1 millió taggal, nagyobb létszámmal, mint sok város vagy település lakossága. Annak idején fiatal buddhista korában egy olyan nő vezette Krisztushoz, akivel csak egyszer találkozott. Mi lett volna, ha az a nő inkább a némaságot választja, és nem beszélt Chónak az evangéliumról? Krisztus leveleként a te életed is megváltoztathatja valakinek az életét, úgyhogy feltétlenül add át az üzenetet. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Viasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában hamarosan Vilmar Amáliával, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium igazgatóhelyettesével és angol tanárával beszélgetünk annak kapcsán, hogy idén abban a kitüntetésben részesült, amelyet minden évben egy oktató és egy diák kaphat meg.
2: 26 év után kaptam meg, és nagyon örültem neki, mert amilyen feladatokat felsoroltam, azokat mindet igyekeztem nagy precizitással végrehajtani, illetve tényleg szívvel lélekkel dolgoztam a gimnáziumért, az ott tanuló gyerekekért.
1: Ezt követően szólunk arról, hogy Nyíregyháza Sóstón elkezdődött a strandszezon, megnyitották a tófürdőt.
3: Muszáj nekünk ugye a vendégigényekhez alkalmazkodni a nyitásnak az ütemezésével, és hát ahogy egyre melegszik az idő, ahogy egyre megjelennek a kültéri fürdőzést is kedvelők, és egyre több vendégünk van. Próbáljuk, hogy kiszolgáljuk őket ugye megfelelő szolgáltatással.
1: Majd arról hallhatnak, hogy a Kállai gyűjtemény idén kiemelten készül a Múzeumok éjszakája programsorozatra.
4: A Kállai gyűjteményben június elején nyíló kiállítások adják a Múzeumok éjszakája alapját. Ez így lesz ebben az évben is, hiszen június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, de hogy még látványosabb legyen és tartalmasabb, 16 órától éjfélig a Történeti Hadi Akadémia Alapítvány fog teljes napos programot adni, illetve erre az éjszakára programot adni.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Vilman Amália, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium igazgatóhelyettese és angoltanára részesült idén abban az elismerésben, amelyet minden évben egy oktató és egy diák kaphat meg. Vilman Amália 26 éve dolgozik az intézményben és az iskola közösségéért. A beszélgetésben szó lesz arról is, milyen lehetőségek várják a gimnáziumba jelentkező diákokat, de az is kiderül, mikor és hogyan érdemes elkezdeni az idegen nyelvek tanulását. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Idén önt díjazta az intézmény, nem véletlenül, hiszen 26 éve itt tanít és oktat. Én arra kérem, hogy elevenítsük fel ezt az első éveket, hogy hogyan került ebbe az intézménybe, és miért pont ide jött dolgozni.
3: Tulajdonképpen teljesen véletlenül kerültem ebbe az intézménybe. Kicsit tanácstalan voltam a diploma megszerzését követően, de egy tanárom felhívott, és felhívta a figyelmemet egy lehetőségre, hogy tanárként, angol tanárként elhelyezkedhetnék a Vasvári Pál gimnáziumban. Elmentem egy állásinterjúra, és ott alkalmasnak találtak, és azóta is szívvel, lélekkel művelem ezt a hivatást.
2: Mit tudott ön hozzátenni az elmúlt több mint két évtizedhez, hogy látja a Vasvári Pál gimnáziumnak?
3: Én úgy gondolom, hogy amilyen feladattal csak megbíztak, és amilyen feladat engem megtalált, azokat elvállaltam, tehát szaktanárként, és ugyanúgy osztályfőnökként is érettségiztettem, érettségi jegyzőként is dolgoztam, külföldi nyelvtanulási programnak voltam a felelőse, nyelvvizsga központokkal tartom a kapcsolatot. Tehát nagyon sokrétű a feladat, és most már igazgatóhelyettesként pedig a kormányhivatallal is elég szoros együttműködésben vagyunk, hiszen az emelt szintű érettségik szervezésében is részt veszünk, illetve nem csak az emelt szintű érettségik szervezésében, hanem vizsgaközpontként is tevékenykedünk, és itt ez annyit jelent, hogy a Vármegyében az összes dolgozat, az tulajdonképpen a Vasváriba fut be, és mi osztjuk szét a 60-70 intézménynek ezeket a dolgozatokat.
2: Hogy látja, az elmúlt években hogyan változott a diákoknak a nyelvtanulási szokása, milyen most az arány?
3: Szerintem sokat változott, illetve nem feltétlenül az elmúlt néhány évben, hanem az elmúlt 10 évben például szerintem nagyon sokat változott. Körbeveszi őket az angol nyelv mindenhol, tehát mondhatnám azt, hogy a csapból is ez folyik, és sokkal könnyebb nekik nyelvet tanulni, mint nekünk annak idején. Rengeteget tanulnak mesékből már gyerekkorban, kicsit később filmekből, tehát angolul nézik ezeket, a zenét angolul hallgatják, és emiatt nagyon sok szinte öntudatlanul beszivárog az agyukba, úgyhogy szerintem akinek jó érzéke van hozzá, az rengeteget tud profitálni abból, hogy idegen nyelven olvas, hallgat és néz mindenféle audiovizuális tartalmakat.
2: Hogy látja, hány éves kortól érdemes tudatosabban egy szülőnek figyelni arra, hogy a gyermeke nyelvet tanuljon?
3: Én azt gondolom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni, tehát szinte kisgyermekkortól kezdve, még csak járni sem tud a gyerek, de már tulajdonképpen ki lehet tenni idegen nyelvnek, gondoljunk csak a vegyes házasságokra, ahol ugye idegen nyelven beszél az egyik szülő, ott is el tudja sajátítani a gyerek, sőt ez a legjobb módja annak. És létezik egy úgynevezett nyelvi gát, de nem tudom ennek a pontos kifejezését, ami valamikor ott 6-7 éves korban lezárul. Tehát tulajdonképpen nagyon jó lenne, ha minél korábban elkezdenék a gyerekek a nyelvtanulást, hiszen annál könnyebben szoknak hozzá az idegen nyelvhez, és tulajdonképpen egy idegen kultúrához is.
2: Milyennek tartja az idegen nyelvi képzést általános iskolában?
3: Én azt gondolom, hogy jó az idegen nyelvi képzés, természetesen függ ez tankönyvtől is, pedagógustól is. Egy jó pedagógus nagyon meg tudja szerettetni a gyerekekkel az idegen nyelveket. Ez velem is így volt gyerekkoromban. Én orosz tagozatos voltam, és nagyon sokat köszönhetek az orosz tanáromnak. Nagyon sok hangsúlyt kell fektetni szerintem a kommunikációra, tehát a beszédkészségnek a fejlesztésére, mert talán ez a legnehezebb. Ugye sok embertől halljuk azt, hogy azt mondja, hogy én értek mindent, de nem merek megszólalni, vagy nem tudok megszólalni. Egész apró szituációs helyzeteket teremteni nekik, és abban bátorítani őket, hogy minél bátrabban szólaljanak meg, ha még hibás is, de csak a legnagyobb szarvas hibákat igyekezzünk javítani, és akkor bátrak lesznek.
2: A Vasváriban hogyan tanítják az idegen nyelvet, és milyen szinten vannak a diákok, amikor megérkeznek ebbe a gimnáziumba?
3: Amikor megérkeznek a diákok a gimnáziumba, akkor körülbelül egy olyan, hát attól függ, A1, A2-es szinten vannak. A középszintű érettségi az egy olyan B1-es, maximum B2-es szinten van, illetve az emelt szintű érettségi az B2 és C1 közé tehető. Nagyon változatos szintekkel érkeznek nálunk. Van haladó nyelvi tagozat, tehát oda már a gyerekek nagyon gyakran középfokú nyelvvizsgával érkeznek. Ott a mi feladatunk elsősorban az, hogy felsőfokú nyelvvizsgára készítsük fel őket, illetve emelt szintű érettségére tudjanak menni ezek a gyerekek. Tehát ott egyszerre van nekünk könnyű és nehéz dolgunk is, hiszen nagyon jó nyelvi képességekkel rendelkező gyerekekkel kell dolgoznunk, de nagyon magas szintre kell felhoznunk őket.
2: Hetente hány órában tanítják a nyelvet?
3: Ha első idegen nyelv, akkor 9-ben heti 3 órában tanulják, viszont a haladó nyelvi tagozaton ott heti 6 órájuk van, az emelt nyelvi tagozaton pedig heti 5 órájuk van. 11-ben egy picit megnöveljük az óraszámokat, hogy segítsük a gyerekeket abban, hogy előrehozott érettségit tudjanak tenni, illetve nyelvvizsgázni tudjanak, és azzal a felsőoktatásba pontokat szerezzenek.
2: Tanároknak mindenkinek van egy stílusa, és mindenki másképpen oktat. Ön hogyan tanítja a gyerekeket angol nyelvre? Hogyan néz ki egy órája?
3: A tanítást ugyanúgy, ahogy a kollégáim, én is igyekszem mindenképpen az adott csoportnak a sajátosságaihoz igazítani, figyelembe venni minden gyereknek a képességeit, a készségeit, és tulajdonképpen a személyiségjegyeket is, hiszen vannak olyan csoportok, amelyek csendesebbek, ott sokkal több hangsúlyt kell arra fektetni, amiről az előbb beszéltünk, hogy bátorítsuk őket, merjenek megszólalni. Van, ahol 9-ben úgy érkeznek, hogy a nyelvtani tudásuk az fejlesztésre szorul, tehát ott többet foglalkozunk nyelvtannal, de igyekszünk őket a mindennapi élethez szükséges kommunikációs helyzeteknek a megoldására felkészíteni.
2: Milyen nehézségekbe szoktak ütközni a gyermekek, amikor tanulják az idegen nyelvet, vagy éppen az angolt?
3: Mivel, amiről már beszéltünk, hogy körbe vannak véve ugye angol nyelvű filmekkel, elsősorban amerikai angol tartalmakkal találkoznak, ahol nem feltétlenül a nyelvvizsgákban megjelenő, meg az érettségiben megjelenő nyelvtani tartalmak jelennek meg, tehát ezeket mindig ki kell igazítanunk, hogy ez nem feltétlenül helyes nyelvtanilag, akármennyire is használják ezeket. Tulajdonképpen, amit már említettem, ez a, hogy nehezebben szólalnak meg, ez szokott nehézséget okozni, illetve ami lehet, hogy generációs probléma, hogy nem szeretnek már otthon leülni, tanulni, ami a mi generációnknak még egy olyan klasszikus, leülök otthon és csinálom a házi feladatot, meg talán egy kicsit motiválatlanabbak, mint korábban voltak, de szerintem ezt is ki lehet küszöbölni, egy jó tanáregyéniség meg tudja magának szerezni a gyerekeket, és magával tudja vinni őket és motiválni.
2: Mennyire használják a mesterséges intelligenciát a nyelvtanulás kapcsán?
3: Egyik szemünk sír a másik nevet, mert lehet nagyon jó dolgokra használni a mesterséges intelligenciát, nyelvtanulásnál különösen, csak gondoljunk a chatbotokra, amivel szinte mintha egy élő emberrel beszélgetne, és azonnali visszajelzést kap az általa elmondottakra, tehát mintha egy hétköznapi beszélgetés folyna. Viszont a másik, amikor mindenre azt próbálják meg használni, tehát házi feladat megoldására, eszék megírására, ez nem hat igazából jótékonyan a kreativitásukra.
2: Mennyire tudja észrevenni, hogy ezt a dolgozatot mesterséges intelligenciával írták?
3: Észrevenni szerintem észre tudja venni minden kolléga, egy kicsit szemfülesebb, viszont bizonyítani nem annyira tudja, hiszen minden egyes alkalommal másfajta tartalmat fog kidobni nekünk, illetve alkotni a mesterséges intelligencia.
2: Van-e a gyerekeknek lehetőségük, akik ide járnak a Vasváriba, külföldön is gyakorolják a nyelvet, vagy éppen tanulmányútra menjenek?
3: Régebben mindig szerveztünk nyelvterületre, itt most Németországról, Ausztriáról, illetve Nagy-Britanniáról beszélek, utakat, viszont az utóbbi években ezek elmaradtak. Most viszont beléptünk az Erasmus Plus programba, és nagyon reméljük, hogy sikeresen pályáztunk, és a jövő tanévtől elindulhatunk ebben az irányban is.
2: Milyen kihívásai vannak önnek és a intézménynek?
3: Szerintem, ahogy minden intézménynek, mi is szeretnénk minél tehetségesebb, minél jobb gyerekeket beiskolázni. Szerencsére egyelőre ezzel nincs gondunk. El vagyunk látva sikeres, ügyes, tehetséges gyerekekkel. Reméljük, hogy a jövőben sem lesz gondunk a beiskolázással.
2: Adjon egy-két tippet és lehetőséget a felnőtteknek és az idősebbeknek, hogyan lehet nyelvet tanulni, nem fiatalon.
3: Egyébként erre a Kréta rendszer is lehetőséget ad, hiszen a szülők, ha közoktatásban lévő, illetve részvevő gyerekük van, akkor a Krétában egy nyelvtanulási programon, kurzuson részt vehetnek, de én ugyanúgy ajánlom nekik is a mesterséges intelligenciával való idegen nyelvű csevegést, az idegen nyelvű tartalmakat, mint videók, filmek, zenéknek a hallgatása, és ha lehetőségük van rá, akkor az idegen nyelvterületen való minél több idő eltöltése, hiszen anyanyelvi környezetben tudjuk leginkább, illetve legjobban elsajátítani az idegen nyelvet.
2: Szavakat hogyan lehet tanulni jól felnőtt korban?
3: A szótanulás az egy érdekes dolog, különböző embertípusok léteznek, valakik szeretnek szószedetekből tanulni, és kifejezetten kérik is, hogy nekik legyen adott témákhoz szószedet, őket így kell segítenünk, valakiknek viszont az idegen nyelvű tartalmaknak a megtekintése, illetve olvasása az, ami segíthet, mert ők jobban szeretik szövegkörnyezetben látni ezeket a szavakat, és úgy folyamatosan szépen ülepedik és beépül.
2: Lehet-e még hatékonyabbá tenni a nyelvtanulást, és hogyha igen, akkor hogyan?
3: Minél többet kell foglalkozni vele, tehát ez talán a mai generációnak is ez a problémája, hogy ugye ők azok a generáció, akik mindent már készen kaptak, mindent azonnal kapnak, kevesebb a türelmük, viszont a nyelvtanulás az pontosan nem egy olyan téma, ami egyik pillanatról a másikra megtörténne. Rengeteg otthoni munka, rengeteg türelem kell ahhoz, hogy az ember akár középfokra eljusson idegen nyelvből.
2: Régebben divatos volt, hogy nagyon sokan ugye magántanárhoz jártak és jártunk. Most mennyire használják ki a lehetőségeket, ugye a mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőségeket, hogy látja a magántanároknak van-e még jövőjük?
3: Én azt gondolom, hogy még ma is szívesen járnak a gyerekek magántanárhoz, ha más nem, akkor a nyelvvizsga előtti néhány hétben, hónapban, hogy egy kicsit nyelvvizsga specifikus feladatokat készítsenek el, illetve arra valamiféle visszajelzést kapjon. Tehát én nem gondolom, hogy nincs jövőjük a magántanároknak, De tény, hogy a mesterséges intelligenciának, meg mindenféle idegen nyelvű tartalomnak a térnyerésével csorbulnak a lehetőségeik.
2: Ajánlja-e, hogy egy felnőtt idegen nyelvű könyvet olvasson, és hogyha igen, akkor hogyan tegye meg mindezt, hogy minél hatékonyabban megmaradjanak és rögzüljenek a szavak?
3: Attól függ, hogy milyen szinten van a nyelvtanuló. Ha kezdő szinten van, akkor léteznek úgynevezett könnyített, rövidített olvasmányok. Mindenképpen ajánlom egyébként az olvasást, hiszen ez a legjobb módja a szókincsfejlesztésnek, és bár ez nem egy produktív készség, ahol az ember beszélne, és bemutathatná, hogy mi mindent sajátított el az olvasás révén, de ez akkor is beépül a szókincsébe, és legközelebb fel fogja ismerni ezeket a szavakat. Működnek egyébként azok az applikációk is, amikor e-bookon olvashatnak az emberek, és itt már sokkal könnyebb dolga van, nem kell szótározni a hagyományos papíralapú szótáron, hanem egyszerűen csak ráklikkel a szóra, és azonnal szótárként is működik maga az olvasmány. Rengeteg lehetőség van.
2: Mennyire érte önt váratlanul ez a, amivel kezdtük a beszélgetés, ez a kitüntetés, elismerés?
3: Bevallom őszintén, hogy nagyon váratlanul ért. Nem gondoltam, hogy én fogom kapni ezt a kitüntetést, de duplán büszkeség és öröm, hiszen akkor kaptam meg ezt a kitüntetést, amikor a saját gyermekem is ballag ugyanebből az intézményből, és 26 év után kaptam meg, és nagyon örültem neki, mert amilyen feladatokat felsoroltam, azokat mindet igyekeztem nagy precizitással végrehajtani, illetve tényleg szívvel lélekkel dolgoztam a gimnáziumért, az ott tanuló gyerekekért. Igyekeztem a kollégákkal is mindig jó kapcsolatot kialakítani, amióta igazgatóhelyettes vagyok, azóta pedig igyekszek velük nagyon tisztességesen kommunikálni, és lehet, hogy ez mindez volt az, ami ahhoz vezetett, hogy most én kaptam ezt a díjat.
2: Arról még nem beszéltünk, hogy hogyan nézett ki ez a díj. Volt-e újítás az elmúlt évekhez képest?
3: Igen, volt újítás. Korábban, az elmúlt években ez egy bronz érme, mi plakettnek hívtuk belső körökben. Most viszont egy gyönyörű, szép, gravírozott üveg kitüntetés lett belőle, és ezért is büszkeség, hogy elsőként én kaphattam ezt. De meg kell jegyeznem, hogy egy ugyanilyen gravírozott emlékérmet, illetve kitüntetést kapott egy diákunk is ebben az évben. Spinhért Viktória, 12. A-osztályos tanuló kapta az idén a 4 év során végzett, az iskoláért végzett és a diák önkormányzatban végzett munkájáért, az iskolai ünnepségeken való részvételéért, a konferálásokért, minden tekintetben büszkék vagyunk Vikire.
1: Kedves hallgatóink, Vilman Amáliát, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatóhelyettesét és angoltanárát hallották, aki az idei kitüntetés kapcsán beszélt az iskola közösségéről, a továbbtanulási lehetőségekről és az idegen nyelv tanulásának fontosságáról. Az interjút Pokrovenszki Gergely készítette.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Nyíregyháza Sóston elkezdődött a strandszezon, megnyitották a tófürdőt, és sorban nyit a többi létesítmény is Sóston. Gál Tamás interjúját hallják.
2: A vonal túlsó végén Matavovszky Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, igazgató úr.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Nagyon aktuális, amiért hívtuk, ugyanis elindult a szezon. A szezon indult el a Sóstó Gyógyfürdők ZRT életében? Vagy ez inkább előszezonnak nevezhető?
3: Hát előszezonnak nevezhetjük, de mondhatjuk azt is, hogy lassan indul a szezon. Ugye több egységet üzemeltetünk mi Nyíregyháza üdülővezetében Sóstó Gyógyfürdőn, és az első egységet már megnyitottuk. Ugye ez a Tófürdő nevű egységünk, ez egy szabadvízű strand, illetve hát kapcsolódik hozzá melegvizes termálmedence is, egy szép parkrésszel. Ez volt az első, és mondhatom, hogy hagyományosan ez mindig az első egység, ami kinyit. És hát nem kell sokat várni a további nyitásokra sem, hiszen a egész évben üzemelő élményfürdőhez kapcsolódik ugye egy parkfürdő rész, és ennek is a legnagyobb medencéjét már most kinyitjuk, figyelemmel kísérjük nyilván az időjárás, és látjuk, hogy hála Istennek egészen kedvező időt jósolnak, de hát ugye ez egy 30 fokos, 32 fokos medence, úgyhogy ha még nincs is az a rekkenő nagy kánikula, akkor is kényelmesen lehet majd ezt használta a környezetében pihenni, és hát a teljes strandnyitás ez meg majd még azért picit várat magára, hiszen majd 6. hó, június 13-án lesz ez, amikor már a teljes parkfürdő nyitva lesz, és hát innentől kezdve ugye a parkfürdő, élményfürdő, tófürdő teljes kapacitással várja majd a vendégeket.
2: Miért ez a szakaszos nyitás?
3: Ugye egyrészt nézzük az időjárás folyamatosan, tehát muszáj nekünk ugye a vendégigényekhez alkalmazkodni a nyitásnak az ütemezésével, és hát ahogy egyre melegszik az idő, ahogy egyre megjelennek a kültéri fürdőzést is kedvelők, és egyre több vendégünk van, próbáljuk, hogy kiszolgáljuk őket ugye megfelelő szolgáltatással, és hát nyilvánvaló, hogy ugye az iskolának a vége az egyre tolódik sajnos ki, most is ugye egészen június 20-áig fog tartani az iskola, utána kezdődik csak a szünet. A legnagyobb forgalom az nyilván a nyári szünetben van nálunk is, mint hasonló létesítményekben mindenhol, és hát ezért ugye ezt sokkal-sokkal megelőzően nem tudjuk ugye a teljes kapacitásunkat megnyitni, hiszen azért ekkor még nem számítunk olyan nagy forgalomra, nem is számíthatunk, ezért úgy próbáljuk, hogy ahogy melegszik az idő, és egyre több vendégünk van, mindig mellé nyitunk egy medencét, vagy egy létesítményt, és akkor így szépen kiszolgáljuk a vendégeket.
2: Tehát azért legyen minél korábban strandélménye a nyíregyháziaknak, hogyha szeretnének menni, de a teljes kapacitás, tehát akkor az június közepén lesz üzemben, vagy fog működni. Van. Ugye szokásos kérdés, hogy tófürdő, akkor megnyitott, és milyen fejlesztések zajlottak egyáltalán valamilyen fejlesztések, hogyan nyitottak meg?
3: Tófürdővel alapvetően igazából minden évben hasonló szolgáltatásokat kínálunk a vendégeknek, a szokásos karbontartások, nagy karbontartások is megtörténtek, frissítettük a homokréteget, ugye a homokos parton, gyerekeknek a legnagyobb örömére, medencékhez kapcsolódóan gépészeti felújítások történtek, szűrő homokot cseréltünk a medencéknek a szűrőiben, parkosítás történt, több mint 1700 egynyári növényt ültettünk csak a tófürdőre, hogy ugye minél színvonalasabb környezetbe várjuk a vendégeket. Úgyhogy azt hiszem, hogy amik az előző évben megtörténtek a felkészüléshez kapcsolódóan, azt most legalább azt a szintet hozzuk, de én azt hiszem, hogy kicsit túl is teljesítettük, úgyhogy egy egészen pompás környezetben és egy egészen jó szolgáltatást tudnak igénybe venni a vendégek. Itt az előszezonban nyitvatartásunk még egy picit rövidebb egyébként a tófürdőben. 11 órakor nyitunk ki minden nap, és hétfő-keddi napokon zárva tartunk. Pontosan azért, mert azért még a reggelek, a délelőttök hűvösek, ugye akkor még nem számítunk egyáltalán vendégekre, illetve hát hétköznapokon, főleg a hét elején turisták se, vagy kevesebben vannak legalábbis, mint a hétvégéhez kapcsolódó csütörtök, péntek, szombat, vasárnapi időszakban, úgyhogy még ezt az előszezonban így tartjuk ezt a nyitvatartást, de a szolgáltatásunk az változatlanul magas színvonalú.
2: Mit tesznek annak érdekében, hogy jó maradjon a víz vízminőség?
3: A tófürdőnek a vízminősége kiváló, tehát ugye minden évben már nyitás előtt is veszünk két vízmintát, ugye, hogy egészen biztosan meg tudjunk győződni a kiváló vízminőségről, és akkor ennek megvan a folyamatos nyitvatartás alatt is a rendszeres mintavétele. Ezzel szerencsére nincsen problémánk. Egyébként tettünk is ennek érdekében, hogy ne legyen, hiszen egyrészt egy ilyen vízszint szabályzó műtárgyat, egy silipet építettünk, amivel a felesleges vizet el tudjuk engedni a tóból, illetve lehetővé teszi azt, hogy frissítsük ugye a tónak a vizét mesterségesen, friss víz hozzáadásával, illetve elindítottunk, hát azt hiszem, hogy lassan most már 2 éve egy biológiai iszapmentesítő programot, ami pedig azt jelenti, hogy erre kialakított vállalkozás, akik ezzel foglalkoznak, különböző baktériumkultúrákat, ilyen hasznos természetes baktériumkultúrákat juttatnak be a tóvizébe, ami pedig a különböző szerves anyagokat, meg káros anyagokat, amik elrontanák a víznek a minőségét, lebontják. Ugye ezek a baktériumok egyébként is jelen vannak a vízben, hiszen ugye a természetes élő flórának a részei, de ezeknek a számát támogatjuk meg mesterségesen, és akkor így tudjuk javítani a vízminőséget, amin most már körülbelül vagy 2 éve dolgozunk, akár a zsilippel, akár ezzel a programmal, és határozottan nagyon jó az eredménye, mert tökéletes a vízminőség, mind a két paraméter, amit nekünk ellenőrizni kell, nulla az érték, ami egészen kiváló.
2: No, ez akkor mindenképpen megnyugtató. A parkfürdőről mit lehet tudni, ott mivel várják a betérőket? Van-e valamilyen újdonság?
3: Hát az idejében volt egy újdonságunk, ami nem kifejezetten a strandszezonhoz kapcsolódik, sőt, inkább a téli szezonhoz, egy új nagy szaunát építettünk. Most így a tavasz elején adtuk át, ez egy 60 fős szauna.
2: És ez nyáron is üzemel?
3: Nyáron is üzemel természetesen. Ugye ennek az a különlegessége, hogy kifejezetten alkalmas szauna programoknak a tartására. Vannak is szakképzett szaunamestereink, akik ezeket a programokat tartják, nagyon népszerűek, és hát annyira népszerűek lettek, hogy kinőttük már a régi szaunát, és kénytelen voltunk egy dupla akkorát építeni egyből. Azt hiszem, hogy ez egészen kiválóan fogadták a vendégek, és nagyon szeretik, ha bár ugye a nyár kifejezetten nem a szaunázásról szól, de hát ugye nyarat követően pedig ugye újra eljön majd ennek is az ideje. És hát a parkfürdőnek a nyitásán alapvetően még most is dolgozunk, ugye már ki vannak takarítva a medencék, burkolatjavítások megtörténtek, a gépészeti rendszereknek is a karbantartása megtörtént, most töltjük a medencéket, teszteljük az egyes funkciókat, vízmintákat veszünk, hogy a végső nyitási időpontra minden egészen rendben legyen.
2: Lesznek rendezvények is, ugye? Ebben az évben is.
3: Csak természetesen úgy, mint az előzőleg. Elég sok rendezvényt tartunk mi is itt Sóstón. Van, ami közvetlenül kapcsolódik a strandnak az életéhez. Ilyen lesz például a Magyar Röplabda Szövetségnek idei strandröplabda országos bajnokságnak az egyik fordulóját fogják itt tartani a strandon, de van strandfoci bajnokság is, amit azt hiszem most már 11 vagy 12. alkalommal rendezünk meg, de a Nyíregyházi Sportcentrummal közösen. De hát egyébként vannak éjszakai fürdőzéseink is, ezt nyáron 2 hetente tartjuk, zenés produkcióval összekötve, hol élő zenével, hol DJ fellépővel. Megtartjuk idén is a hagyományos Sóstói Sharefestet majd augusztus elején, ami most már egészen nagyra nőtte ki magát, úgyhogy azt hiszem, hogy programokban nem lesz hiány. Mindennapos animációval készülünk a gyerekeknek, úgyhogy mindenki meg fogja itt találni a számára megfelelő programot és szórakozást, biztos vagyok benne.
2: Egy vagy két kérdés erejéig még csak arra kérem, hogy így a beszélgetésünk végén egy kicsikét elevenítse fel az elmúlt esztendőt, milyen volt a látogatószám, és mire számítanak az idén?
3: Hát az előző esztendő azt hiszem, hogy egy picit felemásra sikeredett, nem csak nekünk, hanem szerintem mindenhol az országban a strandoknak. Ugye a júliusi időjárás az eléggé kedvezőtlen volt. Hogyha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, akkor biztos felrémlik az az emlék, hogy volt egy ilyen 2-3 hét júliusban, amikor eléggé hűvös volt az idő, meg nagyon sokat esett az eső, és hát ez rányomta a bélyegét sajnos a strandoknak a forgalmára is, nekünk is ez megjelent sajnos, úgyhogy egy picivel kevesebb vendégünk volt, mint az azt megelőző évben. Szerencsére az egész évnek a többi hónapja azért tudta ezt a rossz időt kompenzálni, de hát mégiscsak ugye a strandokon júliusban, augusztusban van a legnagyobb forgalom, úgyhogy ott akár egy ilyen 2-3 hetes időjárás is azért jelentős forgalom kiesést tud okozni. Hát az idejében ugye ehhez képest azért pici javulásra vágyunk is, hiszen azért azt látjuk, hogy a tendencia, még hogyha vannak ilyen hűvösebb periódusok is, azért az mindig hosszú távon melegedő. Tehát ami sajnos sok ágazatnak, mezőgazdaságnak kedvezőtlen, az nekünk kifejezetten jó a nagy meleg, és hát ez a tendencia, hogy egyre melegebbek a nyarak, úgyhogy mi azért várjuk, hogy az előző évnek a strandszezon forgalmát azt meg fogjuk tudni majd haladni.
2: Köszönjük, minden jót! Viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, minden jó.
1: Kedves hallgatóink, Nyíregyháza Sóstón elkezdődött a strandszezon, és megnyitották a tófürdőt, sorban nyit a többi létesítmény is. A teljes nyitás június 13-án lesz. Matavovszki Dániellel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk, a riporter Gál Tamás volt.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Kállai gyűjtemény idén kiemelten készül a Múzeumok Éjszakája program sorozatra. Látványos és családbarát újdonságokkal szeretnék meglepni az érdeklődőket. A részletekről Dohanics László intézményvezetőt, Pokrovenszki Gergely kérdezte.
2: A Kállai gyűjteményben június elején nyíló kiállítások adják a Múzeumok Éjszakája alapját. Ez így lesz ebben az évben is, hiszen június 20-án lesz a Múzeumok Éjszakája, de hogy még látványos legyen és tartalmasabb, 16 órától éjfélig a Történeti Hadi Akadémia Alapítvány fog teljes napos programot adni, illetve erre az éjszakára programot adni, melyben fegyversimogató, páncélkiállítás, hadibemutatók, korabeli zene, tehát minden jelen lesz, teljesen autentikus lesz, más úgyszerű programokkal nem is készülünk, hanem szeretnénk egy kicsit a hódoltság korát megidézni korabeli öltözettel és a programokkal.
3: Aznap esetleg látogat lesz-e a Kállai gyűjtemény, vagy csak az éjszakára, az estére fókuszálnak?
2: Nem, a belépő a teljes Kállai gyűjtemény kiállítási anyagának megtekintésére és jogosultságot ad. 2000 forint lesz egy felnőtt belépő, és 1000 forint egy gyerekbelépő. Próbálunk egy kicsit az árakkal lejjebb menni, hiszen szeretnénk azt, hogy minél többen eljöjjenek erre a látványos programestre, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
3: Lesznek esetleg tűz zsonglőrök?
2: Igen, az esti fénypontja tulajdonképpen ennek a kiállításnak a debreceni hölgycsapat lesz, akik tűzzsonglőr produkciót fognak bemutatni, úgyhogy kicsit az estére is gondoltunk, amikor már sötétebb lesz, egy látványelemmel próbálunk mi kedveskedni a vendégeknek.
3: Milyen volt a tavalyi, és hogy látják, mennyire jött be ez a tematika?
2: Tulajdonképpen ez azért jó útvonal, amit járunk már az elmúlt évek óta, hiszen minden korosztályt megmozgat, minden korosztály számára szól a program, tehát mindenki meg tudja találni a maga, mondjam azt, kikapcsolódására szükséges programot, ugyanakkor a Kállai gyűjteményt is megismeri, hiszen van két szép gyönyörű kiállításunk, állandó kiállításunk, a Kállai állandó kiállítás és a város történeti kiállítás.
3: Lesz esetleg idén Kállai találkozó, Kállai rokonoknak a találkozó, ellátogatnak-e ide?
2: Ebben az évben nem, viszont ugye Kállai Kristóf emlékéve van, és ezért konferenciát szervezünk június közepén a Kállai Kristóf emlékére, de egyre több kállai tagadta leszármazott a Kállai gyűjteménybe, és elmondhatom, hogy örömmel, hogy sosem jönnek üres kézzel, hanem hoznak mindig valami családi relikviát, dokumentációt, fotókat, vagy éppen valamilyen más tárgyat, amely bekerül a Kállai gyűjtemény anyagába, és ebből időszaki kiállításban szeretném majd megmutatni az új szerzeményeket.
3: Nagy segítséget nyújtanak önöknek, hiszen rendszeresen hoznak ide újabb emlékeket. A leszármazottak mennyire tartják fontosnak, hogy tényleg a Kállai gyűjtemény folyamatosan megújuljon, és legyenek itt programok.
2: Az elején egy pár családtag, Kállai Miklós, Kállai Kristóf, Kállai Helén volt, aki nyomon követte a Kállai gyűjtemény életét, de a Kállai világtalálkozó az nagyon sokat nyomott alatba, hiszen ezt követően egyre több kállai leszármazott jelenik meg rendezvényeken, vagy családtaggal érkezik hozzánk, úgyhogy számunkra ez a világtalálkozó, amely, ha minden igaz, lehet, hogy 2027-ben újra megismétlődik, nagyon sokat jelentett abban, hogy a kállai család még jobban elfogadja a Kállai gyűjteményt. Ez azért is érdekes, mert olyan családtag is volt jelen a világtalálkozón, akik már magyarul nem beszélnek, ez a Kállai család horvát ága, és a 92 éves Kállai Kornél úr csípőprotézis műtét után egyedül autózott le Belgrádból Nyíregyházára, hogy ezen a kétnapos rendezvényen részt vegyen.
3: Arra se feledkezzünk el most, hogy így beszélgetünk, lent egy diák csoport megérkezett, iskolások, óvodások folyamatosan látogatják a gyűjteményt.
2: Így van, nagy hangsúlyt fektetünk a iskolai, általános iskolai, óvodai és középiskolai diákságnak a megjelenésére. Ez azért is fontos, mert csatoltunk minden kiállításhoz és csatolunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és ez egy külön élményt ad a kiállítási anyag megtekintésé mellett. Ugyanakkor a Kállai gyűjteményre elmondható, hogy itt már nem érvényes a mindent a szemnek, semmit a kéznek, hiszen minden tapintható, lábra, szemre, karra, mindenre szükség van, mert interaktív digitális eszközökkel felszerelt kiállítótermek vannak.
3: Idén honnan érkeztek a távolabbról, mert ugye a megyéből és a környékről folyamatosan jönnek, de honnan jönnek távolról?
2: Külföldi látogató kapcsolatunk elég sok van, ez köszönhető aznak is, hogy a Hunges Hotellel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hiszen még a listből is mi folyunk, mert minden felületen monitoron megjelenik a kálai programja. Érkeztek már Svájcból, Franciaországból, Olaszországból, de elmondhatom azt is, hogy a kálai család leszármazottai, akik Amerikában élnek, illetve Svájcban, ők is tiszteletüket tették a kálai gyűjteményben.
1: Kedves hallgatóink, Dohanics Rászlót, a Kállai Gyűjtemény intézmény vezetőjét hallották. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. 16 óra után folytatódik a Svéd Asztal. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak. A Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós, a DK Új Köztársaságért Alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. A tavaszi fagykárok bejelentésének határideje június 9-ére módosul, a káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén lehet rögzíteni, hívja fel az érintett gazdálkodók figyelmét az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közleményében. A tájékoztatás szerint a Hungaromet teljes körűen felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agrop.met.hu oldalon. Az adatok finomítása során a meteorológiai szolgálat kiemelt figyelmet fordított a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így a gazdálkodók számára még pontosabb hőmérsékleti információk állnak rendelkezésre. A lezajlott adatfrissítésekre tekintettel fontos, hogy azok a gazdálkodók, akik növénykultúráikban a tavaszi fagy következtében károsodást tapasztaltak, tegyék meg kárbejelentésüket a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén. Amennyiben a kárbejelentés eddig még nem történt meg, azt legkésőbb június 9-éig lehet megtenni, közölte a tárca. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a Virágzó Közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növény alkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: mert a gyökérképződést gátolja a fény. Tehát célszerű kinevezni egy üveget gyökeresztető üvegnek. Én például ilyen fél literes üveget szoktam erre kinevezni, van egy-két ilyen üvegen, azt kívülről betekeltem szigetelő szalaggal teljesen, hogy teljesen sötét legyen benne, és akkor ebbe a vízbe állított növények nagyon szépen meg tudnak gyökeresedni. Én emlékszem rá, hogy gyerekkoromban a szomszéd néni az szintén szaporított leandereket az ablakpárkányba, és úgy egész nyáron ott állt a növény, és ott néztük, hogy na, most már kezd gyökeresedni, nem kezd gyökeresedni. Tehát hónapok teltek el, amíg azt a leander ott volt benne a vízbe, és még meg sem mozdult, akkor megcsinálta azt, hogy az üveg száját bekötötte, hogy ott a víz ne párologjon. Tehát ilyen bedugaszolta minden, és egyszerűen nem ment, mert hogy az üveg az fényt kapott, és ki volt téve az ablakpárkányba, és nem gyökeresedett be hónapokon keresztül. Ha viszont sötétben van a gyökér rész téve, akkor néhány hét alatt megindul a gyökérképződés.
1: Hát akkor ez is egy jó kis praktika arra, hogy hogyan tudjuk gyorsan gyökérképződésre bírni a leandert.
0: A másik technika, ha véletlenül érik a leandernek toktermése, tehát magok érnek,
1: igen,
0: amik úgy január-februárra érnek be, azokból a magot kiszedjük, célszerű vízre szórni, tehát vízfelületre szórni a magot, egy viszonylag mélyebb tálkába kell vizet tenni, és a víz tetején a magok úszni fognak, és ott, ahogy úsznak, ezek az idővel szépen gyökeret eresztenek, illetve levelet eresztenek, de ez egy bizonytalan megoldás, és nem is biztos, hogy pontosan ugyanolyan színű leanderünk lesz, mint amilyen színű leanderről képződött az a mag. Ez azoknak jó, akik szeretnek kísérletezni, és szeretik a változatosságot, és szeretik a meglepetést, mert nagyon sok esetben van úgy, hogy piros színű leanderről szedett mag fehér vagy sárga virágú leandert fog hozni, de ezek a növények körülbelül 2-3 éves korukba fognak, 2-3 éves korukra kezdenek el először virágot hozni. Tehát sokáig rejtély lesz az, hogy milyen színű virág lesz, és még így sem biztos, hogy azok a növények, amiket így vizen magról gyökeresztettünk meg, hogy ezek meg fognak tudni maradni.
1: Az év melyik szakában érdemes ezt a szaporítást elkezdeni?
0: Tehát dugványkozott a leanderek esetében tavasszal érdemes levágni, és amikor úgyis az alakító metszést csináljuk, a dugványoknál arra kell figyelni, hogy lehetőség szerint ne fás részeket, hanem félfás részeket vágjunk le, és azokat próbáljuk meg meggyökeresíteni, és az alsó leveleket szedjük le, tépjük le, ami a vízbe fog rúgni, mert hogyha az is benne marad, akkor azok berohad, és elrohasztja az egész növényt. Tehát egy csupa szárnak kell benne lenni a vízbe.
1: Ha gyökeret eresztett ez a kis dugványunk, akkor azt nyilván cserébe ültetjük, és valahol a lakásban, vagy pincében teleltetjük át.
0: Tehát gyakorlatilag a leander, tehát a leandert az ilyen plusz 5-6 fokon érdemes teleltetni. Általában 0 fok alatt már nem bírja a leander a hőmérsékletet, mert ez Kis-Ázsia, Görögország, mediterrániumnak a növénye a leander, és ezért nem bírják igazándiból egy magyarországi klímát, bár vannak egyes fajtái, amik az enyhébb fagyokat átvészelik, de ezt nem javaslom senkinek. Ha valaki mégis szeretne kísérletezni, és rengeteg leander dugványa van, és szeretné megint csak a kísérletezéseket, akkor megcsinálhatja azt, hogy kiülteti a kertbe, és fölé egy fólia sátrat épít télire, és akkor ott tavasszal, ha nem fagyott el a növény, akkor szépen ki tud hajtani leanderje.
1: Hát köszönjük szépen a leander ápolási tanácsokat, remélem mindenki számára hasznos volt. Én köszönöm, hogy itt volt velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok.
0: Köszönjük.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a beszélgető partnerem Szaniszló Berci, séfünk. Szia, szép jó napot kívánok neked!
2: Szia, mese, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: A mai napra izgalmas témát hoztunk, pedig magyaros ételek, amelyeket otthon is gyorsan össze tudunk dobni a konyhában. Szerinted melyikkel kezdjük? Ugye elsorolom neked a menüt. Csinálhatunk töltött paprikát, csinálhatunk jutúrós puliszkát, csinálhatunk töltött karalábét. Melyik legyen az első?
2: Kezdjünk akkor a töltött paprikával. Szerintem azt mindenki szereti, vagyis hát kevesen vannak, akik nem. De tipikusan nekem ez egy nyári étel, amikor a paprika finom és friss és jó íze van, és jó ízt ad az ételnek. Viszonylag egy gyorsan összedobható étel, egy finom rizses húsos tölteléket készítünk. Sóval, borssal, pici fokhagymával, pici fűszerpaprikával, ez ízlés dolga, hogy ki hogy fűszerezi. Egy kis rizssel. A paprikának kiszedjük ugye a csumáját, megtöltögetjük ezzel a húsos rizses töltelékkel. Én úgy szoktam készíteni, hogy ezt a paprikát, amit betöltöttem, ezt megfőzöm egy enyhén sós vízbe, vagy alaplébe akár. Amikor ezek megfőttek, akkor kiszedegetem, és akkor ebből a főzővízből, amiben főztem a paprikákat, ebből készítem el a paradicsommártást hozzá, és hát a tipikus és legelterjedtebb köret ennek a sima főtt kocka burgonya, amivel mindenki szereti, vagy akár csak egy friss kenyérrel. Egy nagyon-nagyon jó nyári kaja szerintem. Könnyen, gyorsan össze lehet dobni, és tényleg szerintem mindenki szereti.
1: Töltött karalábé. Én már olyat is láttam, hogy a friss zsenge tavaszi karalábét nem kiválták a belsejét és bele a tölteléket, hanem csak így lereszelték, és akkor húsgombócok, és akkor hát tulajdonképpen egy karalábé főzelék volt húsgombóca, de hát úgy tálalva, hogy töltött karalábé. Szóval most az igazi töltött karalábéről beszéljünk.
2: Hát tulajdonképpen igazi töltött karalábé. Én azt tudom elmondani, amit itt szoktunk néha csinálni az étterem, amikor friss zsenge karalábéhoz hozzá lehet jutni már tavasszal, nyár elején. Ugye kiváljuk a karalábénak ugye a közepét, és ebből, amit kiváltunk karalábét, ebből csinálunk egy nagyon finom karalábé főzeléket, és egy kicsit kaprosan, tejfölösen egy nagyon friss, nagyon finom főzeléket készítünk. Szintén egy ilyen húsos, rizses töltelékkel megtöltjük, mint a töltött paprikához hasonlóan a karalábékat, megfőzzük őket, és akkor ebbe a főzelékbe akár még vissza is lehet egy picit párolni, és tulajdonképpen ez a töltött karalábé, mert ugye így meg van töltve. De ez a lereszelt, amit te mondasz, hogy csak csinálunk egy finom karalábé főzeléket húsgombóccal, ezt is nagyon gyakran készítik, nincs kedvük kiválogatni, meg töltögetni, akkor ez is ízben hozza ugyanazt szerintem, csak esetleg mondjuk egy szép megtállalt töltött karalábé egy darab szépen egy kis főzelékkel, körülötte egy kis friss kaporral szebben mutat, de ha nincs időnk, vagy nincs kedvünk vele bajlódni, akkor tökéletes, amit te mondtál is.
1: Ilyenkor fejes káposzta is van már új. És vannak, akik szeretik a töltött káposztát édes káposztából.
2: Igazából ez is nagyon sokrétű lehet. Ugye töltött káposzta is a hányház annyi szokás. Valaki esküszik, hogy savanyúba, valaki csak édesbe és paradicsomosan, mint a szabolcsi verziója. Én szeretem mindegyiket, szerintem édes káposztából is nagyon finom. Igazából van ez az úgynevezett, én már hallottam róla, ez a nyári káposzta. Valami hasonló neve, ilyen kaprosan főzik. Nem savanyú, hanem csak friss, lereszelt édes káposztából. Hasonló húsos töltelékkel, mint a töltött káposzta, amikor savanyúba vagy másféle levélbe töltjük, és egy picit tejfölösen, kaprosan, vagy egy vékony rántással. Én ilyenről hallottam már, én egyszer talán készítettem is itt az étteremben. Édesből is és friss káposztából is nagyon finom. Ez is ízlés dolga, hogy ki mire esküszik, hogy mit szeret.
1: Még egy ételt felsoroltam itt az adás elején, mégpedig ez a jutúrós puliszka. Ez, hát igazából régen a szegények eledele volt, mert hogy kukoricadara mindig volt otthon, mert hát kellett a csirkének, meg a jószágnak, és ezt főzzük meg, és én azt gondolom, hogy ez egy egyébként egy nagyon finom étel ez a puliszka, tehát nagyon sokféleképpen lehet készíteni, ettem én már rántva, megsütve, meg lekvára, meg tehát sokféleképpen. Szóval, hogy jutúrós puliszka. Ez egyébként köretként funkcionál, hat, vagy egy önálló étel?
2: Hát igen, ez a puliszka dolog, ez a kukoricadarás dolog szerintem egy méltatlanul mellőzött ételünk. Ugye mindenkinek ez van a köztudatban, hogy hát ez a szegények étel volt régen, az semmi értelme, meg egy semmilyen kaja. Szerintem ez nem így van. Egy kiváló köret, nagyon sok oldalon felhasználható dolog. Főleg így a jutúrós verzió, az szerintem egy isteni kaja. Akár, hogyha egy picit sűrűbbre főzzük, és mondjuk egy tepsibe kihűtjük, kidermesztjük, szeletelve, akár roston sütve is lehet, vagy amit mondtál, hogy rántva, vagy akár keverni bele egy pici szalonna pörcöt, és azzal fogyasztani. megállja helyét önálló ételként is szerintem jutúróval, egy kis zsíron lesütött hagymával, vagy kakastaréjal, ugye ez régen bevett szokás volt. Köretként mi nagyon előszeretettel szoktuk főzni a vendégeinknek, és hál' Istennek szeretik egy kis grillezett gombával, vagy grillezett csirkével így jutúrósan, szerintem nagyon finom. És tényleg kiadós, jól lehet tőle lakni, nem egy is pénztárca barát, nem utolsó sorban, mert egy viszonylag olcsó ételről van szó. Az már, hogy mit adunk hozzá, az már persze meghatározza, de maga a kukoricadara és a puliszka, az szerintem egy nagyon jó étel.
1: Rengetegféle gombát lehet kapni a piacon is, gombapaprikás, illetve rántott gomba.
2: Igen, a gomba is egy olyan dolog, ami megosztó egy picit az emberek között, nem mindenki szereti, de ez is azt mondom, hogy végtelen plusz egy a felhasználása is, és a fajtája is, amit lehet kapni. Mindenki figyeljünk arra, hogyha mi magunk szedjük az erdőbe, akkor vagy legyünk biztosak, vagy vizsgáltassuk be, mert azért könnyen rá lehet szaladni, de amit így kereskedelembe lehet kapni, azok általában mindig megbízhatóak, és nagyon finomak. Hát a gombapörkölt, gombapaprikás, az is egy nagyon-nagyon közkedvelt és tipikus magyar étel szerintem. Hús helyett talán az egyik legkiválóbb helyettesítő anyag. A rántott gomba is egy nagyon finom ét, egy frissen szedett szegfűgombából, egy jó gombaleves, egy kis petrezselymes galuskával. Tehát az, hogy, és nagyon mondom, nagyon sokféle fajtát lehet akár szedni, akár kapni is.
1: Ha már a szegfűgombát említetted, tojásos.
2: Nagyon finom étel, jó is, hogy említed, igen. Reggelire szerintem kiváló. Úgyhogy aki szereti a gombát, annak szerintem gombás étel nem tudsz mellélőni, mert mindegyik nagyon finom. Az erdei gombák közül például a rókagomba, a vargánya, az fejedelmi étel. Úgyhogy igen, a gomba az egy nagyon jó alapanyag. Aki szereti, annak ajánlom, hogy bátran bármit, ami eszébe jut, készítsen belőle.
1: Ha gombapaprikást említettünk, ez egy gyakorlatilag úgy készítünk, mintha hús lenne a gomba, tehát hogy csinálunk egy pörkölt alapot, nem kell sokáig főzni, mert azért ez hamar megvan, és nokedli.
2: Ízlés dolga, de én nokedlivel javaslom, galuskával, az a legfinomabb. Azt mondják mondani, hogy a gombával két dolgot nem lehet rendesen megemészteni, meg szétfőzni. Viszonylag hamar elkészül, túlfőzni, rommá főzni nem tudjuk nagyon, de hamarabb elkészül, mint mondjuk egy marhalábszárat biztos, és nagyon-nagyon finom étel. Annyi, hogy a pörkölt alapra kell egy picit több időt szánnunk, hogy jó legyen, mert ugye nincs meg az az idő, ami mondjuk egy húsnál, hogy a szakaszos párolással egy nagyon jó szaftot előállítsunk, mert viszonylag a gomba hamar el fog készülni. Úgyhogy egy jó pörkölt alapra kell szánni inkább egy több időt, és arra már friss gomba az percek alatt elkészül.
1: Még egy utolsó zöldséget említenék, meg hát egy ételt, amit szerintem nem sok helyen készítenek, ez a karfiolból készített karfiolleves, illetve rakott karfiol. Hát annak is van számtalan változata. Tehát nálunk mindig úgy készítették, hogy a krumplival rétegezték a karfiolt, mint sose tettünk bele húst, és mikor én a legzelerém rakták a hússal a rakott karfiolt, nem tudtam elképzelni, hogy ez most mi. Én sosem ettem így. Szóval, hogy ezt is millió módon készítik, szerintem egy nagyon finom, nagyon laktató étel, a karfiol azért elég karakteres is, de van karfiolból pörkölt is.
2: Igen, a karfiol is egy nagyon sokoldalú zöldség. Mi főzünk bőle levest is az étterembe, rántott karfiolt is nagyon szeretik a vendégeink. A rakott karfiolt azt hasonlóképpen készítjük, mint a rakott kelkáposztát, tehát egy húsos rizses töltelékkel. Nagyon jó köretelem is lehet a karfiol párolva, vagy egy kis vajjal. Igazából krémlevesnek is nagyon finom, egy kis kéksajtos karfiol krémleves, az nagyon finom tud lenni. Illetve én már hallottam, voltam, mikor tanuló voltam, egy ilyen paleó főzősuliba segítettem az akkori tanáromnak, és ott azok a paleó étrendet követő hölgyek csináltak karfiolból rist, mert ugye ők nem esznek gabonát nagyon, rist meg azt főleg elutasítják, és a karfiolból csináltak rist. Egy aprítógépbe leaprították a karfiolt, és úgy párolták meg gyorsan, egy kis ízesített vízbe, leszűrték, és kvázi mint egy rist fogyasztották. Egyébként egy tök jó dolog lehet, ha valaki kipróbálja, úgyhogy már én ilyet is hallottam belőle, úgyhogy nagyon sok oldalú dolog ez.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt a magyaros ételek sorát is folytathatnánk holnap reggelig, de hát ugye az időnk is véges, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, segítségemre voltál ebben az iránymutatásban. Én további szép napot, jó munkát kívánok neked, utána jó pihenést, jövő héten újra beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, én is minden jót, sziasztok!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát, ezt írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat, fogalmazott Lannert Judit. A miniszter hozzátette, fontosnak tartja a visszajelzés kultúráját, egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Német Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, ezt jelentette be a Facebookon Köböl Anita kormány szóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok piacain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köböl Anita a Velencei tó kapcsán jelezte, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormány szóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta a szóvivő. Bunna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. A magyar gazdák megbízható források az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket, emelte ki Köböl Anita. Május 27-től jelentős pályakarbantartási munkálatokba kezd a MÁV a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A karbantartási munkálatok a térségben élők és közlekedők kérésének megfelelően a Miskolci-Tiszai pályaudvar aluljáróját is érintik. A vágányok alatti vízszigetelés felújítása érdekében ideiglenesen elbontják, majd visszaépítik az érintett pályaszakaszokat és peronrészeket. A vágányzár utolsó hónapjában zajló munkák célja a beázások megszüntetése és a további állagromlás megelőzése. A részletekről Váci Viktor, a MÁV szóvivője számol be.
2: A vágányzár utolsó hónapjában, tehát lényegében augusztusban, Miskolc-Tiszai pályaudvar aluljárójának vízszigetelését is helyreállítják. Ehhez ugye az aluljáró fölötti szakaszokon el kell bontani a vágányokat, így ez érinti a korlátozás majd Miskolc-Tiszain a 3., 4. és 5. vágányokat, illetve ezek mellett lévő peronokat, és ebben az időszakban Miskolcon nem minden csatlakozást tudnak majd biztosítani, hiszen más vágányokról fognak indulni a vonatok. Lényegében a szigetelés befejezése után visszaépítik az aluljáró fölé ezeket a vágányokat, illetve az aluljárót is kifestik. Mindenképpen azt kérjük utasainktól, hogy nem megszokásból induljanak útra, és az utazásuk megtervezéséhez használják akár a MÁV Plusz alkalmazást, vagy akár a mavplusz.hu weboldalt. Itt megtalálhatóak azok a menetrendek, amelyek a korlátozás ideje alatt érvényesek, illetve a csatlakozásokat is lehet követni, hogy mikor, melyik vonatról, melyik irányba, hogyan lehet tovább utazni a vágányzár idején.
1: Idén már 4. alkalommal szervezett nyílt napokat a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája. A nagyerdei kampuszon csaknem 5000-en vettek részt a programon, kismamák és apukák, akik megismerhették a különböző részlegeket, folyamatokat. Szakemberektől kérdezhettek akár a természetes szülésről, a császármetszésről, a fájdalomcsillapításról, az újszülettel kapcsolatos teendőkről vagy a szoptatásról. Jövő héten a Klinikai Központ Kenézi Gyula kampuszán nyitják majd meg a szülészetet a gyermeket várók előtt. Daragó Pétert, a szülészeti részleg vezetőjét hallják.
3: Mindig ekkor az érdeklődés, és ezt nagyon jó dolognak tartjuk, hogy ha már valaki itt tervez szülni, ne úgy jöjjön be az intézetbe, hogy teljesen ismeretlen számára a hely. Szakdolgozóink és orvos kollégáink fogják tartani az előadásokat. Minden olyan részlegről fognak beszélni, ahol egy várandós megfordulhat. Terhes ambulancia, ultrahanglabor, szülőszoba, gyermekágyas részleg, ezeknek lesz a részletes bemutatása, illetve ultrahangvizsgálatok is lesznek demonstrálva. Nyilván maga a várandóság, öröm, izgalom, de ugyanakkor bizonytalan is jár. Mi lesz, ha ez történik, mi lesz, ha az történik. És én azt gondolom, hogy ha nap végére érünk, remélhetőleg a jelenlévőknek a bizonytalanságát egy picikét tudjuk csökkenteni, hogy mire számíthatnak a szülőszobán, ha megindul a szülés vajudás alatt, vagy a korai gyermekágyasszakban, amit itt töltenek szülést követően. Nálunk is magas számban vannak jelen apák a szülésnél, ugye ez a magyarországi átlag, ez kb. 60% jelenleg, tehát a szülések 60%-a zajlik apás szülésként, néha ők is belefolynak a vitákba, és tudnak kérdezni olyan érdekes dolgokat, amik őket is érdekelhetik. Ez tényleg egy olyan esemény legyen a család számára, ami egy olyan pozitív élmény lesz, ami aztán az életük hátralévő részét végig kísér, és ebben nekünk őket mindenféle módszerrel, amire lehetőség van, támogassuk benne őket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Balázs Pál vagyok, a Szerencsi református lelkipásztor. Hallgassuk Istennek igéjét e mai napon is, a Királyok második könyve 14. fejezetéből, kicsit hosszabb igeszakaszt olvasok föl, a 14. fejezetnek első 4 versét, majd a 8. verstől a 14. versig terjedő szakaszt. Jóásnak, Jóáhász fiának, Izrael királyának a második évében lett királyá Amaciá, Jóásnak, Júda királyának a fia. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jóáddán volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, bár nem annyira, mint ősatja, Dávid, hanem minden csak úgy tett, ahogyan apja Jóás. Mert az áldozó halmok nem szűntek meg. A nép továbbra is ott áldozott és tömjénezett az áldozó halmokon. Akkoriban követeket küldött Amáciá Jóáshoz, Izrael királyához, aki Jóáhász fia, Jéhú unokája volt. Ezt üzente: gyere, állj ki ellenem egy csatára. Jóás, Izrael királya ezt a választ küldte Amaciának, Júda királyának. A libánoni bogáncskóró ezt üzente a libánoni cédrusnak: add feleségül leányodat a fiamhoz. De arra szaladt egy libánoni vadállat, és eltaposta a bogáncskórót. Mivel te megverted Edomot, felfuvalkodtál. Érd be ezzel a dicsőséggel, és maradj otthon. Miért rohannál vesztedbe? Hiszen elesel Júdával együtt. De Amaciá nem hallgatott rá, felvonult hát Jóás, Izrael királya, és megütköztek egymással. Ő meg Amaciá, Júda királya, a judai Bétsemesnél. De Júda vereséget szenvedett Izraeltől, és mindenki hazamenekült. Amaciát, Júda királyát, aki Jóás fia, Ahaziá unokája volt, elfogta Jóás, Izrael királya, Bétsemesnél, majd bevonult Jeruzsálembe. Azután lerombolta Jeruzsálem várfalait az Efraim kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszúságban. Elvitte az úrházában és a király palota kincstárában talált összes aranyat, ezüstöt és minden fölszerelést, azon kívül túszokat is szedett, és így tért vissza Samáriába. A 3. és a 4. verszakot hadd emeljem ki. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, bár nem annyira, mint ősatja Dávid, hanem minden csak úgy tett, ahogyan apja Jóás. Mert az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép továbbra is ott áldozott és tömjénezett az áldozó halmokon. Kedves testvérek, Amaciáról, Júda királyáról szólnak ezek a sorok. És így kezdődik, hogy mindent csak úgy tett. A külső nyomástól megszabadulva mindkét ország rész fellélegezhetett rövid időre. Fellendült a politikai és gazdasági élet, Júda királya megerősítette hatalmát, de a jó móddal nem járt együtt a hitélet fellendülése. Meg is látszott ez a nép vallási viselkedésében, mivel összekeverték a Jehve kultuszt a Baal kultusszal. Kétfelé sántikáltak, pedig járhattak volna egyenesen is az Istennek az útján. Mindez azért, mert nem esett messze az alma a fájától. Azt gondolom, ismerjük ezt a mondást. A király fia, Amaciá, utódként ugyanazt tette, mint az apja, amit látott tőle, és amit örökölt. Kedves testvérek, Vajon milyen szellemi, lelki örökséget adunk át a gyermekeinknek? Itt azt olvassuk, hogy gazdasági és jóléti szempontból megerősödött a királyság. Gondolhatta, mindent helyesen tett, mert így látta apjától. Követte hát az apja példáját. De nem helyes példát követett. Súlyos kijelentés ez, mindent csak úgy tett, ahogyan az apja. De talán még súlyosabb a krónikák könyve leírása alapján ez a történet. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, de nem teljes szívvel. Nem teljes szívvel tisztelni az Istent, azt jelenti, hogy csak részben. Van, amikor igen, és van, amikor nem. Az adott helyzetemtől, számításomtól függően. Vagy csak egy darabjával a szívemnek. A nagy parancsolat pedig erre tanít mindnyájunkat, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, nem egy darabjával a te szívednek, hanem teljességgel. Ebben a helyzetében gőgössé vált a király, amikor megnyert egy csatát az edomiakkal szemben. Aztán a gőgösség már nem ismert testvért sem, a testvéri szeretetet sem, mert hadat üzent Izrael ellen, amelyben súlyos vereséget szenvedett. Ezt olvastuk föl az igéből. Így lett az apai örökségből, a helytelen példa követéséből félmegoldás, félszívűség, gőgösség, testvérharc, aztán pedig veszteség. Isten segítsen mindnyájunkat a nagy parancsolat teljes szívből történő megélésére. Szeresd az Uradat, szeresd fele barátodat, teljes szívedből, teljes lelkedből. Viszonyulj úgy fele barátaidhoz, mint ahogyan magadat is szereted, és ahogy magadra is megpróbálsz vigyázni. Ne legyen ránk jellemző az, ami itt az igében van, mindent csak úgy tett. És az sem, hogy de nem teljes szívvel féljük az Urat. Adjon buzgóságot nekünk a Szentlélek Isten, töltse be szívünket teljesen, teljességgel, és éljünk, ami Urunknak, szolgáljunk, ami Urunknak, teljes életünkkel, teljes odaadásunkkal. Amen. Imádkozzunk. Segíts minket, Urunk, hogy szívünk teljes odaszánásával ragaszkodjunk Te hozzád. Tőled el ne távozzunk, és ne csupán örökségből, hanem saját elhatározásból és hitbeli meggyőződésből kövessünk téged. Hallgass meg könyörgésünket, indíts bennünket hitvallásra, indíts bennünket, hogy teljesen, teljes odaadással neked éljünk, embertársaink javára éljünk, így szolgáljunk téged, és így szolgáljuk fele barátainkat. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Tóth Orsi, Alap. Mindenki biztos talajra vágyik, ki vagyont, társat, tudást alapul állít. Nem ismerve ezek véges határit, emberként gyakran bábbá válik. Tudom jól, hisz én is így jártam egykoron. Összetörtem, feküdtem hitványul a romokon. Magamba mondtam, ezt utolszor meg kell próbálnom. S Istenre bíztam keservem, s az álmom. Hiszem, hogy ezt te is megteheted, ezáltal megmentheted életed. Hallgass, figyelj, kövesd az Urat, s ő számodra is mutat utat.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Kacskaringi bújtorjánál. Gyöngyharmad Palkó bátran benyitott az ezüst aranykapun, és bejutott egy fényességesen csillogó terembe. Hogy milyen volt az a terem, és az utána következő többi, én azt el nem beszélhetem. El tudja azt képzelni minden élő ember, milyen lehet Kacskaringi bújtorján palotája, az olyan emberé, aki az egész világ minden népét csak dolgoztatja, fosztogatja. Gyönyörű, gyönyörű, de nekem bizony nem kéne, gondolta Palkó. Mert bizony vérrel szerezték, kínnal facsarták ki minden ékességét.

akik elől kacskaringi bújtorján elvette a kenyeret, öregek sírását, megkínzott asszonyok sikolyát, megkorbácsolt férfiak átkozódását. Így jutott el egészen a 99. szobáig, anélkül, hogy élő lélekkel találkozott volna. Itt aztán mélyet lélegzett, megrántotta a nadrág szíját, jó erősen megmarkolta mindent verő botját, és azzal rátette kezét a századik, a legbelső szobának a kilincsére. No, alig tette, már is visszakapta, mert támadt olyan mennydörgés, villámlás, hogy a legnagyobb égi háborúban sem különb. Csattogott, zúgott minden, és azután hirtelen olyan csendesség támadt, de olyan, mint a temetőben, hogy még a saját szíve dobogását is meghallotta. De rosszul gondolja, aki azt gondolja, hogy az ijegységtől vert olyan erősen a szíve. Dobogott bize a haragtól, mert hiába támadt csendesség, neki örökkön örökké a fülébe hasogatott a sírás, jajgatás, átkozódás. No, kacskaringi bújtorjád, ütött az utolsó órád. Ezzel bátran benyitott a szobába. De nem csak benyitott, hanem be is lépett. És ahogy belépett, azt látta, hogy nem lát semmit. Olyan égedelmesen sötét volt odabenn, hogy ahhoz képest a fekete erdő legfeketébb feketeségének éjféli sötét árnyéka és csupa egy merő világosság volt. Olyan sötét volt, hogy akár a botját is felakaszthatta volna reá. Minden más ember százszor is meggondolta volna, hogy menjen-e tovább, vagy ne menjen. De Palkó nem. Lépegetett tovább vitézül. Hát egyszer csak megbődül valami, de úgy, hogy visszhangzik tőle a kristálypalota. Megállj, ki vagy? Na hát erre meg kellett állani, és megmondani a nevét. Gyöngyharmad Palkó vagyok, és kacskaringi bújtorján keresem. Megint bődült egyet az a nem tudom micsoda. Én vagyok, mit akarsz? Na hát, ha te vagy, akkor helyt vagyok. Én bizony semmi egyebet nem akarok, minthogy megküzdjek veled. Ezzel lépett egyet. De azt bizony rosszul tette, mert abban a pillanatban úgy belekeveredett, bonyolódott valamiféle hálóba, hogy derékon alól moccani sem tudott. Vékony volt a háló fonala, vékonyabb, mint az őszi ökörnyál, de erősebb az acélláncnál, és hiába szaggatta Palkó, csak még jobban rátekeredett. Ahogy egy kínlódik, egyszerre csak megrezdül a háló, s egyre jobban táncol, hintázik. Látja, hogy két szem, akkora, mint két fényes veres lámpa jő közelebb, egyre közelebb. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy megtudja, egy írdatlan nagy mérges pók kúszott feléje a hálón. Akkora volt, mint egy jól megrakott szénás szekér. Jön. Jön is, már nyújtogatja is feléje mérges fullánkját. Egyenesen a szívébe akar döfni. Ennek a felese tréfa, gondolta Palkó. Ennél már alig, ha lehetne rosszabb a rosszabb. Hirtelenébe háromszor megforgatta a kalapját, és elkiáltotta magát. Irgundum, burgundum! Támadt is akkor a zengés, bongás, zakatolás, hogy a száz szobájú, ezer ablakú palotának minden tornya, zege, zuga beleremegett, és ott termett Palkó előtt a három óriás, Faraki, Karaki és Maraki. Mit parancsolsz, kicsi gazdánk? Neked, Maraki, az, hogy tébd le rólam ezt a hálót, és nyúvazd meg ezt a beste mérges pókot. Miki sem mondta? Meg is lett. A pók csak egyet nyikkant, és vége lett. Neked, Karaki, azt parancsolom, nyújts világot, hogy lássam, amit látni akarok. Abban a szempillantásban nagy fákja lángolt fel a szoba közepén. De nem sok látnivaló volt. Mindenfelé vastagon állott a por, meg a pókháló. Fűrészfogú szörnyek, meg puposhátú kígyók tekergőztek a földön. De alig, hogy kigyulladt a fény, egyszeriben szerteszét iramodtak, és elbújtak mindenféle odúba, lyukba. Neked meg harmadik szolgám, Faraki, azt parancsolom,

0: elő nekem kacskaringi bújtóriánt, hogy a szeme közé nézhessek és megküzdhessek vele.
1: Én igaz, jó szívvel,
0: felelte a legnagyobb óriás, és ezzel keresgélni kezdett. Na, hogyan kereshette? Benézett az ágy alá. Függöny mögé, ládafiába, almáriumba, még valami nagy hordónak a fedelét is megemelintette, de biza, kacskaringi bújtorján nem volt sehol.
1: Nem kapom, kis gazdám!
0: Igen, neki keseredett Palkó, hogy ennyi hosszú nagy utat bejárt, ennyi bajon nyomorúságon átverekedte magát, és amikor már úgy érezte, hogy a markában szorongatja ennek a hét gonoszságú kacskaringi bújtorjának a nyakát, akkor az utolsó, de a legutolsó pillanatban kisuvadjon a keze közül. De azért nem mutatta a bubánatát, hanem így szólt fennhangon.
1: Hát ha nincs, nincs. Egyet se búsuljatok, édes szolgáim. Azt parancsolom nektek, bontsátok szét ízekre ezt a fényes palotát.
0: Alig mondta ki, egyszerre csak motoszkálás hallatszik a sarokból, és valami mekegős, nyöszörgős hang rákezdi.
2: Jaj, jaj, megállj, Palkó, gyöngy harmad, Palkó!
0: És hát egy egérjukból előbújik valami hosszú kacskaringós. Jobban oda néznek, hát uram, fia, egy jól megpödőt kacskaringós bajuszt.
1: No, a bajuszhoz ember is tartozik.
0: Hát előkecmergett az is.
1: Előbb a kopasz feje, aztán az orra, de az olyan hosszú volt, hogy majd a térkalácsát érte. Nem volt se szép, se erős. Még jó illatú sem.
0: Biza, hitványteremtés volt ez a kacskaringi bújtorján, mert hogy szavamat össze ne védsem, ő volt, aki elé keveredett az egérjukból. Annyit se ért, mint egy ütött rossz tapló. A ruhája, igaz, csupa arany meg gyémánt, az még így is látszott, hogy minden piszkot, szalmát, szemetet magára szedett az egérjukban. Éppen csak, hogy meg tudott állni a nagy reszketéstől, vékony cinege lábán. De úgy vacogott, hogy mindegyre összekocolódott a foga. Térdre esett gyöngyharmad Palkó előtt, és elkezdett rimánkodni.
2: Jaj, jaj, Palkó, gyöngyharmad Palkó, ha lelked van, nem rontod le a gyönyörűséges palotámat. Hát mi lesz akkor velem? Hova hagytsam le állva fejemet?
0: Közben úgy sírt, mint egy szopós gyermek, és nagy öklömnyi könycseppek peregtek alá a kacskaringós bajuszán.
2: Jaj, Palkó, gyöngy harmad, Palkó, bocsásd el óriás szolgáidat, mert ketté hasad a szívem a félelemtől.
0: Palkó a földön fetrengő kacskaringi bújtorjára pillantott, majd az óriásokra. Igaz is, gondolta. Mi szükségem nekem segítségre, hiszen a csizmám sarkával eltaposom ezt a hitványat. Azzal intett az óriásoknak, hogy mehetnek.
1: Nem lesz ez jó, kicsi gazdánk. Nem ismerette kacskaringi bújtorjánt, fekete annak a mája, gonosz a zuzája, mondta Maraki. Na, menjetek csak, menjetek, egyet se féljetek.
0: A három óriás mi más tehetett? Nagy fejcsóválások között eltűnt.
3: Köszönöm, hogy mi utattál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg uram ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát, ezt írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat, fogalmazott Lannert Judit. A miniszter hozzátette, fontosnak tartja a visszajelzés kultúráját, egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, ezt jelentette be a Facebookon Köböl Anita kormányszóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok piacain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köböl Anita a Velencei tó kapcsán jelezte, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormányszóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta a szóvivő. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. A magyar gazdák megbízható források az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket, emelte ki Köböl Anita. A tavaszi fagykárok bejelentésének határideje június 9-ére módosul, a káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén lehet rögzíteni, hívja fel az érintett gazdálkodók figyelmét az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közleményében. A tájékoztatás szerint a Hungaromet teljes körűen felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Az adatok finomítása során a meteorológiai szolgálat kiemelt figyelmet fordított a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így a gazdálkodók számára még pontosabb hőmérsékleti információk állnak rendelkezésre. A lezajlott adatfrissítésekre tekintettel fontos, hogy azok a gazdálkodók, akik növénykultúráikban a tavaszi fagy következtében károsodást tapasztaltak, tegyék meg kárbejelentésüket a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén. Amennyiben a kárbejelentés eddig még nem történt meg, azt legkésőbb június 9-éig lehet megtenni, közölte a tárca. Június 3-ától az országos jégkármérséklő rendszert kizárólag a legmagasabb 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be, közölte a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tájékoztatásuk szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyag mennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak, ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet sor, ismerteti a közlemény. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy az Agrártárcával jelenleg is egyeztetések folynak a rendszer finanszírozásáról, de még nem született megállapodás. A kamara korábbi tájékoztatása szerint a rendszer működését 2018 májusában indították el. A rendszer az ivatar felhő kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökésen kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németh Áron. Azóta sok változás történt, a hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre, nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Mai magazin műsorunkban erről hallhatnak.

0: Nyáron lesz 2 éve, hogy Németáron átvette a Debrecen nagyerdei református gyülekezet lelkipásztori posztját. Beállt az út az önök élete?
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is. Tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem. De azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen. Úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a 2 év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több 100 fős, több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy 1 év, vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
0: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
1: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelkipásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagyerdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
0: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
1: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a nagyerdei gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk. Tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
0: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
1: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kis csoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
0: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
1: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik, meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként élteti és tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette. És a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbektől, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti, vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok itt bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
0: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
1: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az istentiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
0: Tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
1: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két istentiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak, és hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik istentiszteletre meghívjuk őket.
0: Szó volt már a nyári táborról. Milyen programjaik vannak?
1: A nyári tábor az egy kiemelt esemény, egy kiemelt program, de az év közben van több olyan, ami mondjuk úgy, hogy rendszeresen visszatérő, már várják a gyülekezeti tagok, hogy legyen. Az Európa Rádió számára is már beszámoltunk a házasság hetéről, ugye az is egy visszatérő programunk, így februárban. Az összetartozás napja az egy minden évben megrendezett program, ami azt jelenti, hogy éppen ez a két gyülekezet rész, akik a 9:30-es, illetve a 10:30-es vasárnap istentiszteletet látogatják, ők évente egy alkalommal nagyon tudatosan egy közös alkalmon vesznek részt. Ez egy közös ebéddel egybekötött egésznapos program. Igyekszünk az őszi teremtés hetét valamilyen formában megünnepelni a gyülekezetben. A nagy ünnepekhez zarándoklatok tartoznak, ez is már egy minden évben várt program. Van az úgynevezett gyülekezeti hétvége, ami a gyülekezeti tagok ismeretének a bővítésére kitalált többnapos program, ahova előadókat szoktunk meghívni. Talán ezek azok, amik a rendszeres, meg minden évben várt programjaink, de hát ezen túl keressük az új lehetőségeket.
0: Cél az, hogy új gyülekezeti tagok legyenek?
1: Igen, ez célunk, de szeretnénk ezt óvatosan, szeretettel és szelíden elérni, semmiképpen nem úgy, hogy valaki erőszaknak érezze az egyháznak a közeledését, inkább egy nyitottságot akarunk felmutatni, és egy jó élményt szerezni a gyülekezetben.
0: Mi az, ami az ön nevéhez fűződik az elmúlt két évben?
1: Nem egy személyes vállalkozás a gyülekezet, úgyhogy kimondottan az én nevemhez nem kapcsolnék semmit. Voltak tőlem induló kezdeményezések, de mindig a lelkész kollégákkal együtt gondoljuk ezeket tovább, illetve a presbitérium, ami a gyülekezetünknek a vezető testülete, szintén együtt gondolkodik abban, hogy tudunk egyről a kettőre lépni, esetleg új dolgokat kitalálni, kezdeményezni. Ami itt az utóbbi két év változása, hogy például indultak olyan körök ebben a kis csoportos struktúrában, amik korábban nem voltak. Egyszerűen azt érzékeltük, hogy a minden korosztály, vagy minden élethelyzetet lefedni kívánó struktúrában vannak itt-ott lyukak, amik természetszerűleg keletkeznek, és ezeket a lyukakat próbáltuk kitölteni, úgyhogy az utóbbi két évben indult például az egyetemista kör, hogy az egyetemista korosztálynak is legyen egy kis csoportja, az apakör és az anyakör, ami inkább élethelyzethez, de részben életkorhoz is köthető kis csoport. Ezek például új kezdeményezések, de a teremtés hete gondolatát is az utóbbi években hoztuk be jobban, hogy a gyülekezet ebben is tudatos legyen. Ez egy országos, sőt igazából annál sokkal szélesebb körű program, hogy a teremtés hetét gyülekezetek megünnepeljék, de a mi gyülekezetünkben ez korábban nem volt gyakorlat, mi ezt bevezettük. Vagy ez az előbb említett pünkösdi családi nap, amire tényleg a környékünkön érő családokat, és nem a saját tagjainkat hívogatjuk elsősorban. Ez is most egy új kísérlet, ez még tavaly sem volt, tehát ez ebben az évben lenne először.
0: Nagy mérföldkő most a gyülekezet életében, hogy beiktatják a másik lelki pásztort. Nagy szükség van arra, hogy ketten végezzék ezt a munkát?
1: Mindenképpen, sőt, igazából három lelki pásztor szolgál ebben a gyülekezetben, de valóban ketten vagyunk megválasztott lelkészek, és egy beosztott lelkész, egy lelkésznő segíti még a munkánkat. Ha egy gyülekezet él és fejlődik, akkor jó, hogyha minél több szolgatárs bevonható. Mi egy olyan helyzetben vagyunk itt a Nagyerdőn, hogy nem minden feladatot kell, hogy lelkészek végezzenek, mert nagyon sok önkéntesünk van is a gyülekezeti tagok közül, de azt hiszem, ez a három lelkész, ez most egy olyan minimum, aminél inkább több kellene még, mint hogy kevesebb. Tehát az nem volt kérdés a gyülekezet számára, hogy miután egy lelkész házaspár nyugdíjba ment, mind a két helyet betöltsék, úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt meg is találta a gyülekezet a megfelelő szemét. Nyilván hosszasan gondolkodtak rajta a presbitériumban, illetve gondolkodtunk együtt, és Berta Zoltánt, akkor ő a Dóczi gimnázium iskola lelkésze volt, őt szólítottuk meg. Ő nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, mert már több mint 10 évet szolgált itt, püski házaspár mellett beosztott lelkészként, de a 4 éves dócis tanári és iskola lelkészi szolgálata után igent mondott a lehetőségre, hogy visszatérjen, és immár megválasztott lelkészként folytassa itt a szolgálatot a gyülekezetben, és meg is történt az egyház rendje szerint a választás, és szintén az egyház rendje szerint egy éven belül be kell iktatni.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható még a gyülekezet életében a beiktatáson kívül.
1: Készülünk már a pünkösdre, ami a következő nagy ünnepünk, ehhez kapcsolódik majd ez a családi nap, ami egy új kezdeményezés, új kihívás és új tapasztalat is lesz, hogy lássuk, hogy milyen irányba fejleszthető tovább ez a gondolat, és aztán meg lassan a tanévnek vége, és akkor a nyári időszak programjait kell megterveznünk. Ami minden évben szokott lenni, és most sem fog elmaradni reménység szerint, ez egy vakációs gyermekhét, amire a gyülekezeti tagjaink gyermekeit szoktuk meghívni elsősorban, illetve azokat, akik a hitoktatás kapcsán hozzánk tartoznak. Ezek ilyen délelőtti foglalkozásokat jelentenek egy héten keresztül, és utána július közepén lesz a gyülekezeti nagytáborunk, amit ebben az évben Bükszéken fogunk megszervezni, ami egy ilyen régi új helyszín, azt mondanám, mert a korábbi évek helyszíneit most el kellett engednünk, és keresnünk kellett egy új táborhelyet, és bükszéki ifjúsági táborban egy olyan helyre bukkantunk, ami már több mint 25 évvel ezelőtt volt ennek a gyülekezetnek nagy tábori helyszíne. Egész pontosan az 1999-es és a 2000-es nagy táborok voltak Bükszéken, tehát már nagyon régen. Most viszont, hogy új helyet kellett keresnünk, megint erre találtunk rá, úgyhogy Bükszéken fogjuk júliusban megszervezni a nagy tábort. Azért ez sok feladatot, nagy mozgósítást jelent, már elkezdődött a feliratkozás, és hát az a reménységünk, hogy ez egy több száz fős tábor lehet, megint olyan 300 fővel kalkulálunk.
0: Van még vágya, amit szeretne megvalósítani?
1: Igen, nagyon sok vágyam van, amit érlelünk, és amiben együtt gondolkodunk a gyülekezettel. Hát, ha nevesíteni kellene mondjuk egy olyan területet, ami úgy nagyon ott motoszkál bennem, az a pallagi misszió, most így nevezném egész egyszerűen, tehát a pallagi terület igazából egyházközségi szempontból hozzánk tartozik, és ugye nagyon sokat fejlődött az a városrész, de a mi szolgálatunk oda nem terjed ki olyan nagyon direkt módon. Vannak gyülekezeti tagjaink, akik ott laknak, de mégis az egy kicsit olyan önálló városrész, és én személy szerint is, meg többekkel együtt gondolkodunk azon, hogy tudjuk segíteni majd a közeljövőben annak a városrésznek a lelki fejlődését, épülését, mi ebben a feladatunk. Én abban biztos vagyok, hogy ez nekünk dolgunk, de hogy hogyan álljunk hozzá, abban még nagyon gyerekcipőben jár a gondolkodásunk.
0: Akár ottani istentiszteletekben is gondolkodnak?
1: Igen, ez sem kizárható, hogy vagy házi csoportok szervezésével. Debrecen nagyváros és fejlődő város, tehát nagyon távolra tekintve időben, vagy nagyon merészet álmodva, az sem kizárt, hogy egyszer majd ott egy templom is felépülhet.
0: Hogy érzi magát ebben a gyülekezetben? Mi az elmúlt 2 év tapasztalata?
1: Kellemes fáradtságot érzek minden nap és minden héten. A sok feladat, a sok munka, az tényleg rengeteg energiát, gondolkodást és imádságot igényel az embertől, de rengeteg örömöm van ebben a szolgálatban. Leginkább azért, mert nem érzem magam ebben egyedül, és itt két dologra is gondolok, tehát továbbra is érzem az Isten vezetését ebben, ahogyan már az ideérkezésemkor is ezt egy nagyon erős elhívás élményként éltem át, hogy az Úristen ebben a szolgálatban akar engem látni, és úgy érzem, hogy az ő támogatását, áldását élvezhetem továbbra is, és azért sem vagyok egyedül, mert a lelkésztársakkal, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal nagyon konstruktívan lehet együtt dolgozni, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hogy a heti menetrend működjön, mert ahogy mondtam, azért elég magas fordulatszámon működik ez a gyülekezet, és ezt sem egyedül nem bírnám magamban, sem a lelkész kollégák nélkül, úgyhogy ehhez nagy összefogás kell. És hát a családom számára is azért egy nagy váltás volt, és most 2 év után már azt látom, hogy a feleségem is, a gyermekeim is kezdik úgy megtalálni a helyüket ebben a rendszerben, ebben a gyülekezetben, úgy, mint lelkész család is kezdünk a helyünkre kerülni.
0: Korábban a Hittudományi Egyetem munkatársa volt, megvan még ez a lehetősége? Dolgozik ott?
1: Igen, sokat lazultak a szálak, de maradtak még ott feladataim. Ebben az időszakban, ebben a két évben ez is egy feladat volt, hogy kialakuljon ennek valami egyensúlya, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy mi bírható, mi vállalható, mire van szükség ott az egyetem részéről, és jelenleg egy olyan formáció működik, hogy heti egy napot ott töltök tanítással, illetve foglalkozok az ottani diákokkal, de a hét nagyobb része az azért ide köt, tehát ezt tekintem így főállásomnak és főfeladatomnak, de nagyon szívesen megyek továbbra is a teológiára, vagy veszek részt konferencián, vagy amennyire időm engedi, akkor publikációkkal is még úgy rajta tartom a kezemet a tudomány ütőerén, és figyelem azokat a területeket, ahol valamikor még aktívan kutattam, tehát nem engedtem el ezt sem teljesen.

0: Hát akkor csak szedd össze, fiam, amiket gondolsz, hogy elvigyünk. A virágaimat add ki az asszonynak, a szobát bezárjuk. Aztán nézd, itt van 10 arany. Ezen végy mindenféle fűszert, amit az egyiptomi kalmárok árulnak, meg egy néhány krokodilus bőrt, meg piros szattyánt, részgyűrűket, fülbevalókat, mindent, amiről gondolod, hogy a vadak közt hasznunkra válik. De hát, igazán eljössz velem? Ó, uram, feleltem most már a szívemnek minden melegével. Az árnyékod is inkább elhagyhat, hogy sem én elhagyhatnálak. Második fejezet. Már ugyan kitavaszodott, mikor az Iszter vizében megitathattuk a lovainkat. Fűzfák, nyírfák már javában bontogatták a levelüket, s a rétek és legelők, mintha nagy zöld bársony szőnyegekre tojássárgáját szórt volna szét valami mérföldeket lépő óriás. 10 sátorral voltunk mindössze. Az egyik Maximinoszé, az első gazdámé. Ő a császárnak a valójában való követe. A másik sátor Priszkoszé meg az enyém. A harmadik Vigilász tolmácsé, egy hunyorgó szemű vézna emberé, aki már máskor is járt Attilánál. A többi hitvány sátor a szolgáké, s egy meg Rusztikiosz kereskedőé, aki egy rokona kiváltása véget csatlakozott hozzánk Maximinosznak az engedelmével.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész
5: Szentpéteres
3: erdője.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
3: Rosti fiú esetek. Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Köböl Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Csaknem 350 ezer vállalkozót érintett a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KATÁ-nak 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csaknem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KATA 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezet 2026-2027 fordulóján várható a Gazdaságkutató ZRT szerint. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a Virágzó Közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növény alkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökése kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Aerosmith, a Music from Another Dimension lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Aerosmith amerikai hard rock zenekar, mert gyakran illetnek a The Bad Boys Boston és Amerika legnagyobb rock and roll zenekara jelzőkkel. A zenekar hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik, de hosszas pályafutásuk alatt több stílus is felbukkant zenéjükben.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Még a korai érát a rhythm and blues és a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már poposabb és aurósabb felhanggal is megszólaltak a hard rock mellett. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatukat, és számos későbbi rock együttesnek jelentettek inspirációs forrást.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Music from Another Dimension az együttes 15. stúdió albuma, amelyet 2012. november 6-án adott ki a Columbia. 2004 óta nem adtak ki új albumot, így az együttes történetében a leghosszabb inaktivitás után jelent meg a lemez. Saját dalokat tartalmazó albumot utoljára 2001-ben adtak ki, a Just Push Play címmel. 2012. május 24-én egy Legendary Child című dal jelent meg lemezelőzetesként, amely elsőként május 23-án debütált az American Idol fináliában.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az albumra egy 1975-ben kiadott The Temptations dal feldolgozása is felkerült. Az albumon az öt zenekari tag mellett olyan vendég vokalisták is szerepeltek, mint Julian Lennon, Carrie Underwood és Lauren Alaina.
2: Hey, give my heart a break.

0: Zeneshop című műsorunkat hallották, melyben az Aerosmith A Music From Another Dimension lemezeivel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát, ezt írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit közlése szerint a rendszer hosszú ideje viták tárgya a szakmában, a jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat, fogalmazott Lannert Judit. A miniszter hozzátette, fontosnak tartja a visszajelzés kultúráját, egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, ezt jelentette be a Facebookon Köbel Anita kormány szóvivő. Arról is tájékoztatott, hogy az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a magyarországi boltok piacain kizárólag egészséges magyar élelmiszerek találhatók. Köbel Anita a Velencei tó kapcsán jelezte, azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik. A kormány szóvivő kitért arra is, hogy egy házi sertéstelepen megjelent az afrikai sertéspest is. Emberre nem veszélyes a fertőzés, a hatóságok folyamatosan végzik a szükséges vizsgálati és védekezési folyamatokat, hangsúlyozta a szóvivő. Bunna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterrel egyeztetve a szóvivő arról tájékoztatott, hogy a boltok polcaira kizárólag egészséges, jó minőségű magyar termékek kerülnek ki. A magyar gazdák megbízható források az élelmiszeriparban, érdemes fokozottan keresni ezeket a termékeket, ezzel is erősítve a magyar gazdaságot, a magyar szereplőket, emelte ki Köbel Anita. A tavaszi fagykárok bejelentésének határideje június 9-ére módosul, a káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén lehet rögzíteni, hívja fel az érintett gazdálkodók figyelmét az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közleményében. A tájékoztatás szerint a Hungaromet teljes körűen felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Az adatok finomítása során a meteorológiai szolgálat kiemelt figyelmet fordított a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így a gazdálkodók számára még pontosabb hőmérsékleti információk állnak rendelkezésre. A lezajlott adatfrissítésekre tekintettel fontos, hogy azok a gazdálkodók, akik növénykultúráikban a tavaszi fagy következtében károsodást tapasztaltak, tegyék meg kárbejelentésüket a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén. Amennyiben a kárbejelentés eddig még nem történt meg, azt legkésőbb június 9-ig lehet megtenni, közölte a tárca. Június 3-ától az országos jégkármérséklő rendszert kizárólag a legmagasabb, 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be, közölte a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tájékoztatásuk szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított. A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyag mennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak, ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet sor, ismerteti a közlemény. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy az Agrártárcával jelenleg is egyeztetések folynak a rendszer finanszírozásáról, de még nem született megállapodás. A kamara korábbi tájékoztatása szerint a rendszer működését 2018 májusában indították el. A rendszer az ivatar felhő kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökésen kísérhetik, a maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
2: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő bíró Elsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
1: Miért a világzenei csűrfesztivál?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismertném a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Lendület a Krisz szervezésében.
4: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
1: 2 év Tajvanon, Satazalán, ázsiai élményei.
5: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot. És utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első 2 napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnöke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
6: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről, és persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a kegyes, illetve a Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak az életében munkájában.
2: valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked. Én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi megyei gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna. Azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő, Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőbe használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
7: Sok apró részlet áll itt egybe, különös gondviselés ez odafentről.
2: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten is. Hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztetőgép olyan, ami nincs a Munkácsi kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
6: Folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy perce sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
2: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerv, pelenka, stb. Nincs, oké, kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerekát sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
6: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
2: És ott akarod hagyni egy napra.
6: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálattevő nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülő kéne behozni.
2: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van, tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor olvad a jég, tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
7: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most, akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
2: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak. Itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt. Rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján nekünk ez lesz a következő nagyon-nagyon nagy lépés, amit próbálunk ugye előkészíteni is lépni. De ezen kívül pedig azok az ígéretek, amelyek voltak a Dobrony gyermekotthon felé, vagy Ráti családi típusú gyermekotthon felé, vagy a kórház felé, hogy ezek mind-mind egyen-egyenként megvalósuljanak a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányból, és év második felében rá fogunk térni a saját nagy hosszú távú céljainkra, a terveinkre, de minden nap pedig ott vagyunk a kórházban.
6: Rát, az egy izgalmas terület, sok fejlesztése van szükség. Mik az a terület, amiken próbálják segíteni munkájukat?
2: A Ráti gyermekotthon, családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűes focipálya, ami az ott lévő öt nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és egy közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztésre is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni. Már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
6: A kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál felölelni. Ha van lehetőség és van szándék, akkor milyen formában van szükség segítségre, akár önkéntes munka, akár egyéb adományok vagy egyéb tételeknek a összekötésében?
2: Nekünk a legnagyobb az, hogy olyan emberek álljanak oda, akik valóban tudják csinálni ezt az egészet. Mindig kirendelte még Isten azt, hogy valahol hiány volt, vagy munkatársba volt hiány, vagy önkéntes volt hiány, akkor valahogy ez megoldódjon. Én ebben is Isten vezetését látom. Van egy ilyen kemény magunk, akikre támaszként, háttérként mindig is számíthatok, viszont az is tény, hogy jelenlegi helyzet, háborús helyzet, vannak olyan önkénteseim, akiknek muszáj volt tovább menni, férjéhez menni, munkát vállalni, nem egyszerű a helyzet Kárpátalján, viszont ezek úgy kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor megkeres és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy négy ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
7: De jó néhányan megmaradtak.
2: Igen, megmaradnak, ez nem tőlem függ. Én minden úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazok, amit mondok, és működik.
6: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
1: Az elmúlt percekben Sipos Józsefet, református lelkipásztort, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érteződőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például Nagy Somor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, attól vagy jelenzik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál főszervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A 2019-es év óta sokan várták már azt a pillanatot, amikor újra együtt lehetnek fiatalok egy közös alkalmon, ahol a dicsőítés, az ige, a közösség és a találkozások kerülnek a középpontba. A lendület 2026 pontosan erről szól. Egy nap, ahol régi ismerősök és új barátok találkoznak, és ahol a Krisz a szervezők szerint újra fellobbanhat a hit és az összetartozás élménye. Hogy mit is jelent ez az idei esemény, milyen üzenetet hordoz és mire készülnek a résztvevők? Erről beszélgetünk most Balázs Antallal, a Krisz elnökével.
2: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy a 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
3: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén megvan hirdetve. Már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
2: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a Krisznek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézzünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
3: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez egy valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és ugye az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk, több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű. Tehát, hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok,

0: találta ki, hogy akkor el kellene indítani ezt a szakot, és hát a piaci igényekhez igazodva ezt meg is valósítottuk. Itt vannak kolléganők, akik orosz tanárból átképezték magukat német tanárra, utána, hogy beindult a turizmus, akkor elmentek a idegenforgalmi és szállodaipari közgazdász szakot elvégezni ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. Nagy út van mögöttünk, ugye ez 1995-96-os tanév volt, így most úgy gondoltuk, hogy a 2025-26-os tanévben ezt a méltán szép 30 éves évfordulót megünnepeljük. Kezdetekben 5, 6, 7, 8 tanárral ment ez a német két tanítási turisztika szak. Mára eljutottunk oda, hogy 19 tag alkotja, hiszen 6 éve már nem csak a német kéttanítási turisztika szakunk van, hanem beindult az angol kéttanítási szak is.
1: Hogyan ünneplik az idei tanévben, vagy ünnepelték, hiszen egy rendezvény sorozatot építettek fel rá, voltak versenyek, különböző más rendezvények. Milyen programokkal emlékeztek meg a 30 évre?
0: Kezdtük szeptemberben, akkor van mindig a turizmus világnapja, szeptember 27-én, akkor készítettünk egy ilyen retro paravánt, régi fotókkal, újság cikkekkel, és a mai diákok láthatták, hogy ment ez ugye 30 éve, 25 éve, 20 éve, tehát tényleg a 30 évből mindenféle történetet felraktunk. Hirdettünk logóversenyt, hogy akkor ennek a tanévnek, a turizmus szaknak legyen egy ilyen 30 éves logója. Voltak pódiumbeszélgetéseink az évben, visszahívtunk a 30, de akár még régebbről is diákjainkat, akik hát test közelből tényleg a élet, a szakma csinyát, bínyát megtapasztalva meséltek arról, hogy hogyan boldogultak, mit adott nekik a Berzevici, mit adtak nekik a tanárok, és borzasztó örömmel hallgatjuk mindig, ahogy a iskolára emlékeznek, ahogy a tanáraikra emlékeznek, és hát tényleg ide jött szállodaigazgató, jöttek haza külföldről, vannak diákjaink, akik Hollandiában a booking.com-nál dolgoznak, vannak. Fú, nagyon változatos területen van, aki a vendéglátásban helyezkedett el, tényleg utazási iroda, szálloda, ipar minden területről, és ami ebben nagyon jó volt, hogy beültek a turisztikás diákaink, és volt, hogy másfél-két óra hosszás volt, szünet nélkül ez a beszélgetés, ugye egyszer öt volt diákunkkal ment ez a beszélgetés, és hát némi túlzással, de mondhatom, hogy tátott szájjal hallgatták őket, mert azt gondolom, hogy ez minden előadás formánál többet ért, amikor tényleg azt hallják, hogy esetleg rájuk is mi vár, ha milyen utat lehet bejárni, úgyhogy ez a programsorozat igazán népszerű volt.
1: Ezen kívül mik voltak még a rendezvény sorozat kapcsán, milyen programokat szerveztek még?
0: Több munkaközösségünk is beszállt, csatlakozott ehhez a tanévhez. Például a Magyar Munkaközösség meghirdetett egy vers és novellaíró pályázatot, így írtok ti címmel, aminek a témája hashtag turizmus 30 volt, és utazással kapcsolatos novellákat, verseket kellett írniuk a diákoknak. Az Angol Munkaközösség is szervezett programot, és ami a fő programunk volt ebben a tanévben, hogy mi magunk ilyen Dunán inneni regionális versenyt hirdettünk a turisztikát tanító iskolánknak, ahonnan 13 különböző városból 22 csapat jelentkezett nagy örömünkre. Tehát ebből látszott, hogy van igény az ilyen jellegű versenyre. Ha az országban hirdetnek hasonlót, akkor mi is mindig képviseljük magunkat, és mindig várjuk az ilyen lehetőségeket.
1: Hogyan nézett ki ez a verseny? Mire építették fel? Talán kezdjük itt, hogy mi várta a résztvevő csapatokat.
0: A verseny előválogatójában a csapatoknak egy projektfeladatot kellett elkészíteniük. Egy ilyen egynapos élménycsomagot kellett általuk kiválasztott városban elkészíteniük, valamint egy online teszt kitöltésével is számot adhattak tudásukról. A beérkezett projektmunkákat minden esetben két, szükség esetén három kollégánk értékelt egymástól függetlenül, borzasztó élvezettel olvastuk ezeket. Nagyon kreatívak a mai diákok, mondhatni. ChatGPT használata, vagy mesterséges intelligencia használata nem volt kizárva, de azt vettük észre a csapatok többségénél, hogy nagyon ügyesen nyúltak ehhez is. Az online teszt, illetve a projekt feladat értékelése után került meghívásra a legjobb 6 csapat, tehát ők jöttek a döntő napjára hozzánk, jöttek Békés Csabáról, Pesterzsébet, mert ugye

0: Dunán inneni, tehát budai iskolák nem kaptak meghívót, de a pestiek igen. Tehát Pesterzsébet, Békés Csaba, Csátoraljaújhely, Debrecen, illetve Eger városából érkeztek hozzánk.
1: A döntő az hogyan zajlott, miként képzeljük el, itt milyen feladatokat kaptak a csapatok, hogyan épült fel a döntő?
0: Tehát a 6 csapat megérkezett hozzánk, és hát egy picit az is célunk volt, hogy ismerjék meg városunkat, így kiküldtük őket nagyon érdekes játékos feladatokkal a városba. Tehát ők másfél óráig, hát nem kis utat bejárva, feladatokat kaptak, és amikor visszaértek, abból kellett nekik szintén egy ilyen másfél órás sétaprogramot bemutatni különböző célcsoportoknak, tehát mindegyik csapat más célcsoportot kapott. Nyilván látszott, hogy voltak, akik már egy picit előre tanulmányozták Miskolcot, mert talán érezték, hogy ha Miskolcra jönnek, akkor ezzel kapcsolatban is kaphatnak feladatot, de nagyon jó volt látni utána, ahogy bemutatták a projektjüket, hogy élvezték a sétát, rácsodálkoztak a városunkra, tehát összetudtuk kötni tulajdonképpen a kellemest a hasznossal, ami nekünk mindig is fontos volt, hiszen a mi turisztikásaink mindig is benne voltak a város vérkeringésében annó, rengeteg, még amikor az önkormányzat volt a fenntartónk, rengeteg önkormányzati rendezvényen képviseltették magukat hostessként, segítőként, szervezőként, és a mi diákjaink is, ahogy szeretik a várost, próbáltuk ezt a csapatoknak továbbadni, hiszen tudjuk, hogy Miskolcról például egy Békés Csabán, most dunántúliak nem voltak itt, de ott meg pláne milyen kép él a városról még sokakban, de ezt a képet szeretnénk mi magunk is segíteni, egy picit átformálni. És azt hiszem, ez ezen a napon sikerült.
1: Mit tapasztaltak? Nem tudom, hogy zsűri vagy a tanárok, kik bírálták úgymond a csapatok bemutatóját, hogy mennyire ismerték meg, volt-e olyan különleges helyszín, bármi, amit esetleg önök se gondoltak, hogy egy Békés Csabai, egy egri diák meglát itt a városban.
0: Nagyon tetszett nekik, és nagyon jól nyúltak ahhoz, hogy ugye minden csapat más korcsoportot, célcsoportot kapott, és ügyesen feltalálták magukat, hogy akkor, ha valaki nyugdíjasokat kapott, nem biztos, hogy megmászta az avast a kilátóhoz, hanem akkor ő egy kényelmesebb útvonalat járt be. A túra során megfigyelték az éttermeket, cukrászdákat beépítették. Ez egyébként feladat is volt, hogy azért nézelődjenek, és próbáljanak memorizálni, hogy miket látnak. A kísérő tanáraik is odáig voltak, örültek, hogy jöhetnek Miskolcra, tetszett nekik a város, kísérték ott, ők nem segíthettek, de egy berzés diák is volt mindegyik csapattal, nyilván segítették a útjukon, hogy azért el ne tévedjenek, bár gondolom itt a belvárosban azért ez nehéz lett volna, illetve a kísérő tanárok is olyan kíváncsian követték a csapatot, meg őket is érdekelte, hogy milyen útvonalon mennek, de nagyon tetszett nekik a miskolci lányok szobora, manc szobora, kilátó, a színház, és utána mondták is versenyen kívül is, hogy valószínű visszajönnek. A zsűri az a városból, ugye a turizmus terület szakembereit próbáltuk meghívni. Ők is nagyon elégedettek voltak, Miskolci Egyetemről is voltak, a Turinformból, utazásirodából. Én azt gondolom, hogy örültek, hogy itt lehettek ők is, megdicsérték a diákokat, és ami még nagyon színvonalását tudta tenni ezt a versenyt, hogy olyan támogató partnereket sikerült megnyerni ehhez a projekthez, hogy nagyon szép, értékes nyereményekkel tudtunk a csapatoknak szolgálni.
1: Milyen visszajelzéseket kaptak akár a diákoktól, vagy a felkészítő tanároktól, hogy szakmailag milyen pluszt kaptak ettől a versenytől, úgymond mit fejlődtek más városok turisztikás, idegenforgalmi diákjai?
0: Hát mi eleve úgy kezdtük a versenyt, hogy azt mondtuk nekik, hogy a mai nap, ugye a döntő napja reményeink szerint nem csak verseny lesz, hanem egy élmény is, olyan alkalom, amelyben jelen van a szakma, a játék, az együttműködés és az ünnep öröme, és én azt gondolom, hogy ezt sikerült elérni. Egyrészt már ott akkor a helyszínen is elmondták mind a diákok, mind a tanárok, és utólag is a visszajelzések is ezt mutatták. A felkészítő tanárok elmondták, hogy hát nagyon nagy örömmel jöttek Miskolcra, és hát nem utolsó sorban kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen versenyt hoz össze egy olyan iskola, amely a legutóbb ugye országos ranglista 9. helyén foglal helyet, azt gondolom, hogy nem okoztunk csalódást.
2: Jubilált a Turizmus Szaka Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikumában. A két tanítási nyelvű turizmus szak 30 éves évfordulóját egész éves programsorozattal ünnepelték. Ennek lezárása volt a Turizmus 30 című turisztikai verseny döntője, amit az intézmény rendezett meg. Nagy István, a Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikum igazgatóját és Dicsuk Ivettet, az intézmény turizmus munkaközösség vezetőjét a riportár Sütő Dávid Pelé kérdezte.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a Facebook oldalán. Mint írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több 100 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Magyar Péter hangsúlyozta, eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. A miniszterelnök úgy fogalmaz, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért arra is, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárja felsorolását a kormányfő. A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési választás eredményének megfelelően illeti meg támogatás. A kormányhatározat szerint a Tisza párt 706 millió forintos, a Fidesz 517 milliós, a Mi Hazánk Mozgalom 157 milliós, a KDNP pedig 92 milliós támogatásban részesül, míg az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap idén. Emellett a Tisza párt új pártalapítványának 887 milliós támogatást adnak, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 614 milliót kap, míg a Mi Hazánk Alapítvány 92 milliós, a KDNP Barankovics István Alapítványa 3 milliós, a DK új köztársaságért alapítványa pedig 17 milliós támogatásban részesül. Köböl Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, hogy a parlamenti választást követően változik a pártok és a pártalapítványok támogatása, amit egy képlet alapján számolnak ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Csak nem 350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csak nem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KAT-a széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KAT-a 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezett 2026-2027 fordulóján várható a gazdaságkutató ZRT szerint. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a Virágzó Közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növényalkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északi északnyugati szelet élénklökése kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 28 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Aerosmith, a Music from Another Dimension lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Aerosmith amerikai hard rock zenekar, mert gyakran illetnek a The Bad Boys Boston és Amerika legnagyobb rock and roll zenekara jelzőkkel. A zenekar hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik, de hosszas pályafutásuk alatt több stílus is felbukkant zenéjükben.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Még a korai érát a rhythm and blues és a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már poposabb és aurósabb felhanggal is megszólaltak a hard rock mellett. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatokat, és számos későbbi rock együttesnek jelentettek inspirációs forrást. I think

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Music from Another Dimension az együttes 15. stúdió albuma, amelyet 2012. november 6-án adott ki a Columbia. 2004 óta nem adtak ki új albumot, így az együttes történetében a leghosszabb inaktivitás után jelent meg a lemez. Saját dalokat tartalmazó albumot utoljára 2001-ben adtak ki, a Just Push Play címmel. 2012. május 24-én egy Legendary Child című dal jelent meg lemezelőzetesként, amely elsőként május 23-án debütált az American Idol fináliában.